ad vissza. A név viselője valószínűleg görög volt, és a Silvanus név az előbbinek vagy eredetinek a latin változata. Ebből olyan következtetést is levonhatunk, hogy Szilász valószínűleg római állampolgár volt. Timóteusról pedig elmondhatjuk, hogy lisztrai lakos volt, anyja zsidó, az apja pedig görög. Pál apostol, amikor másodízben járt Lisztrában, elhívta őt, hogy legyen munkatársa. Lásd az apostolok cselekedetei 16. fejezetének az első 3 versét. Timóteus ezután az apostollal tartott misszió útján. Amikor pedig Pál fogoly volt Rómában, 2 levelet írt Timóteusnak. Megható az első levél első fejezetének a 2. versében található hangvétel és címzés. Timóteusnak az én igaz fiamnak a hitben. Ezek a szavak arról tanúskodnak, hogy olyan jó volt az együttmunkálkodás légköre az idős apostol és ifjú munkatársa között, mint a jó édesapa és szeretett fia között. A Tesszalonika beliekhez írt első levél legelső versében található nevek, amelyekről az előbbiekben szót ejtettünk, bizonyítják a levél páli eredetét. Emellett az író sok személyes emlékében egészen tisztán és világosan Pál apostol személyét lehet felismerni. A következő megválaszolandó kérdés az, hogy kinek szól a Tesszalonika beliekhez írt első levél. A levelet a tesszalonikai gyülekezet kapta. Pál, Silvanus és Timóteus a Tesszalonika beliek gyülekezetének, amely van az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Továbbá az összes történeti adatok megerősítik ezt a bizonyítékot. Legutóbbi adásunkban bővebben taglaltuk az apostolok cselekedetei 17. fejezete első 9 verse alapján, hogyan lett megalapítva a tesszalonikai gyülekezet. Ismételjük meg röviden az akkor elmondottakat. Miután Pál elhagyta Filippit, ahol Lukács visszamaradt, Szilász és Timóteus kíséretében érkezett Tesszalonikába, második misszió útja során a Krisztus utáni 50. évben. 3 egymás után következő szombaton prédikált nagy eredménnyel. Sok zsidót és pogánt nyert meg Krisztusnak, közöttük nem keveset, a város legelőkelőbbjeiből is. A hitetlen zsidók azonban csődületet támasztottak. Felbújtották a csőcseréket és megkísérelték, hogy a misszionáriusokat népbíróság elé vigyék. Mivel azonban nem találtak rájuk, Jászonra, a misszionáriusok házigazdájára támadtak. Éjszaka azután Pál és Szilász a testvérek unszolására elhagyták a várost, és elutaztak Béreába. Ejtsünk néhány szót a levélnek az írásba foglalásáról is. Amikor az apostol ír, mellette van Silvanus, tehát Szilász, és Timóteus is. Béreából való kényszerű elutazása alkalmával ők visszamaradtak Makedóniában. Mihelyt Aténba érkezett, mindjárt felhívta őket az apostol arra, hogy lehetőleg hamar menjenek utána. Onnan küldte Timóteus Tesszalonikába és Szilászt Makedóniába. Mindketten akkor jelentek meg újra nála, amikor éppen megkezdte munkálkodását Korintusz városában. Bizonyára itt írta első levelét a tesszalonikaiakhoz is. Az apostolok cselekedetei 18. fejezetének a 11-től a 18-ig terjedő versei szerint ez az első korintusi tartózkodás 18 hónapig tartott. A kérdés csak az, hogy ez idő alatt mikor küldte el a tesszalonikai levelet. A levél 3. fejezetének a 6. verse felvilágosítást ad erről. Most pedig, amikor megérkezett hozzánk Timóteus titőletek, és örömhírt hozott nékünk, a ti hitetek és szeretetetek felől, és arról, hogy jó emlékezéssel vagytok irántunk, mindenkor kívánván látni minket, miképpen mi is titeket. Ez közvetlenül Timóteusnak Korintusba való érkezése után volt, az első hónapokban, amelyeket Pál ott töltött. Eme adatok szerint az első tesszalonikai levelet a 2. missziói útja során írta Pál apostol, mégpedig Korintusban, a Krisztus utáni 51. év elején. Érintsük mindezek után.

az első tesszalonikai levél hitelességének a problémáját is. Az ókorban a levél hitelességét sohasem vonták kétségbe, nem kérdőjelezték meg. A tesszalonikai levél a legrégibb kéziratokban épp úgy előfordul, mint a Márcion és Murátori legelső kánonjaiban, azon kívül Polikárposz, Irénéusz, Tertulianusz, Alexandriai Kelemen és mások is idézik, és sohasem tulajdonítják másnak, mint Pál apostolnak. Többen kétségbe vonták ennek a levélnek a hitelességét. Hadd idézzünk Geréb Zsolt, a Tesszalonika beliekhez írt levelek magyarázata című könyvéből, annak 14. és 15. oldaláról. A könyv 2003-ban lett kiadva Kolozsváron. A levél páli szerzőségét általánosan elismerik a kutatók. Kivételt képeznek a tübingeni iskola képviselői a 19. században, akik kétségbe vonták apostoli eredetét, mivel nem tartalmazza a többi levél klasszikus témáit, a judaista törvényeskedők elleni polémiát, illetve a megigazulásról szóló tanítást. Franz Christian Bauer szerint a levél csak Pál halála után keletkezhetett, a Krisztus utáni 70-es években, mivel az első tesszalonikai levél második fejezetének a 16. verse utalást tartalmaz Jeruzsálem pusztulására, de végre utolérte őket Isten haragja. Az apostoli szerzőségét kétségbe vonták ezen kívül, a 19. századi holland radikális iskola követői is, ennek fő képviselője Van Manen volt, akik azt állították, hogy a páli levelek a második században keletkeztek, következésképpen nem az apostol írta őket. A későbbi kutatás azonban megcáfolta ezeket a radikális álláspontokat, és megerősítette azt a meggyőződést, hogy az episztola írója és feladója maga Pál volt. Ez bizonyítja elsősorban az irodalmi mű eszkátológiai tanítása. A levélben az apostol Jézus korai visszajövetelét várta, és azt remélte, hogy még az ő nemzedékének az életében bekövetkezhet a parúzia napja. A páli szerzőségre utal továbbá az a kép is, melyet a levélíró a gyülekezet vezetőiről, elöljáróiról felvázol, lásd az első tesszalonikai levél 5. fejezetének 12. versét. Mivel az első tesszalonikai levél 5. fejezetének 12. versében még nem tesz említést a püspökök, illetve a presbiterek és diakonusok tisztségéről, arra lehet következtetni, hogy egy korai levélről van szó, mely hitelesen tükrözi az első század első felének egyházi struktúráját. Eddig az idézet. Irányítsuk figyelmünket az első tesszalonikai levél értelmére és céljára. Hogy megérthessük, mi az első tesszalonikai levél üzenete, idézzünk újra Geréb Zsoltnak az előbbiekben említett teológiai munkájából, az idézetmű 13. és 14. oldaláról. Pál, miután meghallgatta Timóteus beszámolóját, megírja az első tesszalonikai levelet, melyben megválaszolja mindazokat a kérdéseket, melyek nyugtalanságot okoztak a macedóniai gyülekezet körében. Melyek voltak ezek a kérdésfölvetések? A problémák elsősorban erkölcsi, másodszorban hitbeli természetűek voltak. Pál apostol tudatában volt annak, hogy ott léte alatt nem tisztázott minden olyan kérdést, mely a keresztény élet folytatásra, illetve reménységre vonatkozott. Ezt a hitbeli hiányosságot akarta pótolni a levél által. Lásd az első tesszalonikai levél 3. fejezetének a 10. versét. Mivel a gyülekezet nagyobbik részét pogányokból lett hívek alkották, nyomatékossá kellett tennie a keresztény erkölcs normáit. Más szóval, szükséges volt kézzelfogható módon bemutatni, hogy miként megy végbe a megszentelődés folyamata a mindennapi életben. Ezért tér ki a családi élet, az üzleti élet, a munkaerkölcs egyes vetületeire, rámutatván arra, hogy miben rejlik a keresztény cselekvés mássága a pogány magatartási normákkal szemben. Az apostol azonban azt is világossá teszi, hogy az isteni parancsnak, az erkölcsi követelményeknek csak a Szentlélek ereje által tudnak engedelmeskedni.
A második kérdés a keresztény reménységre, Krisztus visszajövetelére, az ítélet napjára vonatkozott. Ez az érdeklődés azért merült fel, mivel a parúzia várás idején néhányan elhunytak a hívek hozzátartozói közül. Az olvasók arra voltak kíváncsiak, hogy mi történik azokkal, akik Krisztus eljövetel előtt elköltöztek az élők sorából. Vajon nem lesznek-e hátrányban azokkal, akik életben maradtak, és ebben az állapotban fognak a visszatérő Úr Jézus elé állni? Ez a levél egyik legsúlyosabb kérdése, melyre Pál nem elméleti, hanem lelki gondozói feleletet adott. Hiszen az volt a szándéka, hogy általa vigasztalást nyújtson az olvasóknak. Ezáltal elkerülte azt, hogy az örök életre, illetve az utolsó ítéletre néző kérdésekre személytelen feleletet adjon. Bár Krisztus visszajövetelének a titkáról a korabeli apokaliptikus irodalom nyelvén tesz bizonyságot, világossá tette azt, hogy az Istenhez tért embereket senki nem szakíthatja ki abból a közösségből, melybe a Krisztusba vetett hit által felvétettek. A visszajövetel napjára vonatkozó kérdésre szintén lelki gondozói választ ad. Nem bocsátkozik számítgatásokba, hanem arra buzdítja az olvasókat, hogy józanul, éberen várják az ítélet napját. Ne adják át magukat a passzív semmittevésnek, a mámornak vagy szellemi alvásnak, hanem vigyázó lélekkel készüljenek erre a napra. Tanításában felelős, cselekvő magatartásra buzdította mindenkori hívő embereket, de egyben elmarasztalja azokat, akik a várakozás idején elhanyagolják mindennapi teendőiket, rendetlen életet élnek, és mások dolgába avatkoznak. Az ilyeneket olyan váratlanul fogja érni Krisztus visszajövetele, mint Noé kortársait az özönvíz előtti időben, akik nem készültek az ítéletre. A levél befejező részében az egyházi elöljárók, vezetők megbecsülésére inti az olvasókat. A gyülekezeti rend fenntartása ebben az időben az elöljárók, illetve a közösség tagjaira volt bízva. A macedóniai hívek így módon egymás pásztorai, lelki gondozói voltak. Erre az intelemre bizonyára azért volt szükség, mivel a macedóniai hívek számára nem volt magától értetődő az önszerveződés sajátos formája, és nem vették körül kellő tisztelettel a közöttük és értük fáradozó atyafiakat. E szakasz által betekintést nyerünk az első századi gyülekezetek szervezeti életébe. A levélírás idején még nem alakultak ki a későbbi szolgálatok, a püspöki, presbiteri, diakonusi tisztségek. A gyülekezet tagjai karizmatikus elöljárók felelős vezetésére voltak bízva. Az apostol arra inti a híveket, hogy munkájukért szeretettel vegyék őket körül, hiszen az engedelmes lélekre, a békességre, a lelki felépülésre vezetik Krisztus nyáját. Eddig az idézet. Következik ezután a Tesszalonikai első levélnek a felosztása. A levél első szakasza a személyes rész, az első három fejezetben. Az első fejezetben Pál hálát mond a tesszalonikai keresztények megtéréséért. A fejezet negyedik versében úgy említi őket, mint akik ki vannak választva. Vajon itt egy önkényes kiválasztásról van szó? A Péter apostol második levelének harmadik fejezete 9. versében a következőket olvashatjuk. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Hasonló gondolatokat találunk a Jelenések könyve 22. fejezete 17. versének a végén is. És aki akarja, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Mivel Isten azt szeretné, hogy minden ember üdvözüljön, ezért ez a kiválasztás, amiről említést találunk, a tesszalonikai levélben azt fejezi ki, hogy azok vannak kiválasztva, akik Istent választják. A tesszalonikaiak megtérése megmutatkozik az olyan lelki gyümölcsökben, mint amilyen a hit, a szeretet és a reménység. Ők olyan lelki előhaladásnak adták tanújelét,
hogy példaképekké lettek a Macedóniában és Akhájában élő többi keresztények számára is, mert életüket a bálványoktól való elfordulás, az igazistenhez térés, a szolgálat és a Krisztus eljövetelének várása jellemezte. Nem kis jelentősége volt ebben Pál apostolnak és munkatársainak a szolgálata sem. Ők hűségesek voltak ebben a tekintetben. Habár előzőleg sok szenvedésben volt részük Filippiben, ők mégsem inogtak meg, és buzgalmuk nem hagyott alább. Szolgálatukban fedhetetlenek voltak. Pál emlékezteti a levelének címzetjeit arra, hogy nekik hitük miatt szenvedniük kellett saját honfitársaiktól, de ne feledjék el, a judeai keresztények is ugyanúgy üldözéseket szenvedtek el a zsidóktól, akik megtiltották még azt is nekik, hogy az evangéliumot a pogányoknak prédikálják. Mint már említettük, a Tesszalonika beliekhez írt első levél megírásakor Pál és munkatársai valószínűleg Korintoszban voltak, mégis vágyakoztak újra látni azokat, akiket megnyertek Tesszalonikában Krisztusnak és az ő ügyének. A gyülekezetért végzett szolgálatnak megvoltak a maga örömei, de bajai is. Az öröm jó volt az együttmunkálkodás, de a Krisztus ügye zászlóvívőinek a szorongattatásokkal és a bajokkal is szembe kellett nézniük. De már ebben a földi életben is mindezeken túl jutalom volt számukra a gyülekezetben az öröm és a közösség. A Tesszalonika beliekhez írt első levél második szakasza a negyedik és az ötödik fejezetet foglalja magába, és ezt nevezzük tanítói résznek, intésnek és oktatásnak. Ez a megszentelődésben való növekedéssel kapcsolatos, a testvéri szeretettel és a munkában való örömmel. Bátorítás az Úr eljövetelére nézve, amikor a Krisztusban elhunytak feltámadnak, és az élő igazakkal együtt elragadtatnak, és egy örökké valóságon át az Úrral lesznek, és egymással. Végül arra inti Pál levelének olvasóit, legyenek készen megváltójuk visszajövetelének fogadására. Az első tesszalonikai levél kulcsszava is a visszajövetel. A kulcsvers a harmadik fejezetnek a 13. verse. Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, fedhetetlennek ki a szentségben, ami Urunk Istenünk és az Atya előtt, amikor eljön a mi Urunk, Jézus Krisztus, minden ő szenteivel egyetemben. Adja az Úr, hogy minket is ilyen állapotban találjon, amikor újra eljön.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha ő.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

0: Igen, morzsa.
1: Tettel köszöntök ez alkalommal minden kedves jelenlevőt. Örülök, hogy a Jobbik részt választottuk. Tettük azt, hogy eljöttünk, hogy közösen együtt tanulmányozzuk a Szentírásnak alapigazságait. A mai témakörünk a Biblia eredete és a bibliai proféciák. Először is szeretnénk ezzel a rendhagyó könyvvel megismerkedni, amelyről nem csak a benne hívő emberek, nem csak a keresztény emberek, hanem még az ateisták is elmondták, hogy a Biblia nem más, mint a könyvek könyve. Legtöbb nyelvre van lefordítva, legtöbben olvassák, és legelterjedtebb könyv az összes könyvek között a világon. Vajon miért? A Biblia eredetében sokban különbözik a többi könyvektől. Azonban mielőtt a Biblia eredetével foglalkozunk, ismerkedjünk meg magával a Bibliával. 1600 éven keresztül írták. Mózes Jézus Krisztus születése előtt, mintegy 1500 évvel előbb kezdte írni. Ő írta meg a Biblia első 5 könyvét, ezért is viseli az ő nevét, hogy Mózes első, második, harmadik, negyedik és ötödik könyve. Majd utána következnek a többi ószövetségi szentírás könyvei. Majd az új szövetségi szentírást János apostol fejezte be a századforduló táján, amikor száműzték Pátmos szigetére Jézus Krisztusba vetett hitéért, akkor ott kapta a mennyei jelenések könyvét, amely egyben a Bibliának az utolsó könyve is. Maga ez a szó, hogy Biblia, annyit jelent, hogy könyv. 66 könyvet találunk benne, az ószövetségi szentírást, amelyet héberül írták meg, 39 könyvből áll, az új szövetségi szentírás pedig 27-ből, melyet az apostolok és az evangélisták görög nyelven írták meg. Majd később lett lefordítva az egész szentírás különböző nyelvre, latinra, majd németre, pesita nyelvre, és különböző más nyelvre fordították le az egész szentírást. Amint látjuk, tehát ismét

emberek írták. Azonban olvassuk el a Szentírásból, ki a Biblia szerzője. Amikor fellapozzuk Péter apostol második levelét, és a második levélnek az első részéből olvassuk a 20 és a 21. verset, akkor Isten a Biblia eredetéről a következőket közli számunkra. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatából, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. A felolvasott igeszakaszból néhány nagyon fontos szóra, fogalomra szeretnék hangsúlyt tenni. Így szólít meg bennünket, embereket Isten a Szentíráson keresztül, hogy először egy dolgot kell tudnunk, hogy az, ami a Szentírásban meg van írva, az nem saját magyarázatából jött létre. Nem úgy jött létre a Szentírás, hogy összejött ez a 40 ember, és azt mondták, mindegyik megír ennyi és ennyi könyvet, mikor megbeszélték, utána egy év vagy két év leteltével összejöttek, és amit megírtak, így jött létre a Szentírás. Azt mondja Isten, először ezt kell figyelembe vennünk, és először ezt kell látnunk, hogy a Szentírás nem így jött létre, hanem azt mondja, hogy amit figyelembe kell vennünk a Szentírás keletkezésével kapcsolatban, sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istennek szent emberei. Az emberek csak eszközök voltak. Így mond, az emberek, a Biblia írói, csak Isten postásai voltak. Amikor a postás sürgönyt hoz, átadja nekünk, elolvassuk, és aluliratban ott van, hogy fiat, vagy fiatok. És akkor azt mondjuk, hogy kaptam sürgönyt, kaptam értesítést a fiamtól, vagy a lányomtól, vagy a gyerekeinktől kaptunk értesítést. Igen, de ki volt az, aki hozta? A postás. Úgy tehát, ahogy az üzenetet, amelyet a gyermekeink ki tudja milyen távolságból küldtek postán, hogy értesítsenek bennünket, úgy Isten hűséges emberei, gyermekei, benne hívők, proféták, apostolok, evangélisták, pásztorok, és így tovább, akik megírták a Szentírást, azok nem mások voltak, csak Isten postásai. Az, ami különös, és az, amire szeretném, hogyha nagyon ráfigyelnénk azt, hogy a Biblia írói között a nagy azott végzettség közötti különbség. Például Mózes, az ószövetségi Szentírásnak az első írója, Egyiptomban a legmagasabb iskolákat végezte el. Dániel Babilonban ugyanezt a képzést kapta. Azonban ott van egy gulyás, ott van egy pásztor, ott van Dávid, ott vannak mások, akik egyszerű emberek voltak, de a Szentlélek azokat is épp úgy fel tudta használni, mint azokat, akik legmagasabb képzettségűek voltak. Ugyanezt találjuk az újszövetségi Szentírás írói között is. Például Pál apostol elvégezte Gamáliel lábánál az akkor létező legmagasabb iskolát. Lukács orvos volt. Ugyanakkor a Jézus Krisztus tanítványa, az apostolok nagy része halász volt, például János és a többiek, Péter, egyszerű emberek, de mindezeket akár magasan képzettek, akár egyszerű emberek voltak, mindezeket az embereket egy valaki vezette, és az egy valaki pedig nem más volt, mint az a Szentlélek Isten. A Szentlélek késztette őket arra, hogy mit írjanak le, kijelentéseket kaptak Istentől. Még egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni kedves figyelmüket, amellett, hogy a Szentlélek indítására írták meg az Istennek szent emberei. A szent szónak a mai kereszténységben egészen más jelentése van, mint a Bibliában. A Bibliában a szent szó azt jelenti, hogy elkülönítettek. Valaki számára oda szentelték az életüket. Ezek az emberek Isten számára szentelték oda az életüket. Inkább letették életüket, mint hogy mást írjanak, mint amit Isten kinyilatkoztatott számukra. Még egy igen szép és fontos kijelentést szeretnék olvasni, hogy a Szentlélek hogyan vezette a Biblia íróit. Péter apostol első levelének első részében a 10-től a 12. terjedő vers.

0: Ezeket olvassuk.
1: Amely idvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenti az ki a Krisztusnak ő bennük levő lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről, és az azok után való dicsőségről, akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek néktek azok, akik prédikálták néktek az evangéliumot az egekből küldött Szentlélek által, amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Kétszer is hangsúlyozza a felolvasott ige szakasz, hogy a Biblia íróin keresztül a Krisztusnak ő bennük levő lelke jelentette ki nekik az Isten igazságot, vagy pedig az egekből küldött Szentlélek által. Hirdették azokat az igazságokat, amelyekbe angyalok vágyakoznak betekinteni. A megváltás tervét az angyalok is abból értették meg, amit a Szentírásban Isten kinyilatkoztatott, és amit Jézus Krisztus földi életében megvalósított. Tegyünk fel még egy kérdést a Bibliával kapcsolatban. Miért adta Isten a Szentírást? Milyen céllal? Timótoshoz írt második levélben, a harmadik rész 16 és 17. versében találjuk feljegyezve a Biblia miért keletkezett, milyen céllal adta Isten. 2 Timótos 3, 16-17. A teljes írás Istentől ikletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészítetett. Először is azt hangsúlyozza a felolvasott ige szakasz, hogy a teljes Szentírás az egész Istentől ihletett. Nem csak az ószövetségi Szentírás, nem csak az új szövetségi Szentírás, hanem az egész. Sajnos ma még keresztények is vannak, akik azt mondják, hogy az új szövetség nekünk elég, az új szövetségi Szentírás az érdekel, az ó az nem kell, arra nincs szükség, azt már Jézus Krisztus óvá tette. Hát tessék, ime az ige mit mond, ime mit mond Isten. Isten egyszerűen közzéteszi számunkra, és azt mondja, az egész Szentírás Istentől ikletett könyv, és az egész, a teljes Szentírás, ahogy olvastuk, négy céllal adatott. Hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre. Ha a Bibliát összehasonlítjuk más könyvekkel, akkor az első lépcsőn a Biblia és a más könyvek egyenrangúak. Miért? Mert azt mondja Isten a Szentírásban, hogy a Biblia hasznos a tanításra. Minden emberek által írt könyv is tanít valamire, vagy jóra, vagy rosszra, de valamire tanít. A Biblia abban különbözik, hogy a Biblia csak jóra tanít. Ha a második lépcsőfokra kapaszkodunk fel, azt mondja Isten, hogy a Szentírás hasznos a feddésre. Igen, amikor olvassuk a Szentírást, nagyon sokszor meg is fed bennünket. Nagyon kevés könyv van, amely fed. Nagyon kevés van, amit olvasunk és rámutat a mi hibánkra és bűneinkre. Itt már majdnem egyedül áll a Szentírás. Azonban a harmadik fokon megjobbítása. Isten azért adta a Szentírást, hogy mi felismerjük valódi állapotunkat, és Isten útmutatást ad számunkra, hogy mi hogyan lehetünk jobb emberek. Ezért adta. Nagyon kevés könyv van, talán alig-alig található a világirodalomban könyv, amely pontos precizitással elmondja nekünk, hogy hogyan lehetünk mi jobb emberek. De a negyedik fokon a Biblia egyedül áll, az igazságban nevel. Mivel nincs két, három vagy öt igazság, hanem csak egyedül egy, ezért itt azt mondja a Szentírás, hogy Isten lelkétől ikletett, és azért adta Isten nekünk, hogy megmondja nekünk, hogy mi az igazság. Itt a Biblia egyedül áll az összes könyvekhez viszonyítva. Tehát, hol található meg az igazság? Minden könyvben? Nem. Hány könyvben? Egyben. Melyikben? A Szentírásban. És amikor itt ezt olvassuk, hogy az igazságban nevel, egy céllal, 17. versben ez áll, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészítve. Tehát akkor Isten miért adta a Szentírást? Azért, hogy mi emberek, amikor olvassuk, és látjuk azokat a jellemhibákat magunknál a Biblia fényében, melyekkel rendelkezünk, akkor imádkozzunk Istenhez, és kérjük Istentől erőt. Istenem, segíts meg engem, hogy én megváltozzak, hogy én jobb ember legyek. Én köszönöm Istenem, hogy a Szentíráson keresztül te rámutattál az én bűneimre. Ezért, mivel te ezt ennyire szeretsz, hogy ezt velem megtetted, én kész vagyok vállalni veled együtt a küzdelmet, hogy én jobb ember legyek, és arra kérlek Istenem, hogy engemet nevelj az igazságban, hogy én napról napra mind tökéletesebben és tökéletesebben értsem a te igédet. Ahogy már az előbb említettük, hogy az egész Szentírás Istentől ikletett, most szeretnék még egy nagyon fontos dolgot elmondani a Szentírásról. Az egész Szentírás, úgy az Ó, mint az Új Szövetségi Szentírás, legtöbbet Jézus Krisztusról beszél. Sokan, akik nem ismerik kellőképpen a Bibliát, azon a véleményen vannak, hogy csak az Új Szövetségi Szentírás beszél Jézus Krisztusról. Hogy ez valóságban nem így van, csak egy példát hozok. Az Ószövetségi Szentírásban több mint 300 jövendőlést találunk Jézus Krisztus földi életével kapcsolatban. Isten előre elmondta Jézus Krisztus életét, mint egy reflektorfénysorozattal világította be ezzel a több mint 300 jövendőléssel Jézus Krisztus földi életét a bölcsőtől egész a golgotai haláláig, pontosabban a mennymeneteléig. Ezért nagyon figyeljünk oda Jézus Krisztusnak arra a kijelentésére, amelyet egyik alkalommal a zsidókkal való beszélgetés közben mondott el, és János evangélista jegyezte az evangéliumának 5. rész 39. versében. Így hangzik. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Amikor Jézus Krisztus ezeket a szavakat kimondta, akkor csak az Ószövetségi Szentírás volt megírva. És egyértelmű, hogy a zsidók között élt és járt földi szolgálata alatt, és a zsidókhoz intézte ezeket a szavakat, és mit mondott? Ti zsidók, ti olvassátok a Szentírást. Miért? Mert azt hiszitek, hogy azokban vannak a ti örök életetek. És ez így is van. Azokban, tehát az Ószövetségi Szentírás könyveiben megtalálható az örök élet feltétele, az isteni kinyilatkoztatás, amely szükséges egy emberhez, hogy ebben a földi életében elkészüljön az örök életre. Azonban Jézus Krisztus ezután a fontos kijelentés után azt mondja, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. A Szentírás melyik része beszél Jézus Krisztusról? Az Ószövetségi Szentírás. Tele van tüzgélve az egész Ószövetségi Szentírás Jézus Krisztusra vonatkozó kijelentésekkel. És hogyha olvassuk az Ószövetségi Szentírást, és megtaláljuk ezeket a Jézusra vonatkozó kijelentéseket, csak akkor tudunk bizonyos ige helyeket megérteni az Új Szövetségi Szentírásban, enélkül nem. De ez fordítva is érvényes. Az Új Szövetségi Szentírást csak akkor tudjuk megérteni, ha olvassuk az Ószövetségi Szentírást is. Miért? Mert az Ószövetségi Szentírás az alap, az egész Új Szövetségi Szentírás pedig ráépül az Ószövetségi Szentírásra, és így az egész alkotja Isten kijelentését, Istennek akaratát. Azonban hogyan tudjuk mi ezt legjobban, legkönnyebben megérteni? Két nagyon fontos dolgot szeretnék említeni, amelyet a Bibliában találunk. Az egyik fontos tudnivaló az, hogy naponta kell olvasnunk, tanulmányoznunk a Szentírást. Nem elég csak hetente egyszer elmenni valamelyik templomba és végighallgatni egy szembeszédet, vagy talán időközönként, amikor éppen mást már nem tudunk tenni, vagy ráérünk, akkor előveszik a Szentírást, és elolvasunk belőle egy-két verset, vagy akár egy-két fejezetet. A Szentírásban Isten azt mondja el, hogy naponként kell tanulmányozni a Szentírást. És Jézus Krisztus, amikor a Földön volt, úgy gondolom, kedveseim, hogy mindannyian tudjuk fejből a mi atyánkot. A mi atyánk egyik kérelme így hangzik: add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Nem azt mondta Jézus Krisztus, hogy add meg a mi heti, havi vagy évi kenyerünket. Egyszer elmondjuk évente egyszer, és nekünk ez egész évre elegendő. Jézus Krisztus nem ezt mondta a mi atyánkban. Jézus Krisztus így tanít bennünket imádkozni: add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Kedveseim, most épp azért, mivel mi ahhoz, hogy nekünk fizikai erőnk legyen, nem elegendő hetente egyszer enni, vagy havonta egyszer enni, hanem naponta, és naponta is nem csak egyszer vagy kétszer, hanem többször, így lelkileg is naponta kell táplálkoznunk, hogy legyen lelki erőnk. Tehát, ha azt akarjuk, hogy több fizikai erőnk legyen, mert talán nehezebb fizikai munkát végzünk, akkor többet kell ennünk. Ha azt szeretnénk, hogy hitben, Isten iránti szeretetben, Isten követésében hűségesebb emberek legyünk, ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha naponta olvassuk a Szentírást. És hogy ez mennyire igaz, lapozzuk fel Apostolok cselekedetének 17. részét, és a 17. résznek a 11. versében találjuk feljegyezve ezt a nagyon bátorító kijelentést, amely a következőképpen hangzik: ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesalonika belieknél, úgy, mint akik bevevék az igét teljes készséggel, naponta tudakozzák az írásokat, ha úgy vannak ezek. Milyen időközönként? Naponta. Itt egy egész sor dolog van feljegyezve. Én három dolgot szeretnék megemlíteni. Kik voltak nemesebb lelkűek? Azok, akik naponta tudakozták a Szentírást. Ezért, kedveseim, ha mi hitben, lelkületben a jó irányába akarunk haladni, ha mi azt szeretnénk, hogy ne csak szánnyal kövessük Jézus Krisztust, azt kellett neki mondania, hogy ez a nép ajkával közelget hozzám, szájával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, ha nem akarunk ilyen áldatlan lelki állapotban maradni, akkor szívleljük meg Jézus Krisztusnak a tanácsát. Jézus Krisztus itt azt mondja el, hogy a Szentírást naponként olvassuk, és ha naponként olvassuk, akkor nemesebb lelkű emberek leszünk. Egy tapasztalatot szeretnék elmondani. Egyik faluban volt egy daliás ember, részeges, kocsmatöltelék, és amikor felöntött a garatra, akkor ütött, vert, zúzott mindent és mindenkit, aki a kocsmában volt. Kocsmáros telefonált a rendőröknek, kijött két rendőr, azokat is összeverte, és folytatta tovább a darombélozást. És amikor a kocsmáros jelentette abban a helyiségben a rendőrségnek, hogy veszekedés van a kocsmában, jöjjönek segíteni, akkor azt kérdezték, hogy ki. És amikor megmondták névről, megnevezték, hogy ez az ember, akkor nem két rendőr jött, hanem három, négy vagy öt. De ez az ember elkezdte olvasni a Bibliát. Felismerte a saját hibáit, rossz szokásait, bűneit. Kezdett imádkozni. Kérte Istentől, hogy Istenem, segíts meg, hogy megváltozzak. Hogy ne legyek iszákos, veszekedő, családi üző ember, hanem család szerető és téged szerető. És Isten meghallgatta az imáját és megsegített. És amikor ő szívét átadta Jézus Krisztusnak, és az ő hitét kerességgel pecsételte be, élet egészen megváltozott. A rendőrök jöttek és kérdeztek bennünket, adventistákat. mit tettek ezzel az emberrel, hogy ebből a veszedelmes emberből egy bárány ember lett. Nem mi tettük. Mi nem tudunk embereket változtatni. Ha ez ránk volna bízva, akkor az egész világot megváltoztatnánk. De erre nincs lehetőség. Isten nem azt bízta ránk. Ránk egy dolgot bízott. Azt, hogy mondjuk el embertársainknak, hogy mi az igazság. Ezt megtettük, és ennél az embernél is óriási változás történt. Hogyan olvastuk? Azok, akik naponta olvassák és kutatják őszinte szívvel a Szentírást, azok nemesebb lelkűek. És ebben az igében találunk még egy nagyon fontos dolgot. Ezek az emberek befogadták a hallott igét, tehát amikor valakitől valamilyen tanítást hallottak, akkor a szívük mélyébe fogadták örömmel, de nem álltak meg itt. Utána jártak, hogy úgy vannak-e azok, ahogy hallották. Miért lényeges ez? Kedveseim, egy nagyon fontos tanácsot szeretnék elmondani. Soha ne azért higgyük, mert valaki ezt mondta. Vagy valaki a Szentírást így magyarázta. Magunk járjunk utána, hogy valóban úgy van-e megírva, ahogy az a valaki magyarázta a Szentírást. És akkor két jó dolgot értünk meg. Az egyiket, senki se fog bennünket félrevezetni. Mert mi azt fogadjuk el, ami a Szentírásban van, és mi nem annak az embernek hiszünk, hanem Istennek a Szentíráson keresztül, mert meggyőződünk róla. Ha viszont amikor utána jártunk annak, amit hallottunk a Szentírásban, és láttuk, hogy nem úgy van, ahogy az a bizonyos valaki mondta, hanem talán egészen másként, akkor ne higgyünk annak az embernek, aki nem úgy magyarázta, hogy írva van, hanem higgyünk Istennek. Milyen óriási tanítást találunk. Ez szerint, és ezt gyakoroljuk mindig, és akkor nemesebb lelkű emberek leszünk. Azonban a második nagyon fontos dolog, amit még szeretnék a Szentírással kapcsolatban megérteni, az, hogy mi emberek képtelenek vagyunk saját értelmünkkel felfogni a Szentírásnak örök igazságait. Mi nem tudjuk megvalósítani, sem megérteni azt, amire Isten tanácsol bennünket. Miért? Azért, mert az akaratelünk a bűn következtében annyira meg van gyengülve, hogy nekünk nincs akaraterünk, nem vagyunk képesek ellenállni saját bűnös vágyainknak és sátán kísértéseinek. Ez az egyik. A másik, ami elmink a bűn következtében annyira eltompult a lelki dolgok iránt, hogy megint nem vagyunk képesek megérteni. Ezért egy nagyon fontos dolgot aláhúzva szeretnék elmondani most. Azt olvastuk elmékedésünk elején, hogy a Biblia íróit a Szentlélek ihlette, tehát amit kaptak kinyilatkoztatást, azt írták le a Szentírásban, és azért, és akkor, amikor ezt a kinyilatkoztatást megkaptak, akkor Isten segítségével ezeket a kinyilatkoztatásokat továbbadták, tehát a Szentlélek ihlette az embereket, és úgy írták le. A Biblia nem egy közönséges könyv, hanem a Szentlélektől ihletett íróknak a könyve. Ezért mi emberek Isten segítségével vagyunk képesek megérteni, ezért soha ne fogjunk hozzá a Biblia olvasásához ima nélkül. Kérjük ugyanazt a Szent Lelket, aki ihlette a Biblia íróit, hogy ihlessen bennünket is, világosítsa meg a mi értelmünket. És amikor megvilágosította a mi értelmünket, akkor mi is képesek leszünk a Szentlélek segítségével megérteni azt. Itt szeretnék olvasni a Szentírásból a János evangéliumának a 16. részéből a 13. verset. János evangélma 16. rész, 13. verse. De mikor eljön az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Jézus Krisztus azt mondja el, hogy a Szentlélek vezet el bennünket minden igazságra. De kit tud elvezetni? Csak azokat az embereket tudja elvezetni, akik engednek neki. Ezért legyünk azok az emberek, akik a Szentlélek vezetésének engednek, hogy amikor megértünk egy igazságot, amikor elénk tárja Isten az akaratát, akkor ne legyünk kétközben, vagy ne tegyük azt, hogy most, jaj, hát elfogadjam, vagy ne fogadjam, vagy éljek úgy, vagy ne éljek úgy. Én gyermekkoromtól kezdve egészen másként tudtam. Fogadjuk el Isten kinyilatkoztatott igazságát úgy, ahogy a Szentírásban Isten lefektette. Mert csak akkor leszünk képesek Isten akarata szerint élni, hogyha imában kérjük Isten szent lelkét, hogy nekünk nyilatkoztassa ki az ő akaratát, és miután kinyilatkoztatta Isten az ő akaratát, mi nem tétovázunk, hogy azt elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el. Mi készek vagyunk amment mondani, ami annyit jelent, hogy legyen úgy. Elmondani azt, hogy Istenem, segíts meg engemet, hogy én boldog, téged szerető ember legyek, a te akaratod szerint éljek, és én elkészüljek országod számára. Istennek az a célja, hogy mi ebben az irányban végezzük a nagy csatát, és küzdjünk Jézus Krisztussal együtt. Ezért látva a Szentírás kijelentését tovább, hogy itt a Szentlélek vezet és el akar vezetni minden igazságra, apostolok cselekedetének 5. részét is szeretném felolvasni, a 32. verset, amely a következőképpen hangzik. És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, akit Isten adott azoknak, akik néki engednek. Tehát mit mond? Isten adott azoknak, akik néki engednek. Isten szent lelkét kész adni mindenkinek, de tőlünk függ az, hogy mi készek vagyunk-e a Szentlélek Istent elfogadni. Ezért nagyon figyelemre méltó ez a kinyilatkoztatás, és azt mondja, hogy a szent lelket Isten csak azoknak adja, akik néki engednek. És hogyha mi készek vagyunk neki engedelmeskedni, akkor ő erőt ad nekünk Isten akarata gyakorlásához. És minél többet táplálkozunk a Szentírás szavaival, annál erősebb leszünk, hogy ellenálljunk Sátán kísértéseinek, és tegyük a jót, ne a rosszat. Isten értelmi képességgel fog bennünket felruházni, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között. Amikor a Biblia önmagáról, a Szentírásról beszél, akkor Péter apostol első levelében, az első részben, a 22. verstől egész a 2. rész 2. verséig egy nagyon fontos dolgot közöl velünk. Versről versre fogjuk nézni ezeket a kijelentéseket. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Mit mond el Isten szava az első helyen? Milyen eredménye lesz annak, ha mi elfogadjuk a Szentírás tanítását? Itt azt mondja, hogy az Istennek a lelke kész lesz bennünket. Tehát a lélek által megtisztítja a mi lelki világunkat, és testvéri szeretetet fog ültetni a mi szívünkbe, és ennek az lesz az eredménye, hogy egymást tiszta szívből, és itt van egy másik nagyon szép szó, buzgón szeressétek. Hogyan szeressük a másik embert? Tiszta szívből és buzgón. Odaadóan, igazán, szeretetteljesen. Az első jele annak, amikor mi elkezdjük olvasni a Szentírást, az lesz, hogy mi elfogadjuk azt, amit Isten meghagyott benne, hogy mi egymást tiszta szívből fogjuk szeretni. Figyeljünk rá erre. Tovább, a 23. versben pedig, mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten ígéje által, amely él és megmarad örökké. Milyen magnak nevezi a Szentírást, az Isten szavát? Romolhatatlan magnak. És elmondja azt, hogy az Isten szava, mivel romolhatatlan, meg fog maradni örökké. És éppen ezért, mivel meg fog maradni örökké, akik újonnan születetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéjére utal, ha mi megengedjük, hogy a Szentírás szava, tanítása, a Szentlélek munkája folytán megváltoztasson bennünket, újjáformáljon, kicsiszolja belőlünk azt, ami rossz, és belénk építse azt, ami jó, ami mennyei, ami tiszta, ami Istentől származik, és ami örökre megmarad, akkor Isten kegyelme által mi is ugyanúgy örökre meg fogunk maradni, mint ahogy megmarad az Isten igéje. Tovább. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsőség olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és a virág elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdetetett. Párhuzamban veszi a mulandóságot és az örökké megmaradót. Párhuzamban vesz bennünket egyik oldalról, hogy mi mindannyian mulandó emberek vagyunk, mert valóban azok, és beszél a Szentírásról, az Úr beszédéről, amely megmarad örökké. Ha mi örök életet szeretnénk kapni, akkor nekünk egyetlen lehetőségünk van. Ez az egyetlen lehetőség pedig az, hogy a Szentírás elveit magunkévá tegyük. És tovább el is mondja azt, hogy mit? Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést, és minden rágalmazást. Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. A Szentírást itt az Isten igéje hamisítatlan tejnek nevezi. Miért lényeges ez? Ott találjuk meg az igazságot. A Szentírásban van az igazság forrása. És hogyha mi azzal táplálkozunk, ami életerőt ad, lelki erőt ad, Szentlélek segítsége folytán csiszol, farag, változtat, nemesbít, tökéletesbít, akkor Isten kegyelméből mi elkészülünk az országa számára. A Bibliával kapcsolatos dolgok közül még csak egyet hadd mondjak el. A Szentírás legutolsó lapján van egy nagyon fontos figyelmeztetés. Így hangzik Jelenések könyvének a 22. részében a tilalom, a figyelmeztetés a 18 és 19. versben. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv prófétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra, és ha valaki elvesze prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből és a Szentvárosból, és azokból, amik a könyvben megírattak. Isten átok tilalma alatt tiltja meg, akár hozzátenni, akár elvenni bármit abból, ami a Szentírásban van. Arra kérem jelenlevők és kedves hallgatók, hogy ezt figyeljük meg. Semmit hozzátenni, semmit elvenni. És ha valaki azt mondja, hogy ezt és ezt mondta Isten, akkor kérdezzük vissza, hol van ez megírva a Bibliában? És hogyha a Bibliából igazolni tudja azt, amit mondott, akkor fogadjuk el. De ha nem tudta igazolni, akkor azt mondja, hogy az hozzá van téve. Vagy ne engedjük meg, hogy bármit is elvegyen. Miután láttuk ezeket a nagyon fontos tudnivalókat a Bibliával kapcsolatban, akkor még egy kérdést szeretnék feltenni, és egy kérdéskörrel világítani meg egy nagyon fontos dolgot. Az pedig a következő. Honnan tudjuk, hogy valóban a Szentírás Istentől ihletett könyv? Mi a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy mi elfogadhassuk, gyakorolhassuk, és gyakorolnunk kell azokat az elveket, amelyeket a Szentírásban találunk? Tehát hogyan tudjuk meg azt, hogy a Szentírás, az Isten szava valóban hiteles? Szeretném fellapozni Ámos próféta könyvét, és Ámos próféta könyvének a harmadik részében találjuk a választ a feltett kérdésre, hogy miért bízhatunk valósággal a Szentírásban határtalanul. Nem 100%-ban, 1000, millió százalékban bízhatunk. De vajon miért? Így olvassuk Ámos próféta könyvének a harmadik rész 7. versét. Mert semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Isten nem tesz tudatlanságban semmit. Ez alatt azt értem, hogy Isten nem titkolja el azokat a dolgokat tőlünk, amire nekünk szükségünk van. Nem titkoltál az ő akaratát, az ő tervét, hanem a prófétákon keresztül kinyilatkoztatta az ő akaratát. Előre elmondta azt, hogy mi lesz, és hogy fog megvalósulni. Hogy folyik majd az emberiség története. De mielőtt a proféciára térnénk, vagy jövendőlésre, melyet a proféták által adott Isten, és ebből a szóból jön az, hogy proféta, profécia, említsen meg azt, hogy a proféták azok az emberek, akiken keresztül Isten a kinyilatkoztatást adta, és akiken keresztül a jövővel kapcsolatos jövendőléseket is közölte. És ezért mondja itt, hogy Isten semmit nem cselekszik, addig, amíg az ő hűséges gyermekeinek meg nem mondta. Ezért említsünk meg néhány jövendőlést a Szentírásból, hogy lássuk meg, milyen precíz pontossággal teljesedtek be azok a jövendőlések, amelyek a Szentírásban vannak. Márpedig több mint 1000 jövendőlés van a Szentírásban. Mi ebből a több mint 1000-ből talán 3-4 jövendőlést fogunk megemlíteni, hogy mi is meggyőződjünk arról, hogy valóban hiteles a Szentírás, bízhatunk az isteni kinyilatkoztatásban, amely a Szentírásban meg van írva, és teljes szívvel fogadjuk el azokat a kijelentéseket és tanácsokat, amelyeket Isten közöl számunkra az ő örök igéjén, az örök magon, a romolhatatlan magon keresztül. Az első kérdés, amit szeretnék feltenni az, hogy hol született Jézus Krisztus? Ez a legismertebb jövendőlés és legismertebb történethely. Mindenki tudja azt, hogy Jézus Krisztus Betlehemben született. Azonban hol élt Mária és József Jézus Krisztus szülei? Názáretben, messze Galileában, több mint 130 kilométerre Betlehemtől. Nem természetes lett volna az, hogy Jézus Krisztus Názáretben szülessen meg? De igen, ott éltek. Akkor miért született meg mégis Betlehemben? Azért, mert több mint 500 évvel Jézus Krisztus születése előtt Isten elmondta azt, hogy Jézus Krisztus pontosan hol fog megszületni, és Mikás proféta könyvében, az 5. résznek a 2. versében találjuk ezt a jövendőlést, amely következőképpen hangzik. De te Efrátának Betleheme, bár kicsin vagy a Júda ezrei között, belőle származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Mit mondott Isten? Precíz pontossággal elmondta nekünk azt, hogy Jézus Krisztus az Efratába, azaz Betlehembe, mégpedig a júdai Betlehembe fog megszületni. Hadd mondjam el zárójelben, hogy Izraelben 2 Betlehem volt. Az egyik Zebulon vidékén, mindössze 11 néhány kilométerre Názárettől, a másik pedig Júdában, ahogy előbb említettem, több mint 130 kilométer távolságra. És itt, 500 évvel előre, nem egy-két napra, nem egy-két órára, 500 évre előre, Isten közli, és azt mondja, hogy igen az, aki öröktől fogva van. Ugye múlt alkalommal tanultuk azt, hogy Jézus Krisztus ugyanúgy öröktől fogva létezik, mint az Atya. És itt is azt mondja, hogy az fog Betlehembe megszületni, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Tehát nem akárki fog megszületni, hanem az a bizonyos személy, az a Jézus Krisztus, aki öröktől fogva létezik, Betlehemben fog emberi testet ölteni, és ott fog megszületni. Köztudott az, hogy ott született Jézus Krisztus. De vajon miért? Azért, mert Isten nem csak kijelentette az ő tervét a proféta által, hanem Isten gondoskodott arról, és a világ legnagyobb birodalmát, a római birodalomnak császárát is megmozgatta, hogy ez a jövendőlés pontosan beteljesedjen. És Isten Augustus római császárt precíz pontossággal indította, hogy akkor adja ki a népszámlálásról szóló rendeletet Izraelben, hogy mindenkinek a saját őseinek városába kell menni, beiratkozni, amikor Mária terhességének alatt betelnek. És így nem volt más hátra, ma Józsefnek és Máriának is el kellett indulni, és Mária Szamárháton ülve tette meg ezt a hosszú utat terhesség ellenére, és Betlehembe, amikor beiratkoztak, bejelentkeztek, akkor telt be az ő terhességének az apjai, és ott született Jézus Krisztus. Milyen csodálatos! Isten azt mondja a Szentírásba, én tudom a közeli és a távoli jövőt. Isten mindent tud, és Isten nekünk embereknek elmondja. Milyen boldogok lehetünk Istennek azért, hogy valóban ilyen csodálatos teremtő Istenünk van. De Isten nem csak azt mondta meg, hogy Jézus Krisztus Betlehembe fog megszületni, hanem azt is elmondta, hogy kitől fog megszületni. És nem mindennapi ez a kijelentés, amelyet Ésaiás próféta könyvében találunk, a 7. rész 14. versében, amely így hangzik. Ezért ádjelt néktek az Úr maga, íme a szűz fogan méhében, és szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek. Mit mondott több mint 700 évvel Jézus Krisztus születése előtt Isten? Íme szűz fogan méhében. És Mária az volt? Igen, leányzó volt. Eljött hozzá Gábriel, és azt mondja, hogy te fogod megszülni a világ megváltóját. És meglepődve kérdezi Mária az angyalt, hogy történhet meg az, hisz én férfit nem ismertem. És akkor elmondja azt, hogy Szentlélektől fog születni az, aki általad megszületik. De íme az ige, szűz fogad méhében, szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek. Jézus Krisztus életével kapcsolatban is életéből szeretnék még egy-két jövendőlést megemlíteni. Kedveseim, bizonyára emlékeznek arra, hisz az utóbbi 10-11 néhány évben számos Jézus élete film is jelent meg, pontosabban készült el, és láttuk azt, hogy Jézus Krisztus milyen állaton is vonult be Jeruzsálembe. Úgyhogy Szamárháton. De vajon miért? Azért, mert abból az állatfajból volt legtöbb Izraelben? Nem. Isten körülbelül 450-500 évvel a beteljesedés előtt Zakariás próféta által adott egy szintén nagyon precíz, nagyon pontos kijelentést Zakariás próféta könyvének a 9. rész 9. versében olvassuk. Örülj nagyon Sionnak, leánya! Örvendez Jeruzsálem, leánya! Imi jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény Szamárnak a vemhén. Kedveseim, több száz évre előre Isten elmondta azt, hogy Jézus Krisztus, amikor majd bevonul Jeruzsálembe, akkor Szamárháton fog ülni. De nem csak ezt mondta meg, azt is elmondta, hogy milyen Szamáron fog ülni. Itt azt olvassuk, hogy nőstény Szamárnak vemhén. Ugye ez a szó, hogy vemhe, archaikus, és mi nemigen használjuk már napjainkban ezt a szót, ezért nekem is valamikor réges-régen a magyar értelmező szótárhoz kellett nyúlnom, hogy lássam, hogy mi a vemhe. A vemhe az szamárcsikót jelent. És Isten nem csak azt mondta el, hogy Jézus Krisztus majd Szamáron fog bevonulni, akármilyen, vagy apa Szamáron, vagy anya Szamáron, találnak valamilyen szamarat, és arra fogják ültetni. Nem ezt mondta el Isten. Isten precíz pontossággal közli velünk, és azt mondja, hogy amikor Jézus Krisztus bevonul Jeruzsálembe, akkor ő vemhén, azaz szamárcsikon fog ülni. Szamárcsikon, kedveseim. És vajon úgy teljesedett be, valóban Jézus Krisztus szamárcsikon ülve vonult be, vagy valamilyen más szamáron? Nézzük meg ennek a jövendőlésnek a teljesedését Márk evangéliumának a 11. részében. Itt elolvasom az elsőtől a hétig terjedő verseket csak azért, hogy lássuk meg, hogy milyen precíz pontossággal teljesedett be minden. És amikor Jeruzsálemhez közeledének Betfagé és Betánia felé, az olajfák hegyénél elkülde kettő tanítványai közül, és mondanékik, eredjetek abba a faluba, amely előttetek van, és amikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, amelyen ember nem ült még soha, és azt oldjátok el, és hozzátok ide. Mit oldjanak el, és hozzák oda? Vemhet, tehát szamárcsikót, amelyen ember még nem ült, tehát senki nem ült még rajta, mert szamácsikó. És ha valaki azt mondja néktek, miért teszitek ezt, mondjátok, az Úrnak van szüksége reá, és azonnal elbocsátja azt ide. Elmenjenek azért, és megtalálják a megkötött vemhet, tehát a szamácsikót, az ajtónál kívül a kettős kútnál is eloldották azt. Az ott állók közül pedig némelyek mondának nékik, mit műveltek, hogy eloldjátok a vemhet, ugye a szamácsikót, harmadszor szamácsikó. Ők pedig felelének néki úgy, amint Jézus megparancsolta, és elbocsátották őket. És odavitték a vemhet, negyedszer vemhet szamácsikót, Jézushoz, és rátevék felső ruháikat, ő pedig felült rá. Jézus Krisztusról meg van jövendőlve több száz évre előre, hogy szamácsikon fog ülni, és amikor beteljesedett, akkor is látjuk azt, hogy Jézus Krisztus nem akármilyen szamáron, hanem szamácsikon vonult be. És Jézus Krisztus életéből csak még egy kis jövendőlt is szeretnék megemlíteni. Azért veszem ezeket a példákat, mert ezek nagyon ismertek, de így látjuk azt, hogy előre megvoltak jövendőlve is. Sokkal inkább értékelni fogjuk ezentúl a Szentírás szavait, mert látjuk azt, hogy benne megvan írva, az tökéletesen teljesedett. Mennyiért árulta el Júdás Jézust? Az evangéliumokban azt olvassuk, hogy 30 ezüst pénzért. De vajon miért? Miért nem 35-öt, vagy 50-et, vagy 25-öt, vagy 20 ezüst pénzért? Miért árult el Júdás éppen 30 ezüst pénzért? Zakariás próféta könyvének a 11. részében, a 12. versben található jövendőlés adja meg a választ erre a kérdésre. És mondám nékik, ha jónak tetszik néktek, adjátok meg az én béremet, ha pedig nem, hagyjátok abba, és 30 ezüst pénzt fizetnek béremül. Tessenek elképzelni. Körülbelül 500 évvel Jézus Krisztus születése előtt élt Zakariás próféta, és Isten előre megmondta azt, hogy igen, amikor eljön Jézus Krisztusnak elárultatása, amikor majd Júdás végül úgy dönt, hogy ő el fogja árulni Jézus Krisztust, akkor azt 30 ezüst pénzért fogja megtenni. Ki az, aki egyedül tudja a biztos jövőt? Egyedül Isten. És ez az Isten, aki tudja a biztos jövőt, ez a Szent Lelke által iklette a prófétákat, és így írták le a Szentírást. Ezért igaz mind az, ami a Szentírásban található, ezért bízzunk Isten szavában. Krónika könyvében találjuk feljegyezve a második könyv 20. rész 20. versében. Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és bízzatok az ő prófétáiban. Ha Istenben bízunk, akkor az ő szavában is bízunk. Még egyetlen egy jövendőlést is szeretnék megemlíteni. Ezt Ezékiel próféta könyvében találjuk feljegyezve a 44. rész 2. versében. Egy kapuval kapcsolatos jövendőlés. Nagyon figyelemre méltó ez a jövendőlés is. Ezékiel próféta könyvének a 44. rész 2. versét olvasom. És mondanékem az Úr, ez a kapu belezárva, meg nem nyílik, és senki rajta be nem megy. Mert az Úr az Izrael Istene ment be rajta, azért belezárva. Mit mond ez a jövendőlés? Tudnélik, Jeruzsálem várfalán számos kapu volt. A Juh kapu, az István kapu, a Déli kapu, a Damaszkusi kapu. És volt egy kapu, amelyet úgy neveztek, hogy aranykapu. Mindegyik kapu a várfalon járható. Kibe járnak rajta az emberek? Én is jártam, mikor ott voltam. De ez az egyetlen egy kapu, amelyet aranykapunak neveznek, ez be van falazva. Miért? Ezékiel próféta által, aki majd 600 évvel Jézus Krisztus születése előtt élt, Isten kimondta, és közölte vele. A prófita leírta. Ez az egy kapu, ez bele zárva, és ez meg nem nyílik. És pontosan megmondta, hogy melyik az a kapu. Senki rajta be nem megy, és elmondja, hogy miért. Mert az Úr, az Izrael Istene ment be rajta, ezért belezárva. Tudnélik, amikor Jézus Krisztus Szamácsikon vonult be Jeruzsálembe, akkor ezen a kapun vonult be. És Isten csodálatos módon tette ezt, és csodálatos azt, hogy valóban ez a kapu be van falazva. És nem is szabad kinyitni. Miért? Ez a kapu a Jeruzsálem óváros várfalának keleti részén található, amely legközelebb van a volt jeruzsálemi templom helyéhez, és közvetlenül a fal tövében található egyik legősibb arab temető a világon. Ahhoz senki hozzányúlni nem mer. Nagyon sok idő kellene addig, amíg az 1000 vagy több mint 1000 jövendőlést mind végignéznénk a Szentírásból. Én ezeket a jövendőléseket csak azért hoztam, hogy lássuk meg, hogy mi bízhatunk a Szentírásban. De a döntés a miénk. Vajon elfogadjuk-e a Szentírást, ami hitünk zsinór mértékéül? Elfogadjuk-e a Szentírást, hogy az Isten szava? Élni fogunk-e úgy, ahogy Isten a Szentírásban meghagyta? Egy gyönyörű verset szeretném olvasni a Szentírásból, Jelenések könyvének első részéből, és az első résznek a 3. verséből, ahol a következőket olvassuk. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abba, mert az idő közel van. Kik a boldogok? Boldog ember az, aki olvassa a Szentírást. Tegyük meg az első lépést a boldogság útján. Vegyük kezünkbe a Bibliát, szenteljünk időt rá, kezdjük olvasni. Ha valamit nem értünk, én hiszem, hogy a további Biblia fejtegetések segíteni fognak nekünk sok mindent megérteni a Szentírásból. De most tegyük meg az első lépést. Boldog, aki olvassa. Kik még a boldogok? Akik hallgatják-e prófétálásának beszédeit. Miért? Mert ha olvassuk, hitünk erősödik. Ha hallgatjuk a Szentírást, szintén hitünk erősödik. De akkor eljön a boldogságnak a 3. lépcsőfoka is. És megtartják azokat, amelyek megírattak abban. Miért olvassuk? Miért hallgassuk? Ne csak azért, hogy tudjuk, hogy mi van megírva a Szentírásban. Olvassuk és hallgassuk azért, hogy azt meg is tartsuk. És miért szükséges megtartani azt, ami a Szentírásban van? Azt mondja itt a Szentírás, mert az idő közel van, és ez igaz. Jézus Krisztus nem sokára eljön. Egy nagy kérdést szeretnék felvetni a mai elmékedésünk keretén belül. Amikor Jézus Krisztus eljön nem sokára, hogy ítéljen eleveneket és holtakat, akkor két embercsoport lesz a világon. Vagyis Jézus Krisztus két csoportra fogja szétosztani az embereket. Minek alapján? Annak alapján, hogy olvastuk-e a Szentírást, hallgattuk-e a Szentírást, és megtartottuk-e azt, ami meg van írva a Szentírásban. Válasszuk a jót. Válasszuk az engedelmességet. Szívleljük meg Isten tanácsát, és ne legyünk csak hallgatói, hanem legyünk megtartói. Egy példát találunk feljegyezve a Szentírásban. Isten a vízözön előtt 120 évvel előre kijelentette azt, hogy eljön a vízözön. Noénak azt mondta, építs bárkát, hogy amikor eljön a vízözön, akkor megmenekülhess te és a te családod. Butaság volt bárkát építeni, hisz a vízözön előtt eső nem esett. Micsoda hajó! Hogy lehet az, hogy kiöntelek a folyók, vagy annyi víz lesz a földön, hogy majd el fogja borítani a földet, és hajóra lesz szükség, kész butaság. Voltak, akik hittek Istennek, voltak, akik hittek Noé ige hirdetésének, voltak, akik nem. Teltek, múltak a napok, az évek, az évtizedek. Közeledett már a 120 év lejárta, és még sehol semmi. Noé befejezte a bárkát. Az állatok a maga rendje szerint Isten indítására mentek a bárkába. Az emberek megdöbbentek. Mi ez? Ez valami csodálatos jelenség. Biztos ez természetes dolog, nem kell komolyan venni. Ismét felismétlődött bennük az, hogy igen, Isten azt mondta, hogy ez és ez lesz. De hát nem lesz abból semmi. Akik elhitték, amit Isten mondott, azok bementek a bárkába. Akik nem hitték, azok kívül maradtak. Akik hittek és bementek a bárkába, megmentették az életüket. Akik pedig nem hittek és kívül maradtak, elvesztek. Kedveseim, a két csoport közül önök is tartozhatnak, de csak az egyikbe. Én is. Én elhiszem, amit Isten mond. Higgyék el önök is. Segítsen bennünket ebben, ami drága jó megváltó Jézus Krisztusunk az ő kegyelméből. Amen. Kérjünk áldást Istentől ránk. Mi atyánk, ki a mennyekben lakozol, és itt lent a megtört és megalázott szívekben, köszönjük neked, drága jó megváltónk, hogy te a te igédet adtad számunkra, mint örök útmutatót. Kérünk téged, Istenünk, segíts meg, hogy azt szerint éljünk, járjunk, ahogy előtted kedves, hogy ebben az életben elkészüljünk az örök életre. Segíts bennünket szent lelked által megérteni az örök igazságokat, a romolhatatlan magot, amely a Szentírásban található. Adjál erőt, hogy megtanuljunk úgy élni, ahogy igédben tanítasz bennünket, hogy elhiggyük azt, amit te mondasz, megcselekedjük, és amikor eljössz nem sokára az egek felhőjében, akkor boldogan megállhassunk te előtted. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, és add meg, hogy megtanulva tégedet követni a föld életben, elkészüljünk.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod é haragod? Avagy nem elevenítesszé meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

0: Kedves nézőink, szeretettel köszönjük Önöket Bátran a Jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Sok szeretettel köszöntjük azokat is, akik a Reménység Hangarádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián hallgatnak bennünket, Isten hozta Önöket is, kedves hallgatóink. Mai adásunkban tovább folytatjuk azt a témakört, annak körbejárását, amellyel az elmúlt adásokban foglalkoztunk, és amely gyakorlatilag visszakanyarodik egy régebben tárgyalt témakörhöz, átfogó címe ennek a témakörnek Hegyek a Bibliában. Köszöntöm a bibliai hegyek szakértőjét ismét adásunkban, Farkas Győző lelkipásztort, Isten hozott a stúdióba.
1: Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy újra együtt lehetünk.
0: Vonzanak a hegyek?
1: Igen, közel állnak a szívemhez, hiszen én magam is, ahogy korábbi műsorban elmondtam, egy kisebb hegyen nőttem fel, Magyar Décsében.
0: Jártam én ottan, ahol te is felnőttél, és igazolhatom a nézők számára, és akik esetleg nem jártak Magyar Décsében, hogy a hely nagyszerű. És ami hegyivé teszi ott a hangulatot, nem csak maga a hely, az elhelyezkedés a környező falvakhoz, helyekhez képest, hanem az, hogy onnan szépen lehet látni a hegyeket is tiszta időben, a még nagyobb hegyeket, hogy fönt és még fönnebb. Lehet, hogy ez is közrejátszott a témaválasztásban, de nem csak ez, hanem azok a tanulságok, amiket a bibliai hegyek hoznak magukkal. Mai beszélgetésünkben két fontos bibliai hegyet vizsgálunk meg, mind a kettőnek köze van egymáshoz, ahogy azt az előzményben beharangoztuk. Az egyik a Megdicsőülés hegye, a másik a Golgota hegye. Az egyik hegyről elmondták, akik ott jártak, hogy jó lenne mindig itt maradni. A Golgota hegyi tapasztalatok pedig olyanok, hogy ha rólunk lenne szó, hogy átéljük, szívesebben elmennénk onnan, mint hogy ott maradjunk, de mind a kettő nagyon fontos. Nézzük meg a Megdicsőülés hegyét. Hasonlít valamennyire a hegyi beszédre, mert ennek is a nevét, a helyét nem nagyon tudjuk, vagy mégis?
1: Vannak úgymond találgatások,
0: sok vagy biblia, hagyományok.
1: Hagyomány, vagy találgatások. Biblia kutató a Tábor hegyére
0: arra szavaznak a legtöbben.
1: Tippel. Ugye az pont Átellenben van a Kármel hegye, középen van ugye egy nagy völgy, és igazából vannak, akik azért megcáfolják ezt, mivel ha elolvassuk az eseményeket a Máté 17. fejezetéből, akkor ott egy magas hegyről beszél az ige, és a Táborhegy az nem olyan nagyon magas hegy. 575 méter a legmagasabb pontja. Ugyanúgy a tengerszintről indulva látványosnak látványosan nagy, de a magas hegyről beszélünk, akkor lehet, hogy egy másik hegyről volt szó. Minden esetre én hiszem azt, hogy Jézus ott Izraelben és Jeruzsálem környékén a legtöbb hegyet megmászta, mert az volt az egyik legkedvesebb szokása, hogy felment hajnalban egy hegyre, és ott imádkozott. És ha megfigyeljük az egész történetet, akkor ez is egy ilyen eseménynek indul. Magához veszi három tanítványát, Pétert, Jakabot és Jánost, és elindulnak a hegy felé.
0: Hát a Megdicsőülés hegyének, ha mondjuk így a magasságát, a nagyságát nem a méretei adják, hanem az események, ahogy sok bibliai hegy esetében ez már eddig is szóba került. Mikor és kikkel ment fel Jézus a Megdicsőülés hegyére, kikkel találkozott, azokon kívül, akiket magával vitt, és milyen céllal, milyen jelentőséggel bír ez az esemény, beszéljük meg, mielőtt a részletekbe belemegyünk.
1: Igen, tehát ahhoz, hogy megértsük jól a célját, hogy miért megy fel Jézus, ugye azt mondtuk, hogy kiválaszt a Pétert, Jakabot és Jánost, felmennek a hegyre, viszont ennek

0: Az egésznek van egy előzménye. Ha megfigyeljük a 16. fejezetben, a Máté evangéliumában, Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek. És ugye a tanítványok kezdnek adni válaszokat. És hát ugye ismerjük a leírásból, hogy némelyek Illésnek, némelyek Jeremiásnak,
1: vagy valamilyen más
0: igen, vagy
1: profétának.
0: más profétának. Aztán nem is ezzel van annyira hangsúly, hanem Jézus nekiszegezi a tanítványoknak egyenesen a kérdés, hogy kinek mondtok ti engemet. És ugye Péter az, aki válaszol, és ugye egy gyönyörű, szép hitvallomás hangzik el ebben a kontextusban, és az a 16. versben, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Vajon mennyire gondolt ezt komolyan Péter? Mennyire volt erről 100%-ig meggyőződve? És hogyha meg volt győződve, vajon értette Krisztus küldetésének, és Krisztus messiás küldetésének a jelentőségét?
1: Erre röviden a 17. vers válaszol, mert azt mondja neki Jézus erre a kijelentésre, hogy ezt nem magától mondta, hanem ezt tulajdonképpen Isten jelentette ki neki. Tehát ez nem Péternek valamiféle ilyen vallásos rajongásból, neki buzdulásból kiköpött aranymondása volt, hanem Isten vezetése alatt mondta, amit mondott.
0: Így van. Tehát a Szentlélek késztette őt erre a gyönyörű szép hitvallomásra, és mi sem mutatja jobban a szakasz további részletei, ahol Jézus elkezd beszélni az ő küldetéséről, azért, hogy miért is jött ő erre a világra, ugye, hogy itt kezdi először jelenteni a tanítványoknak az ő szenvedését, az ő kereszthalálát, és Péternek pont egy ellenkező megnyilvánulása van, az, amire ugye utaltál is, hogy az előbb nem magától, de ezt úgymond magától, de még ez sem magától, hanem az ellenség az, aki ennyire hatalmába vette Pétert, mert a tanítványok és Péter is egy olyan elképzelésük volt, hogy Jézus megvalósítsa a földi mennyországot, úgymond elfoglalja Dávid trónját, és újra Izrael egy szuperhatalommá válik. Tehát ők egy földi messiásba, egy királyi messiásba, katonai messiásba gondolkodtak. És amikor Jézus ilyet mondott nekik, hogy ő meghal, hogy az emberek kezébe adatik, akkor ezt nem tudták elviselni. És Jézus itt Pétert sátánnak is nevezi, azt mondja, hogy távozz, mert bántásomra vagy.
1: Hát talán inkább a Péter szavain keresztül megszólaló sátánnak szólt, nem magának Péternek.
0: Nem magának Péternek.
1: És tulajdonképpen itt egy nagyon érdekes dolog jutott eszembe, amíg hallgattam ezt az okfejtéseidet, hogy itt a két ige szakasz között egy érdekes ellentét van. Amíg az ember Isten lelkére hallgat, és Isten lelke vezetésére bízza magát, addig megismeri az igazságot, eljut az igazságra, elfogadja, de ha elkezd a saját erejére támaszkodni, és saját érzéseire, akkor már könnyen a gonosz kerítheti hatalmába, és használhatja fel, és Péter, mint egy inga sodródott ide a két pont között. Ennek az egyik fő tanulsága az, hogy keressük, igyekezzünk meghallani a Szentlélek hangját, hallgassunk rá, és minél hosszabb időn keresztül, lehetőleg megszakítás nélkül hallgassunk a Szentlélek befolyására, mert akkor az kiszorítja a rossz befolyást az életünkből.
0: Igen. Tehát ez nagyon-nagyon fontos a 21. század emberének, hívő emberének, mert az a baj ma is, hogy nekünk vannak saját fantáziáink, elképzeléseink az Isten dolgaival kapcsolatosan, megvannak a mi terveink, céljaink, megvoltak a tanítványoknak is, és ha azok nincsenek összhangban az Isten akaratával, akkor tulajdonképpen lehet, hogy nem szent lélek hatás alatt vagyunk, hanem valamilyen más léleknek a hatás alatt, mint ahogy Péter is ezeket a szavakat ugye kimondta. De az érdekesség az, amivel befejezi, ami átvezet bennünket a Megdicsülés hegyének a történetébe, ugyanis elhangzik egy olyan érdekes dolog, hogy azok között, akik itt állnak, vannak némelyek, akik nem kóstolják meg a halált, amíg meg nem látják az embernek fiát eljönni az ő országában. És itt lehet, hogy sokan megállunk és elgondolkozunk, vagy megbotránkozhatnak is egyesek, hogy már nem él egyik tanítvány se, ugye? Hogy ez akkor valóság, amit Jézus mond, vagy valami lelki, valami elvont, valami szimbolikus.
1: Vagy esetleg ő sem tudta, hogy miről beszél, és remélt, hogy megvalósul, aztán mégse lett belőle semmi.
0: Vagy pedig Jézus nagyon jól tudta, hogy miről beszél, és nagyon jól tudta, hogy akik ott állnak, hamarosan meglátják őt, mint Isten fiát, és az Isten országában őt megjelenni és eljönni. Az volt a kérdésed, hogy mi a célja, tehát mi volt a célja? Tehát ez az előzmény, amit elmondtunk, ez segít megérteni a célját. Mert Ellen White is, ki is másoltam magamnak, megemlíti, hogy a Megdicsülés hegyének a célja az volt, hogy a tanítványok lássák Istenségének megnyilatkozását, és biztosan tudhassák, hogy ő Isten fia, és Jézus szégyenteljes halála a kereszten, az megértesse velük, hogy nem egy véletlen, vagy nem a rómaiak és a zsidók összeszövetkezésének az eredménye, hanem a megváltási, azt mondja konkrétan Ellen White, hogy a szégyenteljes halála Krisztusnak a megváltási terv része. Tehát ez volt a célja a Megdicsülés hegyének, ezért ez az előzmény, hogy kérdi Jézus, hogy kinek mondnak az emberre, kinek mondtok ti engem, mert, és Jézus tudta, hogy ha látni fogják a tanítványok őt meghalni a kereszten, és ugye itt már látjuk az első kapcsolatot a Golgota hegyel, akkor ez elbátortalanítatja, megijeszheti őket, és ők egyszerűen félrevonulnak, vagy meghátrálnak, és csalódnak, és többé nem akarnak az ő tanítványai lenni. És a Megdicsülés hegye pedig pont ezt eredményezi, hogy ők megértsék, meglássák, hogy ki valójában az Úr Jézus Krisztus.
1: Ennek a Máté 16-28-ban tett ígéretnek, hogy meglátják az emberfiát eljön az országában, van még egy másik lehetséges értelmezése is, ami az előzővel együtt él és összhangban van, nem zárja ki egyik sem a másikat. Vannak, akik úgy gondolják, hogy itt az ember fiának eljövetelét az ő dicsőségében az egyik azok közül, aki ott állt, az meglátta később látomásban is, itt gondolok Jánosra, aki Jelenések könyvében erről az egész eseményről sokat ír. De ez, ha bár fontos, de a beszélgetésünk mai célja szempontjából viszonylag egy mellékág, úgyhogy most gondolatban, lélekben menjünk fel a Megdicsülés hegyére. Felmentek, imádkoztak valamennyit, utána pedig az Úr Jézus külalakja megváltozott, megjelent mellette Mózes, megjelent Illés, és beszélgettek. Milyen szerepük volt Mózesnek, illetve Illésnek, milyen minőségben jelentek meg itt a hármas beszélgetésben? És mit jelent számunkra, mai olvasók számára az, hogy úgy Mózes, mint Illés ott volt?
0: Kell, lássuk már is a hegyek összefüggéseit, ugye? Uh-huh. Tehát Mózes a Horeb sínai, és látjuk Kármel hegyét és Illést. De tehát mik húzódnak meg ezen hegyek mögött, és újra a hegyen, de Jézussal együtt? Uh-huh. Nem először vannak Jézussal együtt a hegyen, és nem is utoljára majd a Sion hegyénél ezek kiderülnek. Viszont figyeljük meg, hogy Mózes az, aki láthatta Isten dicsőségét, azt mondja ugye az Úr neki, hogy eltakarlak a kezemmel, állj a szikla mögé, és csak hátulról láthatta Isten dicsőségét. Aztán ott van Illés, aki láthatta Isten dicsőségét, mint ahogy tűzszál alá az égből. És a két férfinak egy másik fontos jelentősége is van. Mert hogy kerülnek ők oda a hegyre? Talán illésnél egyszerűbb a válasz, mert a Szentírás feljegyzi, hogy egy tüzes szekér jött az égből, elválasztotta Illést Elizeustól, aki ugye az utódja lett, és egy forgó szélben felvitetett a mennybe. Viszont Mózesnél csupán azt tudjuk, hogy ismeretlen az ő sírjának a helye, ugye? Meg van egy pici részlet az Új Szövetségben, a Judás evangéliumában, bocsánat, a Judás levelében, a 9. versben. A 9. versben ott egy küzdelmet mutat be, Jézus küzdelmét a sátán, vagy a Mihály arkangyalnak van nevezve ott Jézus, amint Mózes teste felett vitatkoztak. És végül Jézus az, aki győzedelmeskedik, és úgy hisszük és valljuk, hogy Jézus feltámasztotta Mózes, és magával vitte. Ugyan nem léphetett be a földi Kánaánba, de Isten valami jobbat adott neki, a mennyei Kánaánt. Érdekes néhány párhuzamot levonni. Mózes annyira szerette a népet, hogy kétszer is felajánlotta saját életét válságul a népért. Egyszer a vándorlásuk legelején, ott az aranybórjúnál, aztán a vándorlásuk következő, körülbelül egy évvel később, amikor a kémek visszajöttek, és nem mertek elindulni, elfoglalni a
1: hitetlenségnek a vétkébe
0: estek. Igen, az ígéret földjét, mert hitetlenségbe estek. Ott megint Mózes felajánlja, hogy inkább ő, mint hogy az egész nép elpusztuljon. És így Krisztus előképévé válik. Mert nincs még egy olyan személy a Szentírásban, aki ennyire szerette volna az Isten népét, mint Mózes. Ugye, ahogy ki is hangsúlyozza a zsidókhoz itt leírva, hogy inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást. És ilyen kontextusban látjuk, hogy Jézus mennyire ugyanazt mutatja, mint Mózesnek az élete, hogy annyira szerette az embert, hogy az ő saját életét áldozta fel. Még van egy érdekes dolog, hogy itt ki is emeltem a kettő, Mózes második levele 32-32-ben, nem csak szereti és kész meghalni érte, hanem közben is jár. Azt mondja ottan, hogy bocsásd meg nekik az ő vétkeiket. És eszembe jutott, ugye, hogy Jézus nem csak a nép iránt való szeretetét, önfeláldozását mutatja be, hanem még azt is, hogy imádkozik érettük. Ugye a kereszten, Golgotán, majd erre még visszatérünk, ugye akkor azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Illésnél megint látunk néhány fantasztikus párhuzamot, és pedig a 3,5 év. 3,5 évig Illés idejében nem esett eső, és Illés volt az Izrael földjén a leggyűlöltebb ember. Mind a nép utálatát kivívta magának, a legszívesebben eltették volna a lábalót.
1: Az igaz, hogy kivívta, de azért lett ez a vége, mert a nép utálta azt, amit ő képviselt, mert igen, amúgy neki nem ez volt a célja.
0: Igen. Tehát nem ez volt a célja,
1: de ez lett belőle.
0: Ahogy Krisztusnak sem. Uh-huh. Ugye Krisztusnak is 3,5 év, ugyan nem az egész nép utálatát, de a nép vezetőinek az utálatát, azt az ő igazságosságával, egyenességével, határozottságával és az ő szeretetével Isten iránt ugyanúgy emiatt utálták meg, amiért Illést is, mert Illés az Isten törvényéhez ragaszkodott és hűséges volt mindenben. Akhábhoz majd azt mondják, hát te vagy az Izrael megháborítója. És az Úr Jézusról ugyanezt állították, hogy ő az, aki tönkreteszi a nemzetet. Azt mondta a Kajafás a kihallgatásnál, hogy inkább egy ember vesszen el, mint az egész nemzet. Tehát ezek az érdekes párhuzamok, sőt, még hozzátehetjük Illésnél azt is, hogy ki is emeltem itt, hogy egyedül Illés állt ki a Kármelen Istenért. És itt ez eszünkbe jutatja a küzdelmét Jézusnak a Gecsemáné kertben.
1: Hát legalább két igeves eszembe jut erről. Az Ésajás könyvben azt mondja, azt hiszem a 61. fejezetben, hogy a sajtót egyedül taposta.
0: Egyedül taposta.
1: És Dániel 9-ben pedig azt mondja, hogy kiirtatik, és senki sem lesz.
0: Igen.
1: Hát Jézus. De viszont ami különösen bátorító, így hallgattalak közben kezdtem összerakosgatni a darabokat. Az egyik az, hogy Mózes egy olyan ember volt, aki meghalt, de feltámadt. Illés pedig egy olyan ember, aki nem halt meg, hanem így jutott el Istennek országába. Tehát ez két embercsoportot jelképez, mert azok között, akik eljutnak majd Isten országába, amikor az eljön, lesznek olyanok is, akik előbb meghalnak, de feltámadnak, és olyanok is, akik élve érik meg az eljövetelét. De az, hogy mind a kettő ott volt, rámutat arra, hogy az Isten országába jutás szempontjából mindkét esetben az esély egyenlő. Tehát, hogy mondja Pál, akár élünk, akár halunk.
0: Igen.
1: Ha az úrai vagyunk, azok is maradunk. A másik dolog pedig az, hogy Jézus készült a szenvedésre, és ahogy az előzményekben elmondtuk ezt, a 16. fejezetben be is jelenti az ő szenvedéseit, amit aztán át is élt, és errefel itt vannak ezek az emberek, mind a kettő, az egyik kikerülte a halált, a másik nem kerülte ki, de mind a kettő eljutott Isten országába, és akkor ezek jönnek, hogy bátorítsák Jézust. És itt egy nagyon érdekes tanulság még számomra az, hogy ahogy Jézusnak megvolt ez a vigasztalása, már próbákat átélt emberek tapasztalatain keresztül, ugyanaz a vigasztalás megvan nekünk is, hogy akár élünk, akár halunk, még ha nehézségen is megyünk át, vagy a hitért kell nagy kihívásokat elfogadni, ugyanaz az erőforrás, ugyanaz a vigasztalás adott számunkra is, mint Jézus számára. Utána visszamentek a völgybe, és ez a völgybe visszatérés nem csak földrajzi volt, hanem lelki is volt, mert a felemelő tapasztalat után egy lelki kudarc várta őket, lelki kudarc következett, ugye, jött egy ördögtől megszállt gyerek, és az édesapja hozta oda, nem tudták meggyógyítani, pedig azelőtt elmondták néhány fejezettel korábban, hogy még az ördögök is, most meg már nem. Vajon mi történt? És mit érzékeltet ez a különbség a hegy és a völgy között?
0: Igen, hát Isten jelenlétéből lejönni a völgybe.
1: Elég síralmas.
0: Nem volt valami jó érzés számukra. Péter ki is emeli, hogy hát építsünk itt három hajlékot, ugye? Azt hitte, hogy most ottan az a három hajlék megmaradhat.
1: Örökre elválunk a világtól,
0: elválunk
1: a szomorúságtól, és maradunk
0: a
1: fénybe.
0: Igen, és talán arra is gondolhattak, hogy majd onnan fogja kormányozni az Úr Jézus az egész Izraelt.
1: Lehetőleg távirányítással, hogy ne kelljen összeporozzuk többet a lábunkat.
0: Minden esetre a tanítványok sok mindent megértettek a megbicsülés hegyén, viszont nem emeltük ki, nem tértünk rá, hogy azért olyan hosszas volt az a beszélgetés Mózes, Illés és Jézus között, hogy el is aludtak. És úgy, ahogy hangsúlyoztuk, a beszélgetés nem másról szólt, mint Jézus kereszthaláláról.
1: Csak zárójelben egy kérdés. Lehet ilyenkor aludni?
0: Igen. Egy picit jellemző volt rájuk, mert a Gecsemáné kertben is ugyanez a három férfi elalszik, és Ellen White von is egy pár huzamot a Jézus élete című könyvben, hogy ez a tanítványok elalvása bizonyos szemszögből fontos lett volna, hogy ébren maradjanak, mert a megdicsülés helyén olyan részletekről maradtak le, ami miatt lehet ébren tudtak volna maradni a Gecsemáné kertben. Ezért itt is elaludtak, meg ott is elaludtak. Ez csak így zárójelben. Ami a hangsúlyos, ugye, ahogy mondtad, hogy Jézusnak megtörténik a megdicsőülése, és csak egy picit még visszatérek, mert
1: Nyugodtan.
0: a 16. fejezetben ugye hangsúlyoztuk, hoztad is, hogy János a jelenések könyvében ugye nyilvánvalóan látja Jézus eljövetelét látomásba, de itten a tanítványok már itt látják az Isten országát eljönni. Mert Ellen White le is írja, hogy a menny illéssel, Mózessel és a fényesség és az angyalok dicsőségével úgymond leereszkedik egy pillanatra a földre. Jézusnak is megváltozik az egész lénye, fehérebb lesz a ruhája, az egész arca fénylik, mint mikor Mózes lejött a hegyről, miután találkozott és beszélt az Istennel. Ugye még egy lepedőt is kellett tenni rá, hogy eltakarják az arcát az embereket, hogy ne zavarja. De a hangsúly azon van, hogy itt Isten, azt mondtuk, a célja az, hogy nyilvánvaló legyen a tanítványoknak, hogy ki Jézus. Itt az Atya is jelen van. És azt mondja, hogy ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Tehát megint, nem csak a keresztségre, hanem itt is elhangzik ez a kijelentés. Visszatérve az eredeti gondolatra, a kérdésre, hogy mi történt a völgyben? A tanítványok, akik lemaradtak 9-en, valamit rossz néven vettek. Ellen White feljegyzi, idézem szó szerint, a három tanítvány kiválasztása felkeltette a többi 9 irigységét. Ima helyett saját sérelmükkel foglalkoztak, és ebben az állapotban vállalták a küzdelmet a sátánnal.
1: És ilyen állapotban küzdelmet vállalni, ahogy a történet mutatja, az kudarc.
0: Igen. És mikor Jézus lejön, akkor ezért vannak ezek a megnyilvánulások Jézus részéről, hogy hitetleneknek nevezi őket, meddig vagyok még veletek. Mert Jézus nem annyira az édesapa hitetlenségét ítéli el ebben az élethelyzetben, hanem inkább a tanítványok hitetlenségét. Mert ők nem azzal foglalkoztak, amivel kellett volna, hogy imádkozzanak, vagy esetleg bőtöljenek, és minden pillanatban kész legyenek a sátánnal felvenni a küzdelmet és a harcot, hanem, ahogy majd, ha megfigyeled a következő fejezetben, már azzal foglalkoznak, hogy ki a nagyobb. Ugye? Már ha őket felvitte Jézus oda a hegyre, akkor mégiscsak, akkor ők a nagyobbak, vagy mi? Tehát Ellen White-tól tudjuk ezt értelmezni, hogy az egyik ok az ő hitetlenségük, mert nem azzal foglalkoztak, amivel kellett volna. És az a csodálatos, hogy Jézus helyre teszi a dolgokat, és azt mondja, hogy a hitre van szükségetek. A hitetlenségetek miatt nem sikerül. És ha annyi hitetek lenne, mint a mustármag, akkor hegyeket mozgathatnátok. Már csak, hogy a hegyről jöttek le, a völgybe a kudarc, a hitnek a hiánya, és a hegyeket mozgathatnátok, hogyha lenne megfelelő hitetek.
1: Nagyon érdekes dolgok vannak még itt a megdicsőlés hegyén, meg körülötte, de adósok maradunk a nézőknek, hogyha nem lépünk tovább a beszélgetésben, mert a mai úgynevezett lelki túrára két hegyet ígértünk. És a kettő között van egy összefüggés, nem is egy, több is. A másik hegy az a Golgota hegye. Vajon hol volt, hol van ez a hegy? Miért vitték oda Jézust? És mit jelképezett ez a hegy és az ottani események?
0: Hogyha a hegyek nagyságáról beszélünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a legnagyobb hegy.
1: Hát fizikailag.
0: Viszont nem a métereivel emelkedik a többi hegy fölé.
1: Jelentősége.
0: Hanem az, hogy mi történt ott a Golgotán. Gyakorlatilag ez egy csak egy domboldal, egy domnak nevezhető, tehát földrajzi.
1: Hát amúgy maga Izrael hegyei egyik sem olyan
0: igen,
1: különlegesen.
0: De még azokhoz
1: magas.
0: Képest is egy picit ez eltörpül. És ami a fontos, hogy Jeruzsálemen kívül van, tehát nem a városon belül, ugye, mert bent is ugye vannak, majd fogjuk látni Sionnál, hogy ott is voltak hegyek, sőt, dombok. Ez a városon kívül van. És ezt tudjuk a proféciákból, hogy Jézus a városon kívül szenvedett is. Előre a profécia rávilágított erre. Sőt, az egész áldozati rendszer rávilágított arra, hogy hol kellett a bárányt, az áldozati bárányt, úgymond bemutatni áldozatként. A Golgota hegye tulajdonképpen az összes hegyel, aminek a helyszínén valamilyen jelentőség, teljes esemény zajlott kapcsolatban van. És itt vehetjük az Araráttól egészen a Kármelig, amikkel ugye ebbe a sorozatba foglalkoztunk, már meglátjuk az Ararát hegyénél ezt a kapcsolatot. Hiszen az Ararát hegyénél az az áldozat, amit bemutat Noé, azzal elismerte az ő gyengeségét, bűnösségét, és az áldozat, amit bemutatott, az Krisztusra mutatott. És ez az áldozat gyakorlatilag az Isten és az ember közötti kapcsolatot mutatta be. Az a bárány volt, aminek a vére adott egy újabb esélyt, egy lehetőséget a bűnnek a rendezésére. És ez mind-mind előrevetítette Krisztus értünk hozott áldozatát. Gyakorlatilag látunk ott egy szövetségkötést is. Ugye Isten és az ember, a Noé és az egész emberiségen keresztül, Isten többet nem pusztítja el özönvíz által az egész földet, hanem pont az ellenkezője történik, hogy Krisztus az embereket az ő saját vére által akarja megmenteni. Aztán ha tovább megyünk a Mória hegyére, ugye? Ott is látunk egy fantasztikus kapcsolatot, mert Izsák lett volna az áldozat, és előre mutatott arra, hogy mit él át az atya, akkor, amikor az Úr Jézus Krisztust, mint az ő fiát odaadja az emberiségért, áldozatul váltságért. És Ábrahám ezt átéli valamilyen szinten. Ugyanakkor Izsák nem menthet meg senkit, mert ő is bűnös, hiába áldozza fel Ábrahám. És a helyettes állat, a kós, ami felakadt a szarvánál, az, ami Krisztusra mutat. És itt is a szövetség Ábrahám és Isten között megerősítetik, ami előbbre vetít egy még fontosabb szövetségre, ugye, amelyet aztán a Sínai hegyen látunk kibontakozni. A Sínai hegyen a 10 parancsolatban mutatkozik meg a szövetség. A 10 parancsolat az Isten törvénye, ami az Isten és az ember közötti szövetség. És ne felejtsük el, minden egyes áldozatbemutatás, illetve szövetség kötésnél utána még elhangzik egy fantasztikus ígéret is. Ugye azt mondtuk, hogy az Araratnál, hogy nem lesz többet özönvíz által elpusztítva a föld. Ábrahámnak ígértetik, hogy nagy nemzetté lesz. És az érdekes, hogy a Sinai hegynél ki ígér kinek és mit. Ott már az ember ígérkezik, fogadkozik, hogy amit Isten kijelentett, azt mondják, hogy mi mindent megtartunk. Persze nem sikerült nekik, mert ember...
1: Még addig sem sikerült megtartani, míg ott voltak a hegy körül, és utána igen. Még hányszor.
0: Igen. És ezt kellett az ember realizálja, hogy az Istennel kötött szövetségben nem Isten az, aki a szövetséget megtöri, vagy a szövetséghez nem ragaszkodik, hanem mindig az ember. És Isten újra és újra ezt a kapcsolatot megújítja, újra és újra tovább viszi, ad egy újabb és újabb esélyt, és ennek az egésznek azért van lényege, mert ez csak a Krisztus által értünk hozott áldozat révén tehette meg az Atya. Mert mindig előlegként megkapta az ember a Krisztus áldozata révén a megbocsájtás ígéretét, ajándékát. Ezért lehetett ott Mózes és Illés a megdicsőlés hegyén, itt egy másik párhuzam. Mert ők is előlegképpen megkapták ezt az isteni ajándékot, hogy Mózes feltámasztotta az Úr, és Illés pedig elragadtatott, és nem látott halált.
1: Hát itten viszont a szövetség kapcsán egy annyit megemlítenék, mielőtt tovább lépünk, hogy hogy az ember bebizonyította számtalanszor, hogy nem képes, talán nem is törekszik eléggé, vagy lehet, hogy nem is célja betartani a szövetséget, inkább csak annak az áldásait, az előnyeit szeretné élvezni a kötelességek nélkül, ha lehet. Ezzel szemben viszont Isten mindent megtesz a szövetség megerősítéséért és megtartásáért, és ezt a mindent úgy értjük, hogy amikor olyan volt a helyzet, még az ő fiának az életét se kímélte, hogy a szövetséget ezzel megerősítse. Milyen fontos események történtek itt a hegyen, milyen jelentőségük van a hívő személyes tapasztalataira nézve?
0: Először is látjuk Jézus szenvedés történetét elkezdődni a Getsemáni kertben. Aztán folytatódik kihallgatásra, kihallgatásra. Aztán az ő keresztjét vitte a Golgota hegyére, ahol közben egy mezőről hazajövő férfira ruházzák át. És végül, amikor megérkeznek a Golgota helyére, hegyére, akkor megtörténik a legszomorúbb esemény, amit a tanítványok, amit Jézus szerettei átélhettek. Jézus keresztre feszítését, odaszegezését. Viszont azon kívül, hogy János ott van, a szeretett tanítvány, és néhány asszony, Jézus anyja és néhány asszony, nem csak nekik tűnt fel az, hogy ez nem egy hagyományos kivégzés, vagy egy hagyományos halálra ítélt. Mert teljesen másként viselkedett, mint ahogy megszokott volt a bűnözőktől. És ez az első és különleges teljesedése a bibliai proféciáknak. Ugye, ahogy mondja az Ésaiás 53, hogy száját nem nyitotta meg. Ugye? Tehát nem szitkozódott, nem átkozódott, hanem eltűrte a szenvedést. Fontos megjegyezni itt, hogy, és ezt Ellen White is aláhúzó, Jézustól nem elvették az életét, Jézus nem kivégezték, nem halálra ítélték, ez mind valóságos esemény, hanem Jézus önként adta oda az életét. Tehát ő feláldozta magát érettünk. Tehát ő, ha ezt a döntést nem hozza meg a Getsemáné kertben, akkor neki nem árthattak volna az emberi kezek, sőt, Sátán bármilyen eszközzel, fondorlattal próbálkozhatott volna, nem tudott volna ártani neki. De Jézus már a megdicsőlés hegyén erre tevődött a hangsúly, hogy neki vállalnia kell ezt. Miért? Az ember megmentéséért. És vállalnia kell. Miért? Azért, hogy az isteni ígéretek és proféciák elnyerjék a jelentőségüket, beteljesedésüket. Fantasztikus az, ahogyan Jézus a kereszten viselkedik. Azt mondtuk, hogy itt is van párhuzam Illéssel a Kármelen, mert Jézus imádkozik. Van párhuzam Mózessel, ugye, aki közben járt a népért. Jézus azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Nem magával törődik, nem magával foglalkozik, hanem azzal, akik körülveszik őt. Imádkozik értük. Vagy
1: nem egyszerűen, hát imádkozott bizonyos dolgokért, amelyeket maga irányában kért, de ha megnézzük, hogy a hova hangzik, hova esik a hangsúly,
0: igen,
1: pontosan oda teszi az Úr Jézus az imádkozásban a hangsúlyt, ahová a halálával is tette a másoknak a javára.
0: Igen, igen.
1: És ebből lehet, hogy legalább az egyik egyszerű, de fontos tanulság az, hogy mi is, amikor imádkozunk, lehet, hogy többet kellene imádkozni másokért, mint általában szoktunk.
0: Igen. Tehát a kereszten tanulhatunk Jézusnak minden egyes szavából. A Golgota hegyén történt események minden egyes részlete számunkra egy üzenet. Itt látjuk azt, hogy mikor Jézus imádkozik, akkor mások irányába azt mondja, hogy bocsáss meg nekik. Az önmaga irányába mondhatnánk, hogy szintén imádkozik, vagy felemeli az ő szavát, amikor azt mondja, hogy éli, éli, lamak szabaktáni, én Istenem, miért hagytál el engem?
1: Igen.
0: Tehát ez is egyfajta, ez is egy imádság, egy fohász. Valóban elhagyta Isten az Atya Jézus?
1: Hát talán inkább csak így érzékelte, és ez egy nagyon érdekes kiábrázolódása annak, hogy sokszor az embereknél a tudat és a felfogás egymásnak feszül, mert ő Jézus tudta. Hát nem sokkal azelőtt Lázár feltámasztásánál azt mondta, hogy tudom, hogy te mindig meghallgatsz engem,
0: igen,
1: te mindig
0: igen.
1: velem vagy. Itt mégis, tehát Jézus tudott bizonyos dolgokat, de azok az érzések, amelyek ránehezettek, próbáltak valami mást sugallni. Úgy, ahogy mi is tudunk az eszünkkel dolgokat, de az érzéseink ezzel néha ellenkeznek. És ezzel kapcsolatban egy másik dolog, amit kiemelnék, nagyon fontosnak látom, hogy amikor Jézus felkiáltott erre a kérdésére, hogy miért, nem kapott választ, de néhány percen belül mégis el tudtam mondani, hogy a te kezedbe teszem le az én életemet, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy elhagytál. Mert ennél jobb hely nincs, mint ahol te kezeid.
0: Tehát egy olyan hatalmas teher nehezedik Jézusra az emberiség bűne miatt, hiszen ő magára vett az egész emberiség bűnét, hogy a bűn terhe, a bűn átka,
1: terhének az érzi,
0: az érzete, tehát teljesen elvált, tehát mint egy válaszfal, mint egy hatalmas fal, úgy érezte, hogy elválasztotta az Istentől. Ellen White leírja, hogy Jézus gyakorlatilag azt a szenvedést éli át, amit azok szenvednek majd el, akik elkárhoznak. Tehát ez az a kárhozatnak a szenvedése, ami az Istentől való elszakadás, elszakításnak az érzése. És oda kapcsolnám a gondolatodhoz azt, hogy valóban itt a János evangéliumában Jézus mondja is a tanítványoknak, hogy ő tudja, hogy mindenkor az Atya vele van. Az ő szenvedésének a kezdeténél, ugye? Amikor a tanítványok fogadkoznak, hogy mellette maradnak meg.
1: Minden
0: úgy,
1: körülmények között.
0: És Jézus, tehát ő mondja, és tudom, hogy az Atya mindenkor velem van. Tehát a szenvedésben is, tehát tudta, de mégis a bűn az egy szakadékot képezett. És pont a Getsemáné kertben nem halljuk az Atya válaszát arra, hogy ha lehetséges, múljék el ez a pohár, és ne úgy legyen, én akarom, legyen meg a te akaratod. Pont ugyan így hangzik el itt is, hogy miért hagytál el engem, de a te kezedbe teszem le az életemet. És ez minden emberrel kellene jusson arra, hogy legyen meg a te akaratod, és a te kezedbe teszem le az életemet, mert akkor elkerülhetem azt, hogy én Isten, miért hagytál el engem? Mert ezt Jézus elszenvedte helyettem a keresztem. Tehát azon kívül, hogy Jézus imádkozik, látjuk azt, hogy ígéretet is tesz a keresztem. Mert két felől még két bűnözőt is megfeszítettek. És az egyik, az a csúfolódók mellé áll, de a másik, az rájön arra, hogy Jézus nem egy közönséges ember. Rádöbben arra, hogy Jézus az az Isten fia. És könyörög, és azt mondja, hogy amikor eljössz a te országoddal, akkor emlékezzél meg én rólam. És itt elhangzik egy csodálatos ígéret, mert Krisztus megígéri számára, hogy valóban, amikor eljön az ő országával, akkor vele lesz a paradicsomba. Ugye itt van egy ilyen, ezt így zárójelben egy ilyen megtévesztő gondolat, hogy a vesző, vagy kettős pont hova van helyezve. Jézus azt mondja, hogy ma megígérem neked, hogy velem leszel a paradicsomban. Ugye a magyar fordításban és nagyon sok fordításban ez egy picit másképp van értelmezve az írásjelek miatt, viszont tudjuk, hogy Jézus nem ment se aznap.
1: Hát onnan tudjuk, hogy ő maga mondta.
0: Mert
1: hogy
0: ő maga mondja. János evangéliumával, ugye,
1: Mária feltámadáskor még nem járt.
0: Így van.
1: Utána viszont feltételezhet, hogy a következő 7 nap alatt járt, mert amikor később egy hét múlva megjelent a tanítványoknak, köztük Tamásnak, azt mondja, jöjj, érincs meg. Tehát ebből már
0: igen,
1: feltételezhet, hogy közben már járt, és most már megérinthették.
0: Igen.
1: És fontos, hogy ahelyett, ami mondjuk így kívülről magyarázna meg a Biblia jelentését, kulturális vagy hagyományos dolgok, keressük a Bibliában a hiányzó részleteknek a magyarázatát. Pontosan.
0: Igen.
1: Hát itt még lehetne sokat gondolkozni, és sokat részletezni ezeket a dolgokat, de következő 2-3 percben megkérlek, hogy világítsd meg egy kicsit, milyen jelentőséggel bírt Jézusnak az a szava, amikor azt mondta a hegyen, hogy elvégeztetett.
0: Talán ez az egyik legfontosabb kijelentése az Úr Jézus Krisztusnak. Ha valaki az egész Biblia kontextusába gondolkodik, akkor a Biblia olvasó ember tudja azt, hogy ez a kifejezés nagyon hangsúlyos, és a Bibliában 4-szer is Isten kijelenti ezt, hogy elvégeztetett. Mindig, amikor Isten egy nagy munkának a szakaszához ér, akkor megjelenik ez a kijelentés, ez a kifejezés. Először magánál a teremtésnél, amikor azt mondja Isten, hogy elvégeztetett a föld, a menny és a földnek a megteremtése.
1: Ez rögzíti a végeredményt.
0: Rögzíti azt, hogy egy nagy eseménynek a befejezése elvégeztetett. Aztán látjuk itt a kereszten. Jézus gyakorlatilag arra, amire vállalkozott, mint önkéntes áldozat, elvégezte itt a Golgotai kereszten. Tehát a megváltás tervének a csúcspontja volt Jézus kereszthalála. És itt a kereszthalálakor, Jézus mikor kijelenti, hogy elvégeztetett, akkor ez a fontos esemény végeztetett el, beteljesedett az, amit Isten eltervezett az ember megmentésével kapcsolatosan. És aztán azért, hogy lássuk a kapcsolódási pontokat, ott van a jelenések 16-ban is, Jézus eljövetele előtt, amikor Jézus az ő közbenjárói szolgálatát, feladatát végezte el. Ugye kijön a Szentek Szentjéből, mint főpap, és elmondja, hogy meglett. Ugye attól kezdve eldőlt minden embernek a sorsa, örök életre vagy örök kárhozatra. És ez jelzi a Jézus főpapi szolgálatának a lezárását. És végül az újjáteremtésnél is, a Jelenések könyvében, a 21. fejezetben megint elhangzik ugyanez a kifejezés, hogy elvégeztetett. Tehát így látjuk egybe az egész tervét az Istennek. A teremtés, újjáteremtés, Jézus második eljövetele, és az ő kereszthalála. És a csúcsponton, tehát maga a kereszthalál van. Hiszen csak ezzel nyer értelmet az egész esemény. Tehát a Golgota hegyének ez a jelentősége. Ez a jelentőség az elvégeztetett kijelentésnek. És a fontos az lenne, hogy mi Krisztussal együtt tudjunk felmenni minden nap a Golgotára. Ellen White kiemeli, hogy naponta töltsünk időt a kereszt lábánál, ami bennünket ösztönözön arra, hogy tartsunk bűnbánatot, adjuk át teljesen magunkat Istennek, és kövessük mindenben az ő akaratát. De milyen szépen Pál is kifejezi, hogy vele együtt megfeszítetem a mi énünk, a mi büszkeségünk, a mi ő emberünk meg kell, hogy
1: Krisztussal együtt megfeszítettem, többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Tehát így válhat az Úr Jézus golgotai tapasztalata a saját tapasztalatunká. De ennek van egy szép folytatás egy másik igeversben, most szó szerint nem tudom talán hajszál pontosan idézni, azt mondja, de ha vele együtt megfeszítettünk, akkor éljünk is vele együtt. Nagyon szépek ezek a tanulságok, hálásak vagyunk azért a magam és a nézők, a hallgatók nevében is ezekért a tanulságokért, és én remélem, hogyha csak annyi marad meg, hogyha naponta töltünk időt Jézus Krisztus szenvedésének és halálának a tanulmányozásával, akkor az életünk meg fog változni. Köszönjük szépen a sok áldást, kívánunk a szolgálatodra és az előtted álló teendőkre nézve is. Isten áldjon meg a mai beszélgetésért.
0: Köszönöm szépen, viszont kívánok.
1: Kedves nézőink, Ma jártunk talán a legmagasabb hegyen, nem a földgolyó legmagasabb hegyén, hanem a világtörténelem, mi több, a megváltás történetének legmagasabb hegyén, ahol mindenek fölé emelkedve és mindent felülmúlva láthatóvá, megtapasztalhatóvá vált Isten szeretete az emberek iránt. Hogyha kiürülve érezzük magunkat, hogyha elcsüggedve, ha bánkódunk, ha bizonytalanok vagyunk, vagy kilátástalannak tűnik az élet, nézzünk a hegyre, amelyiken Jézus életünk adta az életét, és ahogy egy régi ének mondja, aki Jézus keresztjére hittel néz fel, az megtalálja az üdvösségét. Eddig tartott mai beszélgetésünk, de a témakör folytatódik jövő héten is, úgyhogy sok szeretettel várjuk Önöket már az egy hét múlva is. Addig is ne feledjék, hogy Isten igéje mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az Önöké. Mához egy hétre, a viszontlátásra.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békét.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzog szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

Prédikátor könyve 9. fejezetéből olvasom a 9-től a 12. versig terjedő szakaszt. No azért egyed vigassággal a te kenyeredet, és igyad jó szívvel a te borodat, mert immár kedvesek Istennek a te cselekedeteid. A te ruháid mindenkor legyenek fehérek, és az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék. Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz, a te hiába való életednek minden napjaiban, amelyet Isten adott néked a nap alatt, a te hiába valóságodnak minden napjaiban. Mert ez a te részed a te életedben és a te munkádban, melyel munkálódol a nap alatt. Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy. Prédikátor könyvének egyik nagy-nagy summázata ez, nem a végső, nem az utolsó, hiszen sokkal híresebb, nevezetesebb a 12. fejezet ebből a szempontból, de úgy gondolom, hogy amit Salamon el akart mondani, amit rá akart hagyni az utókorra, az legalább olyan mértékben benne van ebben az ige szakaszban is. Prédikátor könyvét úgy ismerjük a Bibliában, mint olyan könyvet, amelyben nem érdemes itt belekapni, meg amott belekapni. Az egész igaz, csak az egész igaz. Ha valaki elolvassa mondjuk csak az első 3 fejezetet, abból is önmagában meglepő következtetésekre juthat, mint ahogy nem érti akkor sem az egésznek az üzenetét, hogyha hátulról kezdi az olvasását. Éppen ezért most, amikor itt Prédikátor könyvének egyik utolsó nagy, ahogy az imént jellemeztem, summázatát felolvasom, és annak a fő-fő tanulságait szeretném majd ismertetni, vegyük végig egy picit elejétől fogva, és próbáljuk a fő-fő gondolati elemeit feleleveníteni ennek a könyvnek. Miért van olyan nagy jelentőség ennek, amikor Salamon azt mondja, egyed

Salamon elveszítette. Salamon elmondja azt a könyv elején, hogy ő mi mindenre tette fel az életét. Elmondta azt, hogy az élet örömét akarta erőnek erejével megragadni. Kereste, hogy miért boldog az ember, mitől boldog az ember. Mi dolgunk ezen a világon, hogy egyik nagy költőnk teszi fel a kérdést. És mindannyian, akik erre az életre megszületünk, akik nagy vágyakkal indulunk el az élet útján, és amely élet örömkeresés még inkább hatványozottan jelentkezik, amikor a felnőttkor küszöbére érünk, kedves ifjaink, kedves fiataljaink. Ugye mindannyian keressük azt, hogy miért élünk ezen a világon, és mi adja az emberi életben az örömöt, a vigasságot. A második fejezetet érdemes ilyen szempontból fellapozni. Azt mondja, hogy kereste mindenek előtt a bölcsességet. Azt mondja, fordítottam a figyelmet a bölcsességnek megtudására. És azt mondja, látta, hogy a bölcsesség sokaságában sok búsulás van, és valaki öregbíti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet. Hát nagyon lehangolónak érezzük ezt a kijelentést, és talán a lelkünk mélyén nem is adunk egészen igazat neki. De amikor valaki igazán belemélyed a földi tudományokba, fel kell, hogy fedezze azt, hogy a földi tudományok mennyire végesek. És ahogy mondja Salamon szintén ebben a könyvében, hogy mennyire nincs új dolog a nap alatt. De én még inkább azt látom, hogy végesek. Az ember nem talál benne igazi fogódzót. Hogy is mondja Dávid az egyik zsoltárában, nagyon tetszik nekem, amikor a 119. zsoltárban ilyen összehasonlítást tesz, hogy minden tökéletes dolognak vége van, de a te tudományod örökké való. Milyen tökéletes ez az összehasonlítás. Minden földi dolognak van egy bizonyos határa, amelyen túl nem tudunk lépni, és onnantól kezdve az emberi élet egy ilyen egyhelyben topogás. A tudományok is ilyen egyhelyben topogást adnak csupán. És éppen ezért, aki ettől várja a megoldást, egy idő után búsulásra kell, hogy adja a fejét. Mit gondoltok, miért látunk annyi lehangolt, depressziós embert, aki a földi tudományokban éli magát? Azért, mert vagy hazudik magának, vagy pedig, hogyha igazat mond, akkor arra a belátásra kell, hogy jusson, hogy nincs ebben igazi fogódzó. És aztán azt mondja, hogy megpróbáltam ezt ellensúlyozni a gyönyörök élvezésével. Adtam a szívemet a borital megkóstolására, élvezésére, tehát a külső gyönyörök hajszolásában próbálta megtalálni az élet értelmét. Külső gyönyörök hajszolása. Ugye borital, nem is merünk belegondolni, hogy hány feleség. Ugye bebiztosította magának az élet mindennapi élvezését. Boldogabb lett ettől Salamon? Ugyanaz a kiábrándultság, mondhatjuk, hogy csömör lett úrrá rajta, mint a sok tudomány élvezni akarása után. Mondja utána, hogy belepróbáltam temetkezni a munkába. Felette nagy dolgokat cselekedtem, építettem magamnak házakat, ültettem magamnak kerteket, csináltam magamnak kerteket és ékességre való kerteket, és ültettem beléjük mindenféle gyümölcstermő fákat, csináltam magamnak víztartó tavakat, hogy azokból öntözzem a fáknak sarjadó erdejét. Folytathatnánk még a felsorolást. Salamon hirtelen elkezdett a munka nagy lázában égni. És ilyen embert is nagyon sokat láthatunk. Talán mi magunk is ilyenek vagyunk, akik szeretnénk valami nagyot alkotni. Úgy mondta ki ezt egy nagy gondolkodó, hogy az emberi elme mind inkább a mű lázában ég. Hogy valamit alkosson, mert hogy ugye alkotni születtünk. Hogy az embernek valamiképpen nevet kell hagynia maga után, ha nem alkotunk valami nagy dolgot, akkor nem éltünk ezen a világon. Gondolja így nagyon sok ember. Meglepő, ahogy itt a felsorolásban előre haladunk, azt várnánk, hogy Salamon valahol megállapodik, valamiben megnyugszik, de Prédikátor könyve mélypontjához éppen itt érkezünk el. Azt mondja a 18. 19. versben, azért gyűlöltem az életet, mert

Gonosznak látszott nékem a dolog, ami történik a nap alatt, mert mindez hiába valóság és a lélek gyötrelme. Gyűlöltem én minden munkámat is, amellyel munkálkodom a nap alatt. Ugye, nagyon, talán éppen ezért szoktuk kikerülni prédikátor könyve olvasását, legalábbis ahogy én felmérést végeztem a gyülekezetekben, általában azt láttam, hogy prédikátor könyvéhez nem szívesen nyúlunk, egy picit félünk tőle, talán éppen az ilyen kijelentései miatt. Hogyan jutott el Salamon erre az élet gyűlöletre, éppen az élet öröm mohó habzsolni akarása nyomán? Ez egy különös paradoxon, ez egy különös ellentét. Az emberek akkor jutnak el a csömörhöz, az élet undorhoz, amikor a legmohóbban akarják habzsolni annak örömeit. Lehetséges ez? És nem lehetséges, hogy valamilyen szinten a keresztény gyülekezetet, keresztény hitvalló embereket is megkörnyékez mindez? Kedves gyülekezet, én őszintén elmondom nektek, hogy nagyon sokszor környékez, vagy környékezett valami hasonló a hit meggyengüléseinek időszakaiban. És olyankor picit félve szoktam körülnézni magam körül, hogy hát csak én vagyok így ezzel. Nem lehet, hogy másokat is megpróbál a nagy kísértő ezzel, hogy ezt csináld, amazt csináld, erre tett fel az életed, amarra tett fel az életed, és aztán fásultság, depresszió, a lelki élet kialuvása követi ezt. És hát bizony anélkül is, hogy az ember állandóan a másik embert figyelni, bizony észrevesszük magunkon, észrevesszük egymáson is. Nagyon könnyen válunk ennek áldozataivá. Nagyot ugrunk, és most térjünk vissza tehát a Prédikátor könyve 9. fejezetéhez. Mert mit ajánl a figyelmünkbe Salamon? Milyen életprogramot terjeszt elénk? Nekem végtelenül tetszik ez az életprogram, és szeretném magamévá tenni, és szeretnélek titeket is megnyerni ennek az életprogramnak. Azt mondja Salamon, egyed vigassággal a te kenyeredet, és igyad jó szívvel a te borodat. Salamon itt az ember élet egyik alapvető nagy kiváltságára hívja fel az életünket, tudnék arra, hogy hálásak legyünk az élet minden javáért. Hálásak legyünk. Tudjátok, kiről beszélt itt korábban? Milyen emberről? Arról az emberről, aki a szerzés nagy lázában, arra, hogy gyarapítsa a vállalkozását, gyarapítsa az alkotások nagy sorát, hogy felhalmozza az élet külső gyönyöreit. Eközben tudjátok, milyen név állt? Azt mondja, hogy mi haszna az ilyen embernek, hiszen még sokszor ezeket a javakat is sötétben evett. Ugye teljes életében sötétben evett, sokszori haraggal, keserűséggel és búsulással. Prédikátor 5.17. Az az ember, aki állandóan a szerzés lázában ég, az nem pihen. Az nem nyugszik meg, mert harag, keserűség, fájdalom, csalódások az ilyen embernek az osztály része. Ennek az ellentéte az, amit felkínál nekünk a 9. fejezet, hogy hálával, vigassággal és örömmel vegyük el az élet javait, nem mohósággal, nem könyökléssel, nem a másik vízbe taposásával, nem is nem törődömséggel, hanem Isten iránti hálával. Mert immár kedvesek Istennek a te cselekedeteid. Az az ember, aki Istenben megnyugszik, aki Istenre bízza az életét, olyan félve mondom ki ezeket a mondatokat, mert olyan könnyen csinálunk ezekből közhelyet. Közhelyé vált, hogy Istenre bízni az életet, de ez tényleg valami olyasmit jelent, mint amikor az emberből ez a görcs megszűnik. Ez a görcsös akarás, ez a görcsös mohóság, akkor tudjuk hálával elvenni ezeket a javakat, és akkor tudjuk nyugodtan, békességgel élni a napjainkat. A te ruháid mindenkor legyenek fehérek. Hát ez csodálatos.
Miért hívja fel erre ilyen hangsúlyosan a figyelmünket Salamon? Először is mit jelent az, hogy a ruháid mindenkor legyenek fehérek? A Bibliában a tiszta ruha, a fehér ruha a tiszta és makulátlan jellemet jelenti. Mit gondoltok, testvérek, hogy mi látja elsősorban a rohanó, tülekedő életnek kárát? A jellemépítés. Az az ember, aki mindig a külső dolgokra kell, hogy figyeljen, annak nem lesz figyelme a belső dolgokra. Nem tud figyelni a belső dolgokra. Nem tud figyelni a szíve állapotára. Szépen lassan elhanyagolja a lélek ápolását, az önvizsgálatot, amelyre minden nap kellene időt szakítanunk. Egy idő után beleveszünk ezekbe, beleveszünk a dolgokba, még este 10-kor is az jut eszünkbe, hogy holnap mi minden vár ránk. Hogy holnap milyen dolgokat kell elvégeznünk. Fogunk ilyenkor arra figyelni, hogy a ruhánk, a jellemünk mindig legyen fehér. A jellemépítés az egy olyan dolog, amire időt kell szánni. Időt szánunk arra is, remélhetőleg, hogy Istent keressük. Jó reggel keressük Istent. De időt kell arra is szánni, hogy a napunk ne fejeződjék be anélkül, hogy Istennél önvizsgálatot ne tartsunk. De hogy egy nagyon közismert bibliai példával éljek, itt van Dániel prófét, akinek nagyon-nagyon sok dolga volt. De azt olvashatjuk őróla, hogy úgy, ahogy szokta, szokása szerint napjában 3-szor felment abba az ő külön szobájába, kitárta az ablakát, amely Jeruzsálem felé nézett, és Istent kereste. Pedig nála elfoglaltabb ember kevés van meg, akire legalább ilyen nagy felelősség hárult volna. Ha mi erre nem ügyelünk, hogy a ruhánk legyen fehér, ha beleveszünk a dolgainkba, ugyanott fogunk kikötni, mint Salamon korábban, hogy gyűlöljük az életet. Mert meg kell értenünk azt, hogy a munkánk gyümölcsének az élvezése sem függetleníthető Istentől. Ugye mindannyian értjük, amit most mondani akarok. A munkánk gyümölcseinek élvezése sem függetleníthető Istentől. Nem fogjuk élvezni az életet, munkáink gyümölcsét akkor, ha az a békességes nyugalom, az az Istenben lecsitult nyugalom nem tölti be a lelkünket. És az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék. Minden mindennel összefügg. Mit jelent az, amikor azt mondja, hogy az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék? Ugye a Bibliában az olajnak egy többszintű jelkép az olaj, jelenti az Isten szentséges lelkét, a szent lelket, de jelenti az örömöt is. Emlékezzünk csak arra a híres Zsoltára, a 133. Zsoltára, amikor azt mondja a Zsoltár szerző, hogy amikor az atyafiak összetalálkoznak, amikor az atyafiak egybegyűlnek, és jó ízűket beszélgetnek, élvezik egymás társaságát, az olyan, mint amikor az olaj a fejről alácsordul és végigcsorog a szakállon. Ez egy csodálatos bibliai kép. Élete az élet öröm nélkül. Élet öröm nélkül. És vigyük Isten elé ezt a kérdést önvizsgálattal. Igazi, örömmel telje a mi életünk. Mi látszódik rajtunk, megjelenésünkön, amikor emberek elé megyünk? Panaszok, zúgolódások, jajongások, vagy pedig az, hogy nem azt mondom, hogy ilyen hepis, állandó, füligérő száj, amelyel nem tudom, mint hogyha valami reklámfilmben kellene szerepelnünk, mint hogyha így kellene propagálnunk Isten országát, de azért az, hogy úgy nézhetnének ránk emberek, úgy tekinthetnének ránk emberek, hogy olyan jó ránézni. Mert olyan nyugalom árad belőle, békesség árad belőle, öröm árad belőle. De még egyszer mondom, hogy hála és a mi jellemünk ápolása nélkül, ez nem lehetséges. Mint hogy az sem lehetséges, hogy örömben dúskáljunk akkor, ha a szerzés, ha a külső javak szerzésének lázában égünk, és nem az Isten országát keressük mindenek erőt. Itt jutunk el ennek a résznek a csúcspontjához, úgy érzem. Mert mire gondol az ige, amikor azt mondja, éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz. Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz. Kedves testvérek,
itt prédikátor arra hívja fel a figyelmet, hogy Isten nekünk drága emberi kapcsolatokat adott. A drága emberi kapcsolatok között is van egy, ami egy kiváltképpen való, egy, ami a legdrágább, de nem mindenkinek adatott, nem biztos, hogy mindenkinek van felesége, nem biztos, hogy mindenkinek van férje, de emberi kapcsolataink mindannyiunknak lehet. Itt nem csak a férjes asszonyokhoz, nem a nős férfiakhoz szól csupán az igény, erről meg vagyok győződve. Minden embert megszólít itt az ige, és azt mondja, hogy a legdrágább dolog ezen a világon, az emberi világban, amit semmiért nem szabad feladnunk, amit semmiért nem szabad elhanyagolnunk, ezek az emberi kapcsolatok. Legyen az akár olyan szintű, hogy a családunkra gondunk kell, hogy legyen, hogy beszélgessünk a feleségünkkel, beszélgessünk a gyermekeinkkel, törődjünk velük, legyen idő az esti közös áhítatra, a reggelire is legyen, ha csak nem szólnak el ez ellen nagyon súlyos érvek, mint egy különböző időbeosztás. De ne hanyagoljuk el ezeket a közös beszélgetéseket, kapcsolatok ápolását. Legyen az olyan szintű, hogy ne arról ismerjenek a munkahelyünkön, hogy állandóan magunkba húzódunk, magunkba gubózunk. Ha csak nincs erre is különös okunk, mert azért előfordulhat ilyen is, hogy Isten gyermekeinek bizonyos szinten el kell különülniük attól, ami gonosz. Ilyen is van. De ha csak nincs erre súlyos okunk, nekünk ápolni kell az emberi kapcsolatokat. Így teremtett bennünket Isten. Na most mi történik akkor, amikor az ember állandóan a munkalázában ég? Mi történik? Első lesz a munka, második lesz az, hogy a mobiltelefonon mindig legyen feltöltés, harmadik az, hogy az autó az mindig rendben legyen, negyedik az, hogy a vállalkozásban minden mindig flottul menjen. Van-e idő emellett az emberi kapcsolatokra? Nincs. Nem lesz. Mert az ember elfárad, és azt mondja, hogy most nyugalomra van szükség. Most hazamegyek, kinézek a fejemből, mondjuk bekapcsolom a tévét, hogy ezáltal is egy kicsit leeresszek, leengedjek, kész. Szépen lassan az emberi élet a teljes tönkremenetel felé halad, a csömör felé, amelynek végén Salamonnal együtt ki fogjuk mondani, hogy gyűlöltem az életet. És már csak úgy vegetálok, fenntartom az életet ilyen-olyan külső gyönyörökkel, vagy ilyen-olyan javak hajszolásával, minem aztán rájövök arra, vagy rá kell jönnöm egyszer arra, hogy nem éltem. Hogy nem éltem. És csodálatos, amit nekem nagyon tetszik, legalábbis bízom benne, hogy mindannyian helyesen értjük. És nem egy negatív kicsengést tulajdonítunk, amikor azt mondja Salamon, hogy ez a te részed az életedben és a te munkádban, melyel munkálódon a nap alatt. Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed. Az emberek nagy sokasága úgy éli le ezt az életet, minthogyha 70 vagy 80 esztendő alatt egy olyan 200 évnyit akarna leélni. Értitek, mire gondolok? 200 évre való munkát akar elvégezni, 200 évre való örömöt akar behabzsolni, 200 évre való könyvet akar elolvasni. Nem is beszélve a televízióról, erről se lemaradni, amarról se lemaradni, semmiről se maradjunk le. Ez már nem a mi részünk. Ez már nem a mi részünk. Olyan csodálatos az a bibliai tanítás, miszerint Isten a teremtéskor kijelölte Ádám és Éva lakásának határait. Erre utal vissza Pál apostol is az aténi prédikációjában. Eleve elrendelte az ő lakásuknak határait. Isten mindannyiunknak kijelöl egy bizonyos édenkertet, hogy ember, ez a te részed. De ne akard ezt nagyon-nagyon túllépni, mert túlhajszoltság, fáradtság, gyötrődés lesz ennek a következménye. Nagyon jó az, amikor a prédikátorok is, a lelki munkások is kijelölik azt, hogy mi az ő munkálkodásaiknak határa. Meddig terjed az ő lehetőségeik? Mi az, amiben ne avatkozzanak bele, mert Isten ezt nem ő rájuk helyezte. Nagyon jó, hogyha mindannyian rendszeresen készítünk ilyen, nem mondom, hogy sok évre szóló tervet,
de mondjuk egy heti tervet, hogy mi az, amit Isten rám akar bízni, de mi az, ami biztos, hogy meghaladja az erőmet. És nincs értelme, mert sokat jára mondom, hajszoltság, fáradtság, gyötrelem, éjszakázás, mi minden olyan lesz a következménye, ami a lelki életünket megöli. Én hiszem, hogy Prédikátor könyve a sokszori paradoxonok ellenére az egyik legpozitívabb kicsengésű könyv a Szentírásban. Szívből kívánom, hogy mindannyian új ösztönzéseket merítsünk belőle. Szívből kívánom, hogy ezek valódi megújulásokat eredményezzen a mi személyes életünkben, családi életünkben. Lássuk meg határainkat, végességünket, lássuk meg azt, hogy nem kell nekünk itt 80 év alatt elvégezni 200 évre való tevékenységet és munkát, mert az örökké valóság vár ránk. Szívből kívánom, hogy találjuk meg újra az örömöt, a hálaadás helyét. Szívből kívánom azt, hogy az emberi kapcsolataink újuljanak meg, és azok lássák meg leginkább ennek a gyümölcsét, annak a gyümölcsét, amit itt, ebből a könyvből remélem mindannyian megértettünk.

És most egy zsoltárt szeretnék felütni, ezzel csak azt szeretném bizonyítani, hogy számomra mennyire kedvesek a zsoltárok. De bízom abban, hogy nem csak nekem, nektek ugyanannyira kedvesek a zsoltárok. Miért olyan fontosak számunkra a zsoltárok? Azért, mert a zsoltárokban a keresztény ember életérzései kerülnek bemutatásra. Meglátjuk ezekből a zsoltárokból azt, hogy mit jelent Istent keresni, mit él át az ember, amikor önmagával küzd és Istenért küzd, és hogy milyen drága kell, hogy legyen számunkra ez az Istennel való kapcsolat és közösség. Ha ezek a zsoltárírók, az ihletett himnuszköltők könnyei, gyötrelmei így a Biblia lapokon keresztül is ennyire átütnek. Most a 142. zsoltárt szeretném számotokra bemutatni. Kérlek tehát, ha tehetitek, nyissátok meg velem együtt a 142. zsoltárnál az írást, Dávid tanítása, imádság a barlangban létekor. Fennszóval hívom az Urat, fennszóval könyörgök az Úrhoz, kiöntöm előtte panaszomat, kitárom előtte nyomorúságomat, mikor elcsüggett bennem a lelkem. Te pedig tudod az én ösvényemet, hogy az úton, amelyen járok, tört hánytak elém. Tekints jobbra és lásd meg, hogy senki sincsen, aki ismerne. Nincsen számomra menedék, senki sem tudakozódik felőlem. Hívlak téged, ó Uram, s ezt mondom, te vagy oltalmam és örökségem az élőknek földén. Figyelmez esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál. Vezest ki lelkemet a börtönből, hogy magasztaljam a te nevedet, az igazak vegyenek engem körül, mikor jól teszel majd velem. Kedves testvérek, a zsoltár megértése általában a fejlécz elolvasásánál kezdődik. Hálásak lehetünk azért, hogy itt is a fejlécben olvashatjuk, hogy milyen körülmények között született ez a zsoltár. Imádság a barlangban létekor. Ennek a zsoltárnak a megírása is Dávid életének leghányattatottabb időszakához kötődik, tudnék ahhoz az időszakhoz, amikor Saul elől kellett menekülnie. Számtalanszor élt át közvetlen életveszélyt, számtalanszor élte át az emberi gonoszságot, de az emberi hálátlanságot is. Még többször élte át ugyanakkor az isteni támaszt, az isteni segítséget, amiért ugyanakkor volt oka a bőséges hálaadásra. De mi az, amit leginkább megtanult ilyenkor Dávid? A második vers így szól, fennszóval hívom az Urat, fennszóval könyörgök az Úrhoz. Két ízben is kijelenti Dávid, hogy neki itt nem volt szabad úgy imádkoznia, mint ahogy ezt általában megszokta. Mindannyian imádkozunk. Keresztény ember nincs imádság nélkül. Nem nevezhetjük magunkat kereszténynek, ha nem imádkozunk. Ha nem hiszünk abban, hogy az imádság alkalmával találkozás jön létre. Isten és közöttünk. De imádság és imádság között nagy különbség lehet. Dávid azt hangsúlyozza a fennszóval kifejezéssel, hogy ez az imádság más hőfokon éget, mint a hétköznapi imádság. A hétköznapi imádságaink alkalmával sok mindent megköszönünk. Sok mindent kérünk. Sok minden iránti igényünket fejezzük ki. Nagyon sok a kérés általában. És jó is, ha kérünk. És jó is, hogyha hálát adunk. De van valami, amit az ember csak a szorongattatás idején tud megtanulni. A fokozott Istenre utaltság tapasztalatát. Ez az, amit sajnos nem élünk mindig úgy át, ahogy kellene. A hétköznapi imádságainkban nagyon sok a megszokott klisé. Nagyon sok benne a megszokásból elmondott kérés. Nagyon sok benne az alakiasság. De azt a tapasztalatot, amit akkor élünk át, amikor testi, lelki szorongattatásokat élünk át, amikor fokozottan átérezzük az Istenre utaltságunkat. Ezt jól lehet, nagyon sokszor nem vesszük köszönettel,
De ez a Zsoltár is arra tanít meg bennünket, hogy igenis, vegyük hálával, fogadjuk hálával. Isten ilyenkor bennünket imádkozni tanít. Isten ilyenkor bennünket elfogadni tanít. Isten ilyenkor arra tanít bennünket, hogy nem élhetünk úgy, ahogy eddig. Nem imádkozhatunk úgy, ahogy eddig. Dávid itt tanult hitet. Nem minthogyha Dávid a Góliáttal való harca, az akkor átélt hitbeli tapasztalat is megtanít bennünket arra, hogy ő hívő ember volt. De Isten valamit újra és újra meg akart neki tanítani. Kiöntöm előtte panaszomat, kitárom előtte nyomorúságomat. Kedves testvérek, ezek is kulcskifejezések. Miért több ez a kifejezés annál, mintha azt mondta volna, hogy Istennek elmondtam dolgokat. Kiöntöm előtte nyomorúságomat, kitárom előtte panaszomat. Mit jelentett ez számára? Kedves testvérek, ilyet általában, ezeket a kifejezéseket általában azoknak tartjuk fenn, akik iránt végtelen bizalmat táplálunk. Nézzétek csak meg, kiöntöm előtte panaszomat. Szinte magunk előtt látjuk azt az embert, aki megy haza a munkahelyéről, és tele van keserűséggel, fájdalommal, de ki az, aki meg fogja érteni? A felesége sem biztos, hogy meg fogja érteni, mert a felesége is egy más világban él. Kit keres ilyenkor bizalmasául? Általában olyat, akiről úgy érzi, hogy megértheti, mert átélt már valami hasonlót. Vagy olyat, ha nem is föltétlen a helyzet teljes megértését várja tőle, de mondjuk a feleségének azért mondja el, mert bízik abban, hogy előtte ezek titkok maradnak. Előtte bizalmas lehet hozzá. Nem kell félnie attól, hogy visszajut a főnökéhez, visszajut a bajok okozójához, és ezáltal lehetően még nagyobb problémát okozván ezzel magának. Kedves testvérek, azért szép, azért szeretem ezt a Zsoltárt, mert a bizalom létrejöttéről beszél. Bizalmas kapcsolatról beszél Isten és ember között. Kitárni a panaszunkat, kiönteni a nyomorúságunkat általában annak tesszük, akiben bízunk. És itt értjük meg igazán azt, hogy mit jelent Istenben bízni. Bízni abban, hogy rá támaszkodhatunk, rábízhatjuk az életünket. De bízni benne olyan szempontból is, hogy őszinték lehetünk hozzá. Testvérek, az őszinteség és a bizalom egymáshoz tartozó fogalmak. Kart karba öltve járnak egymással. Azzal tudunk őszinte lenni, akiben bízunk, és abban bízunk, akihez őszinték tudunk lenni. És hogy megerősítsem az előbbi gondolatokat, hogy az imént azt mondtam, hogy a bizalmat annak tartjuk fenn, akiről úgy gondoljuk, hogy ismerős a mi bajainkban. Hogy meg tudjuk úgy vele osztani a panaszainkat, gondjainkat, hogy nem áll értetlenkedve a mi kérdéseink előtt. Nem fogja azt mondani, hogy ez miért kérdés számunkra. Mert azt mondja a 4. versben, te pedig tudod az én ösvényemet, hogy az úton, amelyen járok, tört hánytak elém. Tekints jobbra és lásd meg, hogy senki sincsen, aki ismerne. Nincsen számomra menedék, senki sem tudakozódik felőlem. Testvérek, nézzétek meg, hogy Dávid arról tesz bizonyságot, hogy ő úgy ismerte meg az Urat, mint aki ismerős a mi problémáinkban, az emberi közöny ellenére, épp az emberi közönnyel szemben. Itt van a sok-sok ember, aki jár, kell előttünk, közöttünk, de ahogy mondja a költő, hogy közönyös a világ, az élet egy összezsúfolt táncterem, sürök, forog, jő, megy a népség be és kiszüne szüntelen, s a jövőket és távozókat kigyőzné, mind köszönteni, nagy részvétel, ha némelyikünk az ismerőst megismeri. Ilyen a mi világunk. De van valaki, aki ismeri a mi útjainkat. Nézzétek csak meg. Te pedig tudod, hogy az úton, amelyen járok, tört hánytak elém.
Isten olyan Isten, aki előre figyelmeztet a mi ösvényeinken ránk leselkedő veszedelmekre. Miért? Pusztán azért, mert minden tudó. Pusztán azért, mert mindenható. Hadd kérdezzem meg, testvérek, hogy mi az, aminek Istennek a legmagasabb szintű, bocsássatok meg, attribútuma, tulajdonsága? A mindenhatóság? A szeretet. És teljesen egyet kell értenünk ezzel. Nem a minden tudás, nem a mindenhatóság, habár Istennek nélkülözhetetlen tulajdonságai, hanem a szeretet. Nem olyan régen, hát kisebb fajta vitába bocsátkoztam néhány hitvalló keresztényel, nagyon derék emberek, de valami nem megy a fejükbe. Arról beszéltünk, hogy számukra Isten legfontosabb tulajdonsága az isteni előretudás és az isteni előrerendelés, hogy ő mindent elrendel számunkra előre, és hogy Isten szuverenitása, tehát minden hatósága, így nem szenved csorbát egyedül. És mondom, ne haragudj, de tehát mindent elrendelt előre? Mindent elrendelt előre. Akkor elrendelt előre azt is, hogy védkeznünk kellett. Szóval igen, mert csak így tudjuk értékelni a jót. Isten ezt is előre elrendelte. Azzal zártam le ezt a beszélgetést, hogy tudjátok, az a baj ezzel, hogy Isten szeretetét annyira háttérbe szorítjátok a mindenhatósággal szemben, hogy inkább bűnbe keveritek a jó Istent, csak hogy a ti elméletetek igaz legyen. Hát a Bibliában mi sem világosabb, mint hogy Isten mindenek előtt és mindenek fölött a szeretet. És hadd térjek vissza a Zsoltárhoz, amikor azt mondja Dávid, hogy te pedig tudod az én ösvényemet. Mit gondoltok, hogy csupán a minden tudására appellál? A Bibliában, amikor tudásról vagy ismeretről olvashatunk, ez nem puszta mentális képesség, nem puszta isteni minden tudás, hanem személyes tapasztalat is. Krisztus, amikor itt járt a Földön, azért járt itt a Földön, azért lett emberré, hogy személyesen élje át azt, amit nekünk itt a Földön át kell élni. A rossz, a megkörnyékező bűn miatt, amely kívülről támad, amely szüntelenül készen áll arra, hogy törbe ejtsen bennünket. Krisztus olyan Isten, aki emberré lett azért, hogy mi bizalommal járulhassunk a kegyelem királyi székéhez. Hogy is mondja a zsidókhoz írott levél 4. fejezete? Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyallóságainkon. Mert azt mondja az ige, hogy ő maga is megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, bűn elkövetése nélkül. Olyan Istenünk van, aki az meg tud indulni a mi gyallóságainkon, és ezért mondja, ehhez fűzi azt a felszólítást az apostol, járuljunk azért, hogyan? Bizodalommal. Bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Kedves gyülekezet, mi, akik nagyon sokszor félünk igazat mondani Istennek. Igen, nagyon sokszor féljük elmondani az igazi érzéseinket. Féljük elmondani a valódi gondolatainkat. Féljük kisöpörni egészen a szívünk minden rekeszét, és azt gondoljuk, hogy kell azért hagyni ott egy rekeszt, ott egy sötét rekeszt, amelyet magunknak, a magunk érzéseinek tartunk fenn. Miért félünk ettől? Miért félünk ettől az Istentől, Istennel való találkozástól? Hiszen éppen az, hogy ő mindeneket átélt, mindenekben megkísértetett. Ő tudja, hogy az úton, amelyen járunk, tört hánytak elénk. Hogy van egy nagy ellenségünk, aki elhelyezte a maga csapdáit, amelybe azt akarja, hogy belelépjünk. És az egyik legfontosabb fegyvere abban, hogy bizalmatlanok legyünk Istennel szemben. Hogy ne merjünk neki elpanaszolni a nyomorúságainkat, a félelmeinket, aggodalmainkat. Hát nektek hirdetem azt, ezt mondja az ige. Éppen ez a helyzet jogosítson fel bennünket arra, hogy őszinték legyünk Istennel. És bármilyen panaszos a szavunk, bármilyen aggodalmas a mi sírásunk, legyen az őszinte és kitárulkozó. Mert van valaki, aki semmiképpen ki nem vet bennünket, aki semmiképpen el nem utasít bennünket, megindul a mi gyallóságainkon.
ilyet emberek között nem találunk. Sokszor vagyunk úgy, hogy igen, van egy-két testi-lelki jó barátunk, vagy nőkről lévén szó, nőtestvérekről lévén szó, testi-lelki jó barátnőnk, akivel meg tudjuk osztani a fájdalmainkat. Úgy érezzük, hogy ha valami baj van, akkor rögtön hozzájuk kell rohanni. De azt mondja a Biblia, hogy van valaki, aki náluknál is nagyobb bizalomra méltó. De visszatérve a Zsoltárhoz, miután szinte ösztönzi magát arra a Zsoltárió, hogy én lelkem, keresd az Urat, legyél hozzá teljes bizalommal, félelem nélkül, hívlak téged, Úram, s ezt mondom, te vagy oltalmam és örökségem az élőknek földén. Utána ez a két gondolatritmusban megfogalmazott kérés is nagyon sokat mondó. Egy figyelmez esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál. Minden ige versnek helye van. Nagyon sokszor úgy látjuk ezeket az ige verseket, mint ahogy egy költő néha olyan vakon dobálózik a szavakkal. Azt hiszük, hogy a zsoltárok is ilyenek, hogy kiírta azt, ami kiömlött belőle. De nézzétek meg, hogy Dávid nagyon tudatosan tárta fel azt, hogy miért kell nekünk igazán Isten támogatásáért, Isten jelenlétért fohászkodnunk, túl azon, hogy mert szeretjük őt, túl azon, hogy mert ragaszkodunk hozzá, túl azon, mert hálásak vagyunk neki, de ahhoz, hogy győzhessünk, hogy ebben a hitharcban, amit itt Dávid is átél, hogy ebben győzhessen, és hogy győzhessünk, ebben valamit nekünk tudatosítanunk kell. Egy. Figyelmez esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Kedves testvérek, aki nem látja be ezt, hogy önnön ereje, hogy mondja Luther Márton, hogy önnön erőnk csak délibáb, és bizony csak esnénk esten, de harcba küldte egy fiát, értünk maga az Isten. Ha ezt nem tudatosítanánk, hogy önnön erőnk csak délibáb, mert igen nyomorult vagyok, mondja az ige, akkor a csatát már is elvesztettük. Isten ott tud igazán síkra szállni értünk, ott tud igazán támogatni bennünket, amikor valaki a kezébe engedi őt, és nem maga akar hősködni és vitézkedni. Nem appellál önön erkölcsi erejére, nem azon gondolkodik, hogy ma nem várnak rám olyan nagy próbák, nem várnak rám vizsgák, nem várnak rám nagy előadások, prédikációk, nem várnak rám nagy megbeszélések. Tulajdonképpen el lehet lavírozni tulajdon erőmmel is. Vagy nagy megbeszélések várnak rám, de jó a beszélőkém. Egy fontos prédikáció vár rám, de majd kivágom magam valahogy. Majd tartottam ezt már 2 évvel ezelőtt, majd most is megtartom. Ugyan nagy vizsga vár rám, de körül vagyok véve különböző segédletekkel. Nem kell félnem. A harc el van bukva. Mihelyt így gondolkodunk. De még fontosabb a második. Szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál. A keresztény ember szüntelen tudatában kell, hogy legyen annak, hogy egy háború kellős közepette él. Jelenése könyve 12. fejezete a legékesebb példája ennek. Ott úgy mutatja be Isten igéje azt a küzdelmet, amiben vagyunk, mint egy valódi háborút. Egy háború, ami a mennyben kezdődött, de ami ki lett terjesztve a földre, és mi ebben a háborúban kell, hogy helytálljunk. Az az ember, aki azt érzi, hogy úgy gondolja, hogy békés időket élünk, az nem tudja, hogy mi a keresztény küzdelem lényege, és nem tudja, hogy hogyan győzhet. Engedjétek meg, hogy ezzel kapcsolatban lehet, hogy nagyon profánnak érzitek a példát, de nagyon gyerek voltam még, amikor ezt a filmsorozatot láttam. Ne haragudjatok tényleg, hogy itt egy filmsorozattal jövök elő, de az volt a címe, hogy egy óra múlva itt vagyok. Volt ebben egy rész, ami nagyon tetszett, hogy tudni, arról szól ez a filmsorozat, hogy van egy ilyen kelekótya fiatal ember, aki mindenféle váratlan helyzetekbe belekerül akaratlanul. Mindenféle politikai bűnökkel megvádolják, holott semmi köze a politikához, de aztán fokozatosan belesodorják, hogy mind inkább ugye politikailag elkötelezett legyen. És amikor elmondja ezt, hogy ő nem akart ilyen helyzetekbe kerülni, nem gondolta, meg nem tudta, akkor azt mondja neki valaki, hogy ide figyelj, jól értettem, hogy te úgy estél bele mindig a különböző helyzetekbe, mint Pilátus a krédóba, hogy nem akartad, nem tudtad, nem is gondoltad, de nem megy ez így pajtás. El kell döntened, hogy mit akarsz.
és el kell döntened, hogy hol állsz. Testvérek, ennek van legalább vagy 25 vagy 30 éve, de ez annyira megmaradt bennem, hogy úgy végig kísérte az életemet, hogy el kell döntenünk az életünkben, hogy hol állunk. Hogy ki mellé állunk, mi mellé állunk, milyen ügy mellé állunk. És így nem történhetnek csak úgy velünk a dolgok, hogy azt se tudjuk, hogy mi történik körülöttünk. Igaz, Istenre rá kell bíznunk magunkat, de nagyon tudatosan kell megélnünk azt a háborút, amiben élünk, mert az ellenfél nagyon is jól tudja, hogy mit csinál. Az ellenség nagyon is jól tudja, hogy hogyan csoportosítsa az ő hadseregét. Csak mi nem tudjuk, hogy kinek a szövetségese vagyunk. Csak mi nem tudjuk, hogy ki mellé kell állnunk, hogy a győztesek oldalán álljunk. Szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál. Ez az egész hosszú elbeszélés csak ennek alátámasztására szolgáljon. Az a keresztény győzhet, aki tudatosítja azt, hogy egyedül túlerővel áll szemben. De az a keresztény, aki Krisztust választja szövetségeséül, az biztos lehet abban, hogy győzelmes ügy mellé áll, és hogy győzelmes lesz, ő maga is győzelmes lesz ebben a háborúban. Van egy ellenség, aki hatalmasabb nálunknál, de Krisztussal együtt meggyőzetetett, ő már vereséget szenvedett, mi is Krisztussal együtt vereségre kárhoztathatjuk őt, és kárhoztatni is fogjuk őt, ha mindig kitartunk Krisztus mellett. Kedves testvérek, nem lenne kerek ez a Zsoltár, ha nem lenne ez a lezárása. Mert úgy érezzük sokszor, hogy a keresztény élet egy ilyen vég nélküli, megállás nélküli harc. És ebbe fáradunk bele mi nagyon sokszor. Elfáradunk, elcsüggedünk, hogy hát már sohasem lesz vége. Sohasem hagy alább ez a sok megpróbáltatás, kísértés. És nézzétek meg, hogy mivel erősíti ő is maga magát. Vezest ki lelkemet a börtönből, hogy magasztaljam a te nevedet, az igazak vegyenek engem körül, mikor jól teszel majd velem. Olyan szép ez a zárás, hogy az igazak vegyenek engem körül, mikor jól teszel majd velem. Isten nagyon is jól látja, hogy minden embernek szüksége van a időnkénti feloldódásra. És milyen csodálatos, hogy Isten ad is lehetőséget, ad is alkalmat nekünk arra, hogy a sok harc közepette, amikor csupa-csupa kísértés vesz bennünket körül, időnként felüdüljünk. Ez a Zsoltár ége mégis azonban mindenek előtt egy nagy előrevetítése, egy nagy megelőlegezése a végső diadalmas találkozásnak. Egy olyan világ megelőlegezése, amelyben nem lesz többé sem gyász, sem kiáltás, sem halál, sem fájdalom. Amikor nem lesznek külső kísértések, hanem amikor majd a nagy sokaság egybegyűl, és leülnek annál az asztalnál. Nem kell azon gondolkodniuk, hogy az mit gondol rólam. Amaz meg megint mit gondol rólam. Nem kell sandítanunk egymásra, nem kell félnünk a szándékoktól, a gonosz szándékoktól. Ezek a félelmek nem kell, hogy legyenek többé. Mert akik ott lesznek, azok mind a bárányi, akik meggyőzték a gonoszt. Akiknek a ruháján nem találtatott sem folt, sem sömörgözés, sem ahhoz hasonló, akik a bárányéi. Milyen jó lesz majd ott elkölteni azt a nagy vacsorát együtt. Milyen jó lesz együtt örvendezni. Milyen nagy feloldódás lesz azután a sok feszültség után, amit itt a földön át kell, hogy éljünk. Ahogy mondja a Prédikátor könyve, az ütközetben senkit el nem bocsátanak. Ebben a harcban nem nagyon van megállás, de hála legyen az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a Krisztusban. Hála legyen az Istennek, hogy van ennek a küzdelemnek egy végső, boldog kimenetele, a mennyek országa, amikor majd az igazak vesznek körül bennünket. Adja Isten, hogy ezeket a harcokat Istennel való bizodalommal, Isten iránti kitartással, szeretettel meg tudjuk vívni. Rábízván magunkat, átadván magunkat neki. És adja Isten, hogy ezeket a tapasztalatokat, hogy milyen jó vele őszinte lenni. Milyen jó, amikor bizalommal tudunk iránta lenni. És hogy milyen jó, hogy egy olyan Istenünk van, aki megindul a mi gyarlóságainkon. És bizodalommal járulhatunk hozzá,
hozzá és a kegyelem királyi székéhez. Adja Isten, hogy ezek a tapasztalatok a győzelmesség kifejletig kísérjenek el bennünket az ő kegyelméből. Amen.

Századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő...

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

0: 52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Isten fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híve.
1: Sokan gyűlölték,
2: sokan elvetették,
3: mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
4: Kedves hallgatóink! A mai adásunk bevezetőt fog képezni a Tesszalonikabeliekhez írt első levélhez. Szóljunk legelőször néhány szót a levél írójáról. A levél egész tartalma Pál apostol személyét és üzenetét tükrözi. Az első fejezet első versében szerényen és egyszerűen Pálnak nevezi magát, és nevét egybe kapcsolja a Szilvánuszéval és a Timoteuséval is. Első hallásra vagy olvasásra Szilvánus személye ismeretlennek tűnik számunkra. A valóság az, hogy már találkoztunk vele, mégpedig az apostolok cselekedetei 15. fejezetének a 40. versében és a 16. fejezetben is. Az említett lókuszokban a Szilász nevet találjuk, amelyet Károli Gáspár magyarosítva Silás néven ad vissza. A név viselője valószínűleg görög volt, és a Szilvánusz név az előbbinek vagy eredetinek a latin változata. Ebből olyan következtetést is levonhatunk, hogy Szilász valószínűleg római állampolgár volt. Timoteusról pedig elmondhatjuk, hogy lisztrai lakos volt, anyja zsidó, az apja pedig görög. Pál apostol, amikor másodízben járt Lisztrában, elhívta őt, hogy legyen munkatársa. Lásd az apostolok cselekedetei 16. fejezetének az első 3 versét. Timóteus ezután az apostollal tartott misszió útján. Amikor pedig Pál fogoly volt Rómában, 2 levelet írt Timóteusnak. Megható az első levél első fejezetének a 2. versében található hangvétel és címzés. Timóteusnak az én igaz fiamnak a hitben. Ezek a szavak arról tanúskodnak, hogy olyan jó volt az együttmunkálkodás légköre az idős apostol és ifjú munkatársa között, mint a jó édesapa és szeretett fia között. A Tesszalonikabeliekhez írt első levél legelső versében található nevek, amelyekről az előbbiekben szót ejtettünk, bizonyítják-e levél páli eredetét. Emellett az író sok személyes emlékében egészen tisztán és világosan Pál apostol személyét lehet felismerni. A következő megválaszolandó kérdés az, hogy kinek szól a Tesszalonikabeliekhez írt első levél. A levelet a tesszalonikai gyülekezet kapta. Pál, Szilvánus és Timóteus a Tesszalonikabeliek gyülekezetének, amely van az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Továbbá az összes történeti adatok megerősítik ezt a bizonyítékot. Legutóbbi adásunkban bővebben taglaltuk az apostolok cselekedetei 17. fejezete első 9 verse alapján, hogyan lett megalapítva a tesszalonikai gyülekezet. Ismételjük meg röviden az akkor elmondottakat. Miután Pál elhagyta Filippit, ahol Lukács visszamaradt, Szilász és Timóteus kíséretében érkezett Tesszalonikába, második misszió útja során a Krisztus utáni 50. évben. Három egymás után következő szombaton prédikált nagy eredménnyel. Sok zsidót és pogánt nyert meg Krisztusnak, közöttük nem keveset a város legelőkelőbbjeiből is. A hitetlen zsidók azonban csődületet támasztottak. Felbújtották a csőcseréket és megkísérelték, hogy a misszionáriusokat népbíróság elé vigyék. Mivel azonban nem találtak rájuk, Jászonra, a misszionáriusok házigazdájára támadtak. Éjszaka azután Pál és Szilász a testvérek unszolására elhagyták a várost és elutaztak Béreába. Ejtsünk néhány szót a levélnek az írásba foglalásáról is. Amikor az apostol ír, mellette van Szilvánus, tehát Szilász, és Timóteus is. Béreából való kényszerű elutazása alkalmával ők visszamaradtak Makedóniában. Mihelyt Aténba érkezett, mindjárt felhívta őket az apostol arra, hogy lehetőleg hamar menjenek utána. Onnan küldte Timóteus Tesszalonikába és Szilászt Makedóniába. Mindketten akkor jelentek meg újra nála, amikor éppen megkezdte munkálkodását Korintusz városában. Bizonyára itt írta első levelét a tesszalonikaiakhoz is. Az apostolok cselekedetei 18. fejezetének a 11-től a 18-ig terjedő versei szerint ez az első korintusi tartózkodás 18 hónapig tartott. A kérdés csak az, hogy ez idő alatt mikor küldte el a tesszalonikai levelet. A levél 3. fejezetének a 6. verse felvilágosítást ad erről. Most pedig, amikor megérkezett hozzánk Timóteus ti tőletek, és örömhírt hozott nékünk, a ti hitetek és szeretetetek felől, és arról, hogy jó emlékezéssel vagytok irántunk, mindenkor kívánván látni minket, miképpen mi is titeket. Ez közvetlenül Timóteusnak Korintusba való érkezése után volt, az első hónapokban, amelyeket Pál ott töltött. Eme adatok szerint az első tesszalonikai levelet a második missziói útja során írta a Pál apostol, mégpedig Korintusban, a Krisztus utáni 51. év elején. Érintsük mindezek után az első tesszalonikai levél hitelességének a problémáját is. Az ókorban a levél hitelességét sohasem vonták kétségbe, nem kérdőjelezték meg. A tesszalonikai levél a legrégibb kéziratokban épp úgy előfordul, mint a Márcion és Murátori legelső kánonjaiban, azon kívül Polikárposz, Irénéusz, Tertulianusz, Alexandriai Kelemen és mások is idézik, és sohasem tulajdonítják másnak, mint Pál apostolnak. Többen kétségbe vonták ennek a levélnek a hitelességét. Hadd idézzünk Geréb Zsolt, a Tesszalonika beliekhez írt levelek magyarázata című könyvéből, annak 14. és 15. oldaláról. A könyv 2003-ban lett kiadva Kolozsváron. A levél páli szerzőségét általánosan elismerik a kutatók. Kivételt képeznek a tübingeni iskola képviselői a 19. században, akik kétségbe vonták apostoli eredetét, mivel nem tartalmazza a többi levél klasszikus témáit, a judaista törvényeskedők elleni polémiát, illetve a megigazulásról szóló tanítást. Franz Christian Bauer szerint a levél csak Pál halála után keletkezhetett, a Krisztus utáni 70-es években,

elsősorban az irodalmi mű eszkátológiai tanítása. A levélben az apostol Jézus korai visszajövetelét várta, és azt remélte, hogy még az ő nemzedékének az életében bekövetkezhet a parúzia napja. A páli szerzőségre utal továbbá az a kép is, melyet a levélíró a gyülekezet vezetőiről, elöljáróiról felvázol, lásd az első tesszalonikai levél 5. fejezetének 12. versét. Mivel az első tesszalonikai levél 5. fejezetének 12. versében még nem tesz említést a püspökök, illetve a presbiterek és diakonusok tisztségéről, arra lehet következtetni, hogy egy korai levélről van szó, mely hitelesen tükrözi az első század első felének egyházi struktúráját. Eddig az idézet. Irányítsuk figyelmünket az első tesszalonikai levél értelmére és céljára. Hogy megérthessük, mi az első tesszalonikai levél üzenete, idézzünk újra Gerép Zsoltnak az előbbiekben említett teológiai munkájából, az idézetmű 13. és 14. oldaláról. Pál, miután meghallgatta Timóteus beszámolóját, megírja az első tesszalonikai levelet, melyben megválaszolja mindazokat a kérdéseket, melyek nyugtalanságot okoztak a macedóniai gyülekezet körében. Melyek voltak ezek a kérdésfölvetések? A problémák elsősorban erkölcsi, másodszorban hitbeli természetűek voltak. Pál apostol tudatában volt annak, hogy ott léte alatt nem tisztázott minden olyan kérdést, mely a keresztény élet folytatásra, illetve reménységre vonatkozott. Ezt a hitbeli hiányosságot akarta pótolni a levél által. Lásd az első tesszalonikai levél 3. fejezetének a 10. versét. Mivel a gyülekezet nagyobbik részét pogányokból lett hívek alkották, nyomatékossá kellett tennie a keresztény erkölcs normáit. Más szóval, szükséges volt kézzelfogható módon bemutatni, hogy miként megy végbe a megszentelődés folyamata a mindennapi életben. Ezért tér ki a családi élet, az üzleti élet, a munkaerkölcs egyes vetületeire, rámutatván arra, hogy miben rejlik a keresztény cselekvés mássága a pogány magatartási normákkal szemben. Az apostol azonban azt is világossá teszi, hogy az isteni parancsnak, az erkölcsi követelményeknek csak a Szentlélek ereje által tudnak engedelmeskedni. A második kérdés a keresztény reménységre, Krisztus visszajövetelére, az ítélet napjára vonatkozott. Ez az érdeklődés azért merült fel, mivel a parúzia várás idején néhányan elhunytak a hívek hozzátartozói közül. Az olvasók arra voltak kíváncsiak, hogy mi történik azokkal, akik Krisztus eljövetel előtt elköltöztek az élők sorából. Vajon nem lesznek-e hátrányban azokkal, akik életben maradtak, és ebben az állapotban fognak a visszatérő Úr Jézus elé állni? Ez a levél egyik legsúlyosabb kérdése, melyre Pál nem elméleti, hanem lelki gondozói feleletet adott. Hiszen az volt a szándéka, hogy általa vigasztalást nyújtson az olvasóknak. Ezáltal elkerülte azt, hogy az örök életre, illetve az utolsó ítéletre néző kérdésekre személytelen feleletet adjon. Bár Krisztus visszajövetelének a titkáról a korabeli apokaliptikus irodalom nyelvén tesz bizonyságot, világossá tette azt, hogy az Istenhez tért embereket senki nem szakíthatja ki abból a közösségből, melybe a Krisztusba vetett hitáltal felvétettek. A visszajövetel napjára vonatkozó kérdésre szintén lelki gondozói választ ad. Nem bocsátkozik számítgatásokba, hanem arra buzdítja az olvasókat, hogy józanul, éberen várják az ítélet napját. Ne adják át magukat a passzív semmittevésnek, a mámornak vagy szellemi alvásnak, hanem vigyázó lélekkel készüljenek erre a napra. Tanításában felelős, cselekvő magatartásra buzdította mindenkori hívő embereket, de egyben elmarasztalja azokat, akik a várakozás idején elhanyagolják mindennapi teendőiket, rendetlen életet élnek, és mások dolgába avatkoznak. Az ilyeneket olyan váratlanul fogja érni Krisztus visszajövetele, mint Noé kortársait az özönvíz előtti időben, akik nem készültek az ítéletre.
A levél

befejező részében az egyházi elöljárók vezetők megbecsülésére inti az olvasókat. A gyülekezeti rend fenntartása ebben az időben az elöljárók, illetve a közösség tagjaira volt bízva. A macedóniai hívek így módon egymás pásztorai, lelki gondozói voltak. Erre az intelemre bizonyára azért volt szükség, mivel a macedóniai hívek számára nem volt magától értetődő az önszerveződés sajátos formája, és nem vették körül kellő tisztelettel a közöttük és értük fáradozó atyafiakat. E szakasz által betekintést nyerünk az első századi gyülekezetek szervezeti életébe. A levélírás idején még nem alakultak ki a későbbi szolgálatok, a püspöki, presbiteri, diakonusi tisztségek. A gyülekezet tagjai karizmatikus elöljárók felelős vezetésére voltak bízva. Az apostol arra inti a híveket, hogy munkájukért szeretettel vegyék őket körül, hiszen az engedelmes lélekre, a békességre, a lelki felépülésre vezetik Krisztus nyáját. Eddig az idézet. Következik ezután a tesszalonikai első levélnek a felosztása. A levél első szakasza a személyes rész az első három fejezetben. Az első fejezetben Pál hálát mond a tesszalonikai keresztények megtéréséért. A fejezet negyedik versében úgy említi őket, mint akik ki vannak választva. Vajon itt egy önkényes kiválasztásról van szó? A Péter apostol második levelének harmadik fejezete 9. versében a következőket olvashatjuk. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Hasonló gondolatokat találunk a Jelenések könyve 22. fejezete 17. versének a végén is. És aki akarja, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Mivel Isten azt szeretné, hogy minden ember üdvözüljön, ezért ez a kiválasztás, amiről említést találunk, a tesszalonikai levélben azt fejezi ki, hogy azok vannak kiválasztva, akik Istent választják. A tesszalonikaiak megtérése megmutatkozik az olyan lelki gyümölcsökben, mint amilyen a hit, a szeretet és a reménység. Ők olyan lelki előhaladásnak adták tanújelét, hogy példaképekké lettek a Macedóniában és Akhájában élő többi keresztények számára is, mert életüket a bálványoktól való elfordulás, az igazistenhez térés, a szolgálat és a Krisztus eljövetelének várása jellemezte. Nem kis jelentősége volt ebben Pál apostolnak és munkatársainak a szolgálata sem. Ők hűségesek voltak ebben a tekintetben. Habár előzőleg sok szenvedésben volt részük Filippiben, ők mégsem inogtak meg, és buzgalmuk nem hagyott alább. Szolgálatukban fedhetetlenek voltak. Pál emlékezteti a levelének címzetjeit arra, hogy nekik hitük miatt szenvedniük kellett saját honfitársaiktól, de ne feledjék el, a judeai keresztények is ugyanúgy üldözéseket szenvedtek el a zsidóktól, akik megtiltották még azt is nekik, hogy az evangéliumot a pogányoknak prédikálják. Mint már említettük, a tesszalonika beliekhez írt első levél megírásakor Pál és munkatársai valószínűleg Korintoszban voltak, mégis vágyakoztak újra látni azokat, akiket megnyertek Tesszalonikában Krisztusnak és az ő ügyének. A gyülekezetért végzett szolgálatnak megvoltak a maga örömei, de bajai is. Az öröm jó volt az együttmunkálkodás, de a Krisztus ügye zászlóvívőinek a szorongattatásokkal és a bajokkal is szembe kellett nézniük. De már ebben a földi életben is mindezeken túl jutalom volt számukra a gyülekezetben az öröm és a közösség. A Tesszalonika beliekhez írt első levél második szakasza a negyedik és az ötödik fejezetet foglalja magába, és ezt nevezzük tanítói résznek, intésnek és oktatásnak. Ez a megszentelődésben való növekedéssel kapcsolatos, a testvéri szeretettel és a munkában való örömmel. Bátorítás az Úr eljövetelére nézve, amikor a Krisztusban elhunytak feltámadnak, és az élő igazakkal együtt elragadtatnak, és egy örökké valóságon át
az Úrral lesznek és egymással. Végül arra inti Pále levelének olvasóit, legyenek készen megváltójuk visszajövetelének fogadására. Az első tesszalonikai levél kulcs szava is a visszajövetel. A kulcsvers a harmadik fejezetnek a 13. verse, hogy erősekké tegye a ti szíveteket, fedhetetlennek ki a szentségben, ami Urunk Istenünk és az Atya előtt, amikor eljö a mi Urunk, Jézus Krisztus, minden ő szenteivel egyetemben. Adja az Úr, hogy minket is ilyen állapotban találjon, amikor újra el.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

0: Ige morzsa.
1: Tettel köszöntök ez alkalommal minden kedves jelenlevőt. Örülök, hogy a Jobbik részt választottuk. Tettük azt, hogy eljöttünk, hogy közösen együtt tanulmányozzuk a Szentírásnak alapigazságait. A mai témakörünk a Biblia eredete és a bibliai proféciák. Először is szeretnénk ezzel a rendhagyó könyvvel megismerkedni, amelyről nem csak a benne hívő emberek, nem csak a keresztény emberek, hanem még az ateisták is elmondták, hogy a Biblia nem más, mint a könyvek könyve. Legtöbb nyelvre van lefordítva, legtöbben olvassák, és legelterjedtebb könyv az összes könyvek között a világon. Vajon miért? A Biblia eredetében sokban különbözik a többi könyvektől. Azonban mielőtt a Biblia eredetével foglalkozunk, ismerkedjünk meg magával a Bibliával. 1600 éven keresztül írták. Mózes Jézus Krisztus születése előtt, mintegy 1500 évvel előbb kezdte írni. Ő írta meg a Biblia első 5 könyvét, ezért is viseli az ő nevét, hogy Mózes első, második, harmadik, negyedik és ötödik könyve. Majd utána következnek a többi ószövetségi szentírás könyvei. Majd az új szövetségi szentírást János apostol fejezte be a századforduló táján, amikor száműzték Pátmos szigetére Jézus Krisztusba vetett hitéért, akkor ott kapta a mennyei jelenések könyvét, amely egyben a Bibliának az utolsó könyve is. Maga ez a szó, hogy Biblia, annyit jelent, hogy könyv. 66 könyvet találunk benne, az ószövetségi szentírást, amelyet héberül írták meg, 39 könyvből áll, az új szövetségi szentírás pedig 27-ből, melyet az apostolok és az evangélisták görög nyelven írták meg. Majd később lett lefordítva az egész szentírás különböző nyelvre, latinra, majd németre, pesita nyelvre, és különböző más nyelvre fordították le az egész szentírást. Amint látjuk, tehát ismétlen, 1600 éven keresztül írták, 66 könyvből áll, és mintegy 40 ember írta, nagy részük soha nem találkozott, nem ismerték egymást, és mégis egy valami különleges dolog van a szentírásban, az, hogy nincs ellentét benne. Mint hogyha egy ember írta elejétől kezdve végig, még akkor is, mintha 1600 év távlatában íródott meg. Vajon miért? Azért, mert eredetében a Biblia egész más, mint más könyv, amit emberek írtak ezen a földön. Igaz? Az emberek még sokszor kezükkel is legyintenek, és azt mondják, ugyan kérem, azt is ember írta. Valóban emberek írták. Azonban olvassuk el a Szentírásból, ki a Biblia szerzője. Amikor fellapozzuk Péter apostol második levelét, és a második levélnek az első részéből olvassuk a 20 és a 21. verset, akkor Isten a Biblia eredetéről a következőket közli számunkra. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatából, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. A felolvasott igeszakaszból néhány nagyon fontos szóra, fogalomra szeretnék hangsúlyt tenni. Így szólít meg bennünket, embereket Isten a Szentíráson keresztül, hogy először egy dolgot kell tudnunk, hogy az, ami a Szentírásban meg van írva, az nem saját magyarázatából jött létre. Nem úgy jött létre a Szentírás, hogy összejött ez a 40 ember, és azt mondták, mindegyik megír ennyi és ennyi könyvet, mikor megbeszélték, utána egy év vagy két év leteltével összejöttek, és amit megírtak, így jött létre a Szentírás. Azt mondja Isten először, ezt kell figyelembe vennünk, és először ezt kell látnunk, hogy a Szentírás nem így jött létre, hanem azt mondja, hogy amit figyelembe kell vennünk a Szentírás keletkezésével kapcsolatban, sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istennek szent emberei. Az emberek csak eszközök voltak. Így mond, az emberek, a Biblia írói, csak Isten postásai voltak. Amikor a postás sürgönyt hoz, átadja nekünk, elolvassuk, és aluliratban ott van, hogy fiad, vagy fiatok. És akkor azt mondjuk, hogy kaptam sürgönyt, kaptam értesítést a fiamtól, vagy a lányomtól, vagy a gyerekeinktől kaptunk értesítést. Igen, de ki volt az, aki hozta? A postás. Úgy tehát, ahogy az üzenetet, amelyet a gyermekeink ki tudja milyen távolságból küldtek postán, hogy értesítsenek bennünket, úgy Isten hűséges emberei, gyermekei, benne hívők, proféták, apostolok, evangélisták, pásztorok, és így tovább, akik megírták a Szentírást, azok nem mások voltak, csak Isten postásai. Az, ami különös, és az, amire szeretném, hogyha nagyon ráfigyelnénk azt, hogy a Biblia írói között a nagy adott végzettség közötti különbség. Például Mózes, az Ószövetségi Szentírásnak az első írója, Egyiptomban a legmagasabb iskolákat végezte el. Dániel Babilonban ugyanezt a képzést kapta. Azonban ott van egy gulyás, ott van egy pásztor, ott van Dávid, ott vannak mások, akik egyszerű emberek voltak, de a Szentlélek azokat is épp úgy fel tudta használni, mint azokat, akik legmagasabb képzettségűek voltak. Ugyanezt találjuk az Újszövetségi Szentírás írói között is. Például Pál apostol elvégezte Gamáliel lábánál az akkor létező legmagasabb iskolát. Lukács orvos volt. Ugyanakkor a Jézus Krisztus tanítványa, az apostolok nagy része halász volt, például János és a többiek, Péter, egyszerű emberek, de mindezeket akár magasan képzettek, akár egyszerű emberek voltak, mindezeket az embereket egy valaki vezette, és az egy valaki pedig nem más volt, mint az a Szentlélek Isten. A Szentlélek késztette őket arra, hogy mit írjanak le, kijelentéseket kaptak Istentől. Még egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni kedves figyelmüket, amellett, hogy a Szentlélek indítására írták meg az Istennek szent emberei. A szent szónak

jöttek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenti az ki a Krisztusnak ő bennük levő lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről, és az azok után való dicsőségről, akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek néktek azok, akik prédikálták néktek az evangéliumot az egekből küldött Szentlélek által, amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Kétszer is hangsúlyozza a felolvasott ige szakasz, hogy a Biblia íróin keresztül a Krisztusnak ő bennük levő lelke jelentette ki nekik az Isten igazságot, vagy pedig az egekből küldött Szentlélek által. Hirdették azokat az igazságokat, amelyekbe angyalok vágyakoznak betekinteni. A megváltás tervét az angyalok is abból értették meg, amit a Szentírásban Isten kinyilatkoztatott, és amit Jézus Krisztus föld életében megvalósított. Tegyünk fel még egy kérdést a Bibliával kapcsolatban. Miért adta Isten a Szentírást? Milyen céllal? Timótoshoz írt második levélben, a harmadik rész 16 és 17. versében találjuk feljegyezve a Biblia miért keletkezett, milyen céllal adta Isten. 2 Timótos 3, 16-17. A teljes írás Istentől ikletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészítetett. Először is azt hangsúlyozza a felolvasott ige szakasz, hogy a teljes Szentírás az egész Istentől ikletett. Nem csak az ószövetségi Szentírás, nem csak az új szövetségi Szentírás, hanem az egész. Sajnos ma még keresztények is vannak, akik azt mondják, hogy az új szövetség nekünk elég, az új szövetségi Szentírás az érdekel, az ó az nem kell, arra nincs szükség, azt már Jézus Krisztus óvá tette. Hát tessék, ime az ige mit mond, ime mit mond Isten. Isten egyszerűen közzéteszi számunkra, és azt mondja, az egész Szentírás Istentől ikletett könyv, és az egész, a teljes Szentírás, ahogy olvastuk, négy céllal adatott. Hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre. Ha a Bibliát összehasonlítjuk más könyvekkel, akkor az első lépcsőn a Biblia és a más könyvek egyenrangúak. Miért? Mert azt mondja Isten a Szentírásban, hogy a Biblia hasznos a tanításra. Minden emberek által írt könyv is tanít valamire, vagy jóra, vagy rosszra, de valamire tanít. A Biblia abban különbözik, hogy a Biblia csak jóra tanít. Ha a második lépcsőfokra kapaszkodunk fel, azt mondja Isten, hogy a Szentírás hasznos a feddésre. Igen, amikor olvassuk a Szentírást, nagyon sokszor meg is fed bennünket. Nagyon kevés könyv van, amely fed. Nagyon kevés van, amit olvasunk és rámutat a mi hibánkra és bűneinkre. Itt már majdnem egyedül áll a Szentírás. Azonban a harmadik fokon megjobbítása. Isten azért adta a Szentírást, hogy mi felismerjük valódi állapotunkat, és Isten útmutatást ad számunkra, hogy mi hogyan lehetünk jobb emberek. Ezért adta. Nagyon kevés könyv van, talán alig-alig található a világirodalomban könyv, amely pontos precizitással elmondja nekünk, hogy hogyan lehetünk mi jobb emberek. De a negyedik fokon a Biblia egyedül áll, az igazságban nevel. Mivel nincs két, három vagy öt igazság, hanem csak egyedül egy, ezért itt azt mondja a Szentírás, hogy Isten lelkétől ikletett, és azért adta Isten nekünk, hogy megmondja nekünk, hogy mi az igazság. Itt a Biblia egyedül áll az összes könyvekhez viszonyítva. Tehát, hol található meg az igazság?

Minden könyvben? Nem. Hány könyvben? Egyben. Melyikben? A Szentírásban. És amikor itt ezt olvassuk, hogy az igazságban nevel, egy céllal, 17. versben ez áll, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészítve. Tehát akkor Isten miért adta a Szentírást? Azért, hogy mi emberek, amikor olvassuk, és látjuk azokat a jellemhibákat magunknál a Biblia fényében, melyekkel rendelkezünk, akkor imádkozzunk Istenhez, és kérjük Istentől erőt. Istenem, segíts meg engem, hogy én megváltozzak, hogy én jobb ember legyek. Én köszönöm Istenem, hogy a Szentíráson keresztül te rámutattál az én bűneimre. Ezért, mivel te ezt ennyire szeretsz, hogy ezt velem megtetted, én kész vagyok vállalni veled együtt a küzdelmet, hogy én jobb ember legyek, és arra kérlek Istenem, hogy engemet nevelj az igazságban, hogy én napról napra mind tökéletesebben és tökéletesebben értsem a te igédet. Ahogy már az előbb említettük, hogy az egész Szentírás Istentől ikletett, most szeretnék még egy nagyon fontos dolgot elmondani a Szentírásról. Az egész Szentírás, úgy az Ó, mint az Új Szövetségi Szentírás, legtöbbet Jézus Krisztusról beszél. Sokan, akik nem ismerik kellőképpen a Bibliát, azon a véleményen vannak, hogy csak az Új Szövetségi Szentírás beszél Jézus Krisztusról. Hogy ez valóságban nem így van, csak egy példát hozok. Az Ószövetségi Szentírásban több mint 300 jövendőlést találunk Jézus Krisztus földi életével kapcsolatban. Isten előre elmondta Jézus Krisztus életét, mint egy reflektorfénysorozattal világította be ezzel a több mint 300 jövendőléssel Jézus Krisztus földi életét a bölcsőtől egész a golgotai haláláig, pontosabban a mennymeneteléig. Ezért nagyon figyeljünk oda Jézus Krisztusnak arra a kijelentésére, amelyet egyik alkalommal a zsidókkal való beszélgetés közben mondott el, és János evangélista jegyezte az evangéliumának 5. rész 39. versében. Így hangzik. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Amikor Jézus Krisztus ezeket a szavakat kimondta, akkor csak az Ószövetségi Szentírás volt megírva. És egyértelmű, hogy a zsidók között élt és járt földi szolgálata alatt, és a zsidókhoz intézte ezeket a szavakat, és mit mondott? Ti zsidók, ti olvassátok a Szentírást. Miért? Mert azt hiszitek, hogy azokban vannak a ti örök életetek. És ez így is van. Azokban, tehát az Ószövetségi Szentírás könyveiben megtalálható az örök élet feltétele, az isteni kinyilatkoztatás, amely szükséges egy emberhez, hogy ebben a földi életében elkészüljön az örök életre. Azonban Jézus Krisztus ezután a fontos kijelentés után azt mondja, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. A Szentírás melyik része beszél Jézus Krisztusról? Az Ószövetségi Szentírás. Tele van tüzgélve az egész Ószövetségi Szentírás Jézus Krisztusra vonatkozó kijelentésekkel. És hogyha olvassuk az Ószövetségi Szentírást, és megtaláljuk ezeket a Jézusra vonatkozó kijelentéseket, csak akkor tudunk bizonyos ige helyeket megérteni az Új Szövetségi Szentírásban, enélkül nem. De ez fordítva is érvényes. Az Új Szövetségi Szentírást csak akkor tudjuk megérteni, ha olvassuk az Ószövetségi Szentírást is. Miért? Mert az Ószövetségi Szentírás az alap, az egész Új Szövetségi Szentírás pedig ráépül az Ószövetségi Szentírásra, és így az egész alkotja Isten kijelentését, Istennek akaratát. Azonban hogyan tudjuk mi ezt legjobban, legkönnyebben megérteni? Két nagyon fontos dolgot szeretnék említeni, amelyet a Bibliában találunk. Az egyik fontos tudnivaló az, hogy naponta kell olvasnunk, tanulmányoznunk a Szentírást. Nem elég csak hetente egyszer elmenni
valamelyik templomba is végighallgatni egy szembeszédet, vagy talán időközönként, amikor éppen mást már nem tudunk tenni, vagy ráérünk, akkor elővesszük a Szentírást, és elolvasunk belőle egy-két verset, vagy akár egy-két fejezetet. A Szentírásban Isten azt mondja el, hogy naponként kell tanulmányozni a Szentírást. És Jézus Krisztus, amikor a Földön volt, úgy gondolom, kedveseim, hogy mindannyian tudjuk fejből a mi atyánkot. A mi atyánk egyik kérelme így hangzik: add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Nem azt mondta Jézus Krisztus, hogy add meg a mi heti, havi vagy évi kenyerünket. Egyszer elmondjuk évente egyszer, és nekünk ez egész évre elegendő. Jézus Krisztus nem ezt mondta a mi atyánkban. Jézus Krisztus így tanít bennünket imádkozni: add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Kedveseim, most épp azért, mivel mi ahhoz, hogy nekünk fizikai erőnk legyen, nem elegendő hetente egyszer enni, vagy havonta egyszer enni, hanem naponta, és naponta is nem csak egyszer vagy kétszer, hanem többször, így lelkileg is naponta kell táplálkoznunk, hogy legyen lelki erőnk. Tehát, ha azt akarjuk, hogy több fizikai erőnk legyen, mert talán nehezebb fizikai munkát végzünk, akkor többet kell ennünk. Ha azt szeretnénk, hogy hitben, Isten iránti szeretetben, Isten követésében hűségesebb emberek legyünk, ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha naponta olvassuk a Szentírást. És hogy ez mennyire igaz, lapozzuk fel Apostolok cselekedetének 17. részét, és a 17. résznek a 11. versében találjuk feljegyezve ezt a nagyon bátorító kijelentést, amely a következőképpen hangzik. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesalonika belieknél, úgy, mint akik bevevék az igét teljes készséggel, naponta tudakozzák az írásokat, ha úgy vannak ezek. Milyen időközönként? Naponta. Itt egy egész sor dolog van feljegyezve, én három dolgot szeretnék megemlíteni. Kik voltak nemesebb lelkűek? Azok, akik naponta tudakozták a Szentírást. Ezért, kedveseim, ha mi hitben, lelkületben a jó irányába akarunk haladni, ha mi azt szeretnénk, hogy ne csak szánnyal kövessük Jézus Krisztust, azt kellett neki mondania, hogy ez a nép ajkával közelget hozzám, szájával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, ha nem akarunk ilyen áldatlan lelki állapotban maradni, akkor szívleljük meg Jézus Krisztusnak a tanácsát. Jézus Krisztus itt azt mondja el, hogy a Szentírást naponként olvassuk, és ha naponként olvassuk, akkor nemesebb lelkű emberek leszünk. Egy tapasztalatot szeretnék elmondani. Egyik faluban volt egy daliás ember, részeges, kocsmatöltelék, és amikor felöntött a garatra, akkor ütött, vert, zúzott mindent, és mindenkit, aki a kocsmában volt. Kocsmáros telefonált a rendőröknek, kijött két rendőr, azokat is összeverte, és folytatta tovább a darombélozást. És amikor a kocsmáros jelentette abban a helyiségben a rendőrségnek, hogy veszekedés van a kocsmában, jöjjönek segíteni, akkor azt kérdezték, hogy ki. És amikor megmondták névről, megnevezték, hogy ez az ember, akkor nem két rendőr jött, hanem három, négy vagy öt. De ez az ember elkezdte olvasni a Bibliát. Felismerte a saját hibáit, rossz szokásait, bűneit. Kezdett imádkozni. Kérte Istentől, hogy Istenem, segíts meg, hogy megváltozzak. Hogy ne legyek iszákos, veszekedő, családi üző ember, hanem család szerető és téged szerető. És Isten meghallgatta az imáját és megsegített. És amikor ő szívét átadta Jézus Krisztusnak, és az ő hitét kereséggel pecsételte be, élet egészen megváltozott. A rendőrök jöttek és kérdeztek bennünket, adventistákat: mit tettek ezzel az emberrel, hogy ebből a veszedelmes emberből egy bárány ember lett? Nem mi tettük.
Mi nem tudunk embereket változtatni. Ha ez ránk volna bízva, akkor az egész világot megváltoztatnánk. De erre nincs lehetőség. Isten nem azt bízta ránk. Ránk egy dolgot bízott. Azt, hogy mondjuk el embertársainknak, hogy mi az igazság. Ezt megtettük, és ennél az embernél is óriási változás történt. Hogyan olvastuk? Azok, akik naponta olvassák és kutatják őszinte szívvel a Szentírást, azok nemesebb lelkűek. És ebben az igében találunk még egy nagyon fontos dolgot. Ezek az emberek befogadták a hallott igét, tehát amikor valakitől valamilyen tanítást hallottak, akkor a szívük mélyébe fogadták örömmel, de nem álltak meg itt. Utána jártak, hogy úgy vannak-e azok, ahogy hallották. Miért lényeges ez? Kedveseim, egy nagyon fontos tanácsot szeretnék elmondani. Soha ne azért higgyük, mert valaki ezt mondta. Vagy valaki a Szentírást így magyarázta. Magunk járjunk utána, hogy valóban úgy van-e megírva, ahogy az a valaki magyarázta a Szentírást. És akkor két jó dolgot értünk meg. Az egyiket, senki se fog bennünket félrevezetni. Mert mi azt fogadjuk el, ami a Szentírásban van, és mi nem annak az embernek hiszünk, hanem Istennek a Szentíráson keresztül, mert meggyőződünk róla. Ha viszont amikor utána jártunk annak, amit hallottunk a Szentírásban, és láttuk, hogy nem úgy van, ahogy az a bizonyos valaki mondta, hanem talán egészen másként, akkor ne higgyünk annak az embernek, aki nem úgy magyarázta, hogy írva van, hanem higgyünk Istennek. Milyen óriási tanítást találunk. Ez szerint, és ezt gyakoroljuk mindig, és akkor nemesebb lelkű emberek leszünk. Azonban a második nagyon fontos dolog, amit még szeretnék a Szentírással kapcsolatban megérteni, az, hogy mi emberek képtelenek vagyunk saját értelmünkkel felfogni a Szentírásnak örök igazságait. Mi nem tudjuk megvalósítani, sem megérteni azt, amire Isten tanácsol bennünket. Miért? Azért, mert az akaratelünk a bűn következtében annyira meg van gyengülve, hogy nekünk nincs akaraterünk, nem vagyunk képesek ellenállni saját bűnös vágyainknak és sátán kísértéseinek. Ez az egyik. A másik, ami elmink a bűn következtében annyira eltompult a lelki dolgok iránt, hogy megint nem vagyunk képesek megérteni. Ezért egy nagyon fontos dolgot aláhúzva szeretnék elmondani most. Azt olvastuk elmékedésünk elején, hogy a Biblia íróit a Szentlélek ihlette, tehát amit kaptak kinyilatkoztatást, azt írták le a Szentírásban, és azért, és akkor, amikor ezt a kinyilatkoztatást megkaptak, akkor Isten segítségével ezeket a kinyilatkoztatásokat továbbadták, tehát a Szentlélek ihlette az embereket, és úgy írták le. A Biblia nem egy közönséges könyv, hanem a Szentlélektől ihletett íróknak a könyve. Ezért mi emberek Isten segítségével vagyunk képesek megérteni, ezért soha ne fogjunk hozzá a Biblia olvasásához ima nélkül. Kérjük ugyanazt a Szent Lelket, aki ihlette a Biblia íróit, hogy ihlessen bennünket is, világosítsa meg a mi értelmünket. És amikor megvilágosította a mi értelmünket, akkor mi is képesek leszünk a Szentlélek segítségével megérteni azt. Itt szeretnék olvasni a Szentírásból a János evangéliumának a 16. részéből a 13. verset. János evangélma 16. rész, 13. verse. De mikor eljön az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Jézus Krisztus azt mondja el, hogy a Szentlélek vezet el bennünket minden igazságra. De kit tud elvezetni? Csak azokat az embereket tudja elvezetni, akik engednek neki. Ezért legyünk azok az emberek, akik a Szentlélek vezetésének engednek, hogy amikor megértünk egy igazságot, amikor elénk tárja Isten az akaratát, akkor ne legyünk kétközbe, vagy ne tegyük azt, hogy most, jaj, hát elfogadjam, vagy ne fogadjam, vagy éljek úgy, vagy ne éljek úgy. Én gyermekkoromtól kezdve egészen másként tudtam.
fogadjuk el Isten kinyilatkoztatott igazságát úgy, ahogy a Szentírásban Isten lefektette. Mert csak akkor leszünk képesek Isten akarata szerint élni, hogyha imában kérjük Isten szent lelkét, hogy nekünk nyilatkoztassa ki az ő akaratát, és miután kinyilatkoztatta Isten az ő akaratát, mi nem tétovázunk, hogy azt elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el. Mi készek vagyunk amment mondani, ami annyit jelent, hogy legyen úgy. Elmondani azt, hogy Istenem, segíts meg engemet, hogy én boldog, téged szerető ember legyek, a te akaratod szerint éljek, és én elkészüljek országod számára. Istennek az a célja, hogy mi ebben az irányban végezzük a nagy csatát, és küzdjünk Jézus Krisztussal együtt. Ezért látva a Szentírás kijelentését tovább, hogy itt a Szentlélek vezet és el akar vezetni minden igazságra, apostolok cselekedetének 5. részét is szeretném felolvasni, a 32. verset, amely a következőképpen hangzik. És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, akit Isten adott azoknak, akik néki engednek. Tehát mit mond? Isten adott azoknak, akik néki engednek. Isten szent lelkét kész adni mindenkinek, de tőlünk függ az, hogy mi készek vagyunk-e a Szentlélek Istent elfogadni. Ezért nagyon figyelemre méltó ez a kinyilatkoztatás, és azt mondja, hogy a szent lelket Isten csak azoknak adja, akik néki engednek. És hogyha mi készek vagyunk neki engedelmeskedni, akkor ő erőt ad nekünk Isten akarata gyakorlásához. És minél többet táplálkozunk a Szentírás szavaival, annál erősebb leszünk, hogy ellenálljunk Sátán kísértéseinek, és tegyük a jót, ne a rosszat. Isten értelmi képességgel fog bennünket felruházni, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között. Amikor a Biblia önmagáról, a Szentírásról beszél, akkor Péter apostol első levelében, az első részben, a 22. verstől egész a 2. rész 2. verséig egy nagyon fontos dolgot közöl velünk. Versről versre fogjuk nézni ezeket a kijelentéseket. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Mit mond el Isten szava az első helyen? Milyen eredménye lesz annak, ha mi elfogadjuk a Szentírás tanítását? Itt azt mondja, hogy az Istennek a lelke kész lesz bennünket. Tehát a lélek által megtisztítja a mi lelki világunkat, és testvéri szeretetet fog ültetni a mi szívünkbe, és ennek az lesz az eredménye, hogy egymást tiszta szívből, és itt van egy másik nagyon szép szó, buzgón szeressétek. Hogyan szeressük a másik embert? Tiszta szívből és buzgón. Odaadóan, igazán, szeretetteljesen. Az első jele annak, amikor mi elkezdjük olvasni a Szentírást, az lesz, hogy mi elfogadjuk azt, amit Isten meghagyott benne, hogy mi egymást tiszta szívből fogjuk szeretni. Figyeljünk rá erre. Tovább, a 23. versben pedig, mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten ígéje által, amely él és megmarad örökké. Milyen magnak nevezi a Szentírást, az Isten szavát? Romolhatatlan magnak. És elmondja azt, hogy az Isten szava, mivel romolhatatlan, meg fog maradni örökké. És éppen ezért, mivel meg fog maradni örökké, akik újonnan születetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéjére utal, ha mi megengedjük, hogy a Szentírás szava, tanítása, a Szentlélek munkája folytán megváltoztasson bennünket, újjáformáljon, kicsiszólja belőlünk azt, ami rossz, és belénk építse azt, ami jó, ami mennyei, ami tiszta, ami Istentől származik,
és ami örökre megmarad, akkor Isten kegyelme által mi is ugyanúgy örökre meg fogunk maradni, mint ahogy megmarad az Isten igéje. Tovább. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsőség olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és a virág elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdetetett. Párhuzamban veszi a mulandóságot és az örökké megmaradót. Párhuzamban vesz bennünket egyik oldalról, hogy mi mindannyian mulandó emberek vagyunk, mert valóban azok, és beszél a Szentírásról, az Úr beszédéről, amely megmarad örökké. Ha mi örök életet szeretnénk kapni, akkor nekünk egyetlen lehetőségünk van. Ez az egyetlen lehetőség pedig az, hogy a Szentírás elveit magunkévá tegyük. És tovább el is mondja azt, hogy mit? Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést, és minden rágalmazást. Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. A Szentírást itt az Isten igéje hamisítatlan tejnek nevezi. Miért lényeges ez? Ott találjuk meg az igazságot. A Szentírásban van az igazság forrása. És hogyha mi azzal táplálkozunk, ami életerőt ad, lelki erőt ad, Szentlélek segítsége folytán csiszol, farag, változtat, nemesbít, tökéletesbít, akkor Isten kegyelméből mi elkészülünk az országa számára. A Bibliával kapcsolatos dolgok közül még csak egyet hadd mondjak el. A Szentírás legutolsó lapján van egy nagyon fontos figyelmeztetés. Így hangzik Jelenések könyvének a 22. részében a tilalom, a figyelmeztetés a 18. és 19. versben. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv prófétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra, és ha valaki elvesz prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből és a Szentvárosból, és azokból, amik a könyvben megírattak. Isten átok tilalma alatt tiltja meg akár hozzátenni, akár elvenni bármit abból, ami a Szentírásban van. Arra kérem jelenlevők is, kedves hallgatók, hogy ezt figyeljük meg. Semmit hozzátenni, semmit elvenni. És ha valaki azt mondja, hogy ezt és ezt mondta Isten, akkor kérdezzük vissza, hol van ez megírva a Bibliában? És hogyha a Bibliából igazolni tudja azt, amit mondott, akkor fogadjuk el. De ha nem tudta igazolni, akkor azt mondta, hogy az hozzá van téve. Vagy ne engedjük meg, hogy bármit is elvegyen. Miután láttuk ezeket a nagyon fontos tudnivalókat a Bibliával kapcsolatban, akkor még egy kérdést szeretnék feltenni, és egy kérdéskörrel világítani meg egy nagyon fontos dolgot. Az pedig a következő. Honnan tudjuk, hogy valóban a Szentírás Istentől ihletett könyv? Mi a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy mi elfogadhassuk, gyakorolhassuk, és gyakorolnunk kell azokat az elveket, amelyeket a Szentírásban találunk? Tehát hogyan tudjuk meg azt, hogy a Szentírás, az Isten szava valóban hiteles? Szeretném fellapozni Ámos próféta könyvét, és Ámos próféta könyvének a 3. részében találjuk a választ a feltett kérdésre, hogy miért bízhatunk valósággal a Szentírásban határtalanul. Nem 100%-ban, 1000, millió százalékban bízhatunk. De vajon miért? Így olvassuk Ámos próféta könyvének a 3. rész 7. versét. Mert semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Isten nem tesz tudatlanságban semmit. Ez alatt azt értem, hogy Isten nem titkolja el azokat a dolgokat tőlünk, amire nekünk szükségünk van. Nem titkoltál az ő akaratát, az ő tervét, hanem a prófétákon keresztül kinyilatkoztatta az ő akaratát. Előre elmondta azt, hogy mi lesz, és hogy fog megvalósulni.
hogy folyik majd az emberiség története. De mielőtt a proféciára térnénk, vagy jövendőlésre, melyet a proféták által adott Isten, és ebből a szóból jön az, hogy proféta, profécia, említsem meg azt, hogy a proféták azok az emberek, akiken keresztül Isten a kinyilatkoztatást adta, és akiken keresztül a jövővel kapcsolatos jövendőléseket is közölte. És ezért mondja itt, hogy Isten semmit nem cselekszik, addig, amíg az ő hűséges gyermekeinek meg nem mondta. Ezért említsünk meg néhány jövendőlést a Szentírásból, hogy lássuk meg, milyen precíz pontossággal teljesedtek be azok a jövendőlések, amelyek a Szentírásban vannak. Márpedig több mint 1000 jövendőlés van a Szentírásban. Mi ebből a több mint 1000-ből talán 3-4 jövendőlést fogunk megemlíteni, hogy mi is meggyőződjünk arról, hogy valóban hiteles a Szentírás, bízhatunk az isteni kinyilatkoztatásban, amely a Szentírásban meg van írva, és teljes szívvel fogadjuk el azokat a kijelentéseket és tanácsokat, amelyeket Isten közöl számunkra az ő örök igéjén, az örök magon, a romolhatatlan magon keresztül. Az első kérdés, amit szeretnék feltenni az, hogy hol született Jézus Krisztus? Ez a legismertebb jövendőlés és legismertebb történethely. Mindenki tudja azt, hogy Jézus Krisztus Betlehemben született. Azonban hol élt Mária és József Jézus Krisztus szülei? Názáretben, messze Galileában, több mint 130 kilométerre Betlehemtől. Nem természetes lett volna az, hogy Jézus Krisztus Názáretben szülessen meg? De igen, ott éltek. Akkor miért született meg mégis Betlehemben? Azért, mert több mint 500 évvel Jézus Krisztus születése előtt Isten elmondta azt, hogy Jézus Krisztus pontosan hol fog megszületni, és Mikás proféta könyvében, az 5. résznek a 2. versében találjuk ezt a jövendőlést, amely következőképpen hangzik. De te Efrátának Betleheme, bár kicsin vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Mit mondott Isten? Precíz pontossággal elmondta nekünk azt, hogy Jézus Krisztus az Efratába, azaz Betlehembe, mégpedig a júdai Betlehembe fog megszületni. Hadd mondjam el zárójelben, hogy Izraelben 2 Betlehem volt. Az egyik Zebulon vidékén, mindössze 11 néhány kilométerre Názárettől, a másik pedig Júdeában, ahogy előbb említettem, több mint 130 kilométer távolságra. És itt, 500 évvel előre, nem egy-két napra, nem egy-két órára, 500 évre előre, Isten közli, és azt mondja, hogy igen, az, aki öröktől fogva van. Ugye múlt alkalommal tanultuk azt, hogy Jézus Krisztus ugyanúgy öröktől fogva létezik, mint az Atya, és itt is azt mondja, hogy az fog Betlehembe megszületni, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Tehát nem akárki fog megszületni, hanem az, az a bizonyos személy, az a Jézus Krisztus, aki öröktől fogva létezik, Betlehemben fog emberi testet ölteni, és ott fog megszületni. Köztudott az, hogy ott született Jézus Krisztus. De vajon miért? Azért, mert Isten nem csak kijelentette az ő tervét a proféta által, hanem Isten gondoskodott arról, és a világ legnagyobb birodalmát, a római birodalomnak császárát is megmozgatta, hogy ez a jövendőlés pontosan beteljesedjen. És Isten Augustus római császárt precíz pontossággal indította, hogy akkor adja ki a népszámlálásról szóló rendeletet Izraelben, hogy mindenkinek a saját őseinek városába kell menni beiratkozni, amikor Mária terhességének a naptár betelnek. És így nem volt más hátra, ma Józsefnek és Máriának is el kellett indulni, és Mária Szamárháton ülve tette meg ezt a hosszú utat terhesség ellenére, és Betlehembe, amikor beiratkoztak, bejelentkeztek, akkor telt be az ő terhességének az apjai, és ott született Jézus Krisztus.
Milyen csodálatos! Isten azt mondja a Szentírásban, én tudom a közeli és a távoli jövőt. Isten mindent tud, és Isten nekünk embereknek elmondja. Milyen boldogok lehetünk Istennek azért, hogy valóban ilyen csodálatos teremtő Istenünk van. De Isten nem csak azt mondta meg, hogy Jézus Krisztus Betlehembe fog megszületni, hanem azt is elmondta, hogy kitől fog megszületni. És nem mindennapi ez a kijelentés, amelyet Ésaiás próféta könyvében találunk, a 7. rész 14. versében, amely így hangzik. Ezért ádjelt néktek az Úr maga, íme a szűz fogan méhében, és szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek. Mit mondott több mint 700 évvel Jézus Krisztus születése előtt Isten? Íme szűz fogan méhében. És Mária az volt? Igen, leányzó volt. Eljött hozzá Gábriel, és azt mondja, hogy te fogod megszülni a világ megváltóját. És meglepődve kérdezi Mária az angyalt, hogy történhet meg az, hisz én férfit nem ismertem. És akkor elmondja azt, hogy Szentlélektől fog születni az, aki már általad megszületik. De íme az ige, szűz fogan méhében, szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek. Jézus Krisztus életével kapcsolatban is életéből szeretnék még egy-két jövendőlést megemlíteni. Kedveseim, bizonyára emlékeznek arra, hisz az utóbbi 10-11 néhány évben számos Jézus élete film is jelent meg, pontosabban készült el, és láttuk azt, hogy Jézus Krisztus milyen állaton is vonult be Jeruzsálembe. Úgy, hogy szamárháton. De vajon miért? Azért, mert abból az állatfajból volt legtöbb Izraelben? Nem. Isten körülbelül 450-500 évvel a beteljesedés előtt Zakariás próféta által adott egy szintén nagyon precíz, nagyon pontos kijelentést Zakariás próféta könyvének a 9. rész 9. versében olvassuk. Örülj nagyon Sionnak, leánya! Örvendez Jeruzsálem, leánya! Imi jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak a vemhén. Kedveseim, több száz évre előre Isten elmondta azt, hogy Jézus Krisztus, amikor majd bevonul Jeruzsálembe, akkor szamárháton fog ülni. De nem csak ezt mondta meg, azt is elmondta, hogy milyen szamáron fog ülni. Itt azt olvassuk, hogy nőstény szamárnak vemhén. Ugye ez a szó, hogy vemhe, archaikus, és mi nemigen használjuk már napjainkban ezt a szót, ezért nekem is valamikor réges-régen a magyar értelmező szótárhoz kellett nyúlnom, hogy lássam, hogy mi a vemhe. A vemhe az szamárcsikót jelent. És Isten nem csak azt mondta el, hogy Jézus Krisztus majd szamáron fog bevonulni, akármilyen, vagy apa szamáron, vagy anya szamáron, találnak valamilyen szamarat, és arra fogják ültetni. Nem ezt mondta el Isten. Isten precíz pontossággal közli velünk, és azt mondja, hogy amikor Jézus Krisztus bevonul Jeruzsálembe, akkor ő vemhén, azaz szamárcsikón fog ülni. Szamárcsikón, kedveseim. És vajon úgy teljesedett be, valóban Jézus Krisztus szamárcsikón ülve vonult be, vagy valamilyen más szamáron? Nézzük meg ennek a jövendőlésnek a teljesedését Márk evangéliumának a 11. részében. Itt elolvasom az elsőtől a hétig terjedő verseket csak azért, hogy lássuk meg, hogy milyen precíz pontossággal teljesedett be minden. És amikor Jeruzsálemhez közeledének Betfagé és Betánia felé, az olajfák hegyénél elkülde kettő tanítványai közül, és mondanékik, eredjetek abba a faluba, amely előttetek van, és amikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, amelyen ember nem ült még soha, s azt oldjátok el, és hozzátok ide. Mit oldjanak el, és hozzák oda? Vemhet, tehát szamárcsikót, amelyen ember még nem ült, tehát senki nem ült még rajta, mert szamárcsikó. És ha valaki azt mondja néktek, miért teszitek ezt, mondjátok, az Úrnak van szüksége rá, és azonnal elbocsátja azt ide.
elmenjenek azért is, megtalálják a megkötött vemhet, tehát a szamárcsikót, az ajtónál kívül a kettős kútnál is eloldották azt. Az ott állók közül pedig némelyek mondának nékik, mit műveltek, hogy eloldjátok a vemhet, ugye a szamárcsikót, harmadszor szamárcsikó. Ők pedig felelének néki úgy, amint Jézus megparancsolta, és elbocsátották őket. És odavitték a vemhet, negyedszer vemhet szamárcsikót, Jézushoz, és rátevik felső ruháikat, ő pedig felült rá. Jézus Krisztusról meg van jövendőlve több száz évre előre, hogy szamárcsikón fog ülni, és amikor beteljesedett, akkor is látjuk azt, hogy Jézus Krisztus nem akármilyen szamáron, hanem szamárcsikón vonult be. És Jézus Krisztus életéből csak még egy kis jövendőlést szeretnék megemlíteni. Azért veszem ezeket a példákat, mert ezek nagyon ismertek, de így látjuk azt, hogy előre meg voltak jövendőlve is. Sokkal inkább értékelni fogjuk ezentúl a Szentírás szavait, mert látjuk azt, hogy benne megvan írva, az tökéletesen teljesedett. Mennyiért árulta el Júdás Jézust? Az evangéliumokban azt olvassuk, hogy 30 ezüst pénzért. De vajon miért? Miért nem 35-öt, vagy 50-et, vagy 25-öt, vagy 20 ezüst pénzért? Miért árult el Júdás éppen 30 ezüst pénzért? Zakariás próféta könyvének a 11. részében, a 12. versben található jövendőlés adja meg a választ erre a kérdésre. És mondám nékik, ha jónak tetszik néktek, adjátok meg az én béremet, ha pedig nem, hagyjátok abba, és 30 ezüst pénzt fizetnek béremül. Tessenek elképzelni. Körülbelül 500 évvel Jézus Krisztus születése előtt élt Zakariás próféta, és Isten előre megmondta azt, hogy igen, amikor eljön Jézus Krisztusnak elárultatása, amikor majd Júdás végül úgy dönt, hogy ő el fogja árulni Jézus Krisztust, akkor azt 30 ezüst pénzért fogja megtenni. Ki az, aki egyedül tudja a biztos jövőt? Egyedül Isten. És ez az Isten, aki tudja a biztos jövőt, ez a Szent Lelke által iklette a prófétákat, és így írták le a Szentírást. Ezért igaz mind az, ami a Szentírásban található, ezért bízzunk Isten szavában. Krónika könyvében találjuk feljegyezve a második könyv 20. rész 20. versében. Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és bízzatok az ő prófétáiban. Ha Istenben bízunk, akkor az ő szavában is bízunk. Még egyetlen egy jövendőlést szeretnék megemlíteni, ezt Ezékiel próféta könyvében találjuk feljegyezve a 44. rész 2. versében, egy kapuval kapcsolatos jövendőlés. Nagyon figyelemre méltó ez a jövendőlés is, Ezékiel a próféta könyvének a 44. rész 2. versét olvasom. És mondanékem az Úr, ez a kapu be lesz zárva, meg nem nyílik, és senki rajta be nem megy. Mert az Úr az Izrael Istene ment be rajta, azért be lesz zárva. Mit mond ez a jövendőlés? Tudnélik, Jeruzsálem várfalán számos kapu volt. A Juh kapu, az István kapu, a déli kapu, a damaszkusi kapu, és volt egy kapu, amelyet úgy neveztek, hogy aranykapu. Mindegyik kapu a várfalon járható. Kibe járnak rajta az emberek? Én is jártam, mikor ott voltam. De ez az egyetlen egy kapu, amelyet aranykapunak neveznek, ez be van falazva. Miért? Ezékiel próféta által, aki majd 600 évvel Jézus Krisztus születése előtt élt, Isten kimondta, és közölte vele. A próféta leírta. Ez az egy kapu, ez be lesz zárva, és ez meg nem nyílik. És pontosan megmondta, hogy melyik az a kapu. Senki rajta be nem megy, és elmondja, hogy miért. Mert az Úr, az Izrael Istene ment be rajta, ezért be lesz zárva. Tudnélik, amikor Jézus Krisztus szamárcsikon vonult be Jeruzsálembe, akkor ezen a kapun vonult be.
És Isten csodálatos módon tette ezt, és csodálatos azt, hogy valóban ez a kapu be van falazva. És nem is szabad kinyitni. Miért? Ez a kapu a Jeruzsálem óváros várfalának keleti részén található, amely legközelebb van a volt jeruzsálemi templom helyéhez, és közvetlenül a fal tövében található egyik legősibb arab temető a világon. Ahhoz senki hozzányúlni nem mer. Nagyon sok idő kellene addig, amíg az 1000 vagy több mint 1000 jövendőlést mind végignéznénk a Szentírásból. Én ezeket a jövendőléseket csak azért hoztam, hogy lássuk meg, hogy mi bízhatunk a Szentírásba. De a döntés a miénk. Vajon elfogadjuk-e a Szentírást, ami hitünk zsinór mértékéül? Elfogadjuk-e a Szentírást, hogy az Isten szava? Élni fogunk-e úgy, ahogy Isten a Szentírásban meghagyta? Egy gyönyörű verset szeretném olvasni a Szentírásból, Jelenések könyvének első részéből, és az első résznek a 3. verséből, ahol a következőket olvassuk. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abba, mert az idő közel van. Kik a boldogok? Boldog ember az, aki olvassa a Szentírást. Tegyük meg az első lépést a boldogság útján. Vegyük kezünkbe a Bibliát, szenteljünk időt rá, kezdjük olvasni. Ha valamit nem értünk, én hiszem, hogy a további Biblia fejtegetések segíteni fognak nekünk sok mindent megérteni a Szentírásból. De most tegyük meg az első lépést. Boldog, aki olvassa. Kik még a boldogok? Akik hallgatják-e prófétálásának beszédeit. Miért? Mert ha olvassuk, hitünk erősödik. Ha hallgatjuk a Szentírást, szintén hitünk erősödik. De akkor eljön a boldogságnak a 3. lépcsőfoka is. És megtartják azokat, amelyek megírattak abban. Miért olvassuk? Miért hallgassuk? Ne csak azért, hogy tudjuk, hogy mi van megírva a Szentírásban. Olvassuk és hallgassuk azért, hogy azt meg is tartsuk. És miért szükséges megtartani azt, ami a Szentírásban van? Azt mondja itt a Szentírás, mert az idő közel van, és ez igaz. Jézus Krisztus nem sokára eljön. Egy nagy kérdést szeretnék felvetni a mai elmékedésünk keretén belül. Amikor Jézus Krisztus eljön nem sokára, hogy ítéljen eleveneket és holtakat, akkor két embercsoport lesz a világon. Vagyis Jézus Krisztus két csoportra fogja szétosztani az embereket. Minek alapján? Annak alapján, hogy olvastuk-e a Szentírást, hallgattuk-e a Szentírást, és megtartottuk-e azt, ami megvan írva a Szentírásban. Válasszuk a jót. Válasszuk az engedelmességet. Szívleljük meg Isten tanácsát, és ne legyünk csak hallgatói, hanem legyünk megtartói. Egy példát találunk feljegyezve a Szentírásban. Isten a vízözön előtt 120 évvel előre kijelentette azt, hogy eljön a vízözön. Noénak azt mondta, építs bárkát, hogy amikor eljön a vízözön, akkor megmenekülhess te és a te családod. Butaság volt bárkát építeni, hisz a vízözön előtt eső nem esett. Micsoda hajó! Hogy lehet az, hogy kiöntenek a folyók, vagy annyi víz lesz a földön, hogy majd el fogja borítani a földet, és hajóra lesz szükség, kész butaság. Voltak, akik hittek Istennek, voltak, akik hittek Noé ige hirdetésének, voltak, akik nem. Teltek, múltak a napok, az évek, az évtizedek. Közeledett már a 120 év lejárta, és még sehol semmi. Noé befejezte a bárkát. Az állatok a maga rendje szerint Isten indítására mentek a bárkába. Az emberek megdöbbentek. Mi ez? Ez valami csodálatos jelenség. Biztos ez természetes dolog, nem kell komolyan venni. Ismét felismétlődött bennük az, hogy igen, Isten azt mondta, hogy ez és ez lesz. De nem lesz abból semmi. Akik elhitték, amit Isten mondott, azok bementek a bárkába. Akik nem hitték, azok kívül maradtak.
akik hittek és bementek a bárkába, megmentették az életüket. Akik pedig nem hittek és kívül maradtak, elvesztek. Kedveseim, a két csoport közül önök is tartozhatnak, de csak az egyikbe. Én is. Én elhiszem, amit Isten mond. Higgyék el önök is. Segítsen bennünket ebben, ami drága jó megváltó Jézus Krisztusunk az ő kegyelméből. Amen. Kérjünk áldást Istentől ránk. Mi atyánk, ki a mennyekben lakozol, és itt lent a megtört és megalázott szívekben, köszönjük neked, drága jó megváltunk, hogy te a te igédet adtad számunkra, mint örök útmutatót. Kérünk téged, Istenünk, segíts meg, hogy azt szerint éljünk, járjunk, ahogy előtted kedves, hogy ebben az életben elkészüljünk az örök életre. Segíts bennünket szent lelked által megérteni az örök igazságokat, a romolhatatlan magot, amely a Szentírásban található. Adjál erőt, hogy megtanuljunk úgy élni, ahogy igédben tanítasz bennünket, hogy elhiggyük azt, amit te mondasz, megcselekedjük, és amikor eljössz nem sokára az egek felhőjében, akkor boldogan megállhassunk te előtted. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, és add meg, hogy megtanulva tégedet követni a föld életben, elkészüljünk.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Jártak-e olyan helyen, ahol szerettek volna örökre ott maradni? És olyanon, ahonnan szerettek volna minél hamarabb elmenni? Egyik a másiknak az ellentéte, de az ilyen helyek között lehet összefüggés is. Két ilyen helyről beszélünk, tartsanak velünk. Kedves nézőink, szeretettel köszönjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Sok szeretettel köszöntjük azokat is, akik a Reménység Hangerádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián hallgatnak bennünket. Isten hozta Önöket is, kedves hallgatóink! Mai adásunkban tovább folytatjuk azt a témakört, annak körbejárását, amellyel az elmúlt adásokban foglalkoztunk, és amely gyakorlatilag visszakanyarodik egy régebben tárgyalt témakörhöz. Átfogó címe ennek a témakörnek Hegyek a Bibliában. Köszöntöm a bibliai hegyek szakértőjét ismét adásunkban, Farkas Győző lelkipásztort, Isten hozott a stúdióba.
2: Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy újra együtt lehetünk.
1: Vonzanak a hegyek?
2: Igen, közel állnak a szívemhez, hiszen én magam is, ahogy korábbi műsorban elmondtam, egy kisebb hegyen nőttem fel, Magyar Décsében.
1: Jártam én ottan, ahol te is felnőttél, és igazolhatom a nézők számára, és akik esetleg nem jártak Magyar Décsében, hogy a hely nagyszerű. És ami hegyivé teszi ott a hangulatot, nem csak maga a hely, az elhelyezkedés a környező falvakhoz, helyekhez képest, hanem az, hogy onnan szépen lehet látni a hegyeket is tiszta időben, a még nagyobb hegyeket, hogy fönt és még fönnebb. Lehet, hogy ez is közrejátszott a témaválasztásban, de nem csak ez, hanem azok a tanulságok, amiket a bibliai hegyek hoznak magukkal. Mai beszélgetésünkben két fontos bibliai hegyet vizsgálunk meg, mind a kettőnek köze van egymáshoz, ahogy azt az előzményben beharangoztuk. Az egyik a megdicsőülés hegye, a másik a Golgota hegye. Az egyik hegyről elmondták, akik ott jártak, hogy jó lenne mindig itt maradni. A Golgota hegyi tapasztalatok pedig olyanok, hogy ha rólunk lenne szó, hogy átéljük, szívesebben elmennénk onnan, mint hogy ott maradjunk, de mind a kettő nagyon fontos. Nézzük meg a megdicsőülés hegyét. Hasonlít valamennyire a hegyi beszédre, mert ennek is a nevét, a helyét nem nagyon tudjuk, vagy mégis.
2: Vannak úgymond találgatások,
1: sok vagy biblia, hagyományok.
2: Hagyomány, vagy találgatások. Biblia kutató a Tábor hegyére
1: arra szavaznak a legtöbben.
2: Tippel. Ugye az pont átelemben van a Kármel hegye, középen van ugye egy nagy völgy, és igazából vannak, akik azért megcáfolják ezt, mivel ha elolvassuk az eseményeket a Máté 17. fejezetéből, akkor ott egy magas hegyről beszél az ige, és a Táborhegy az nem olyan nagyon magas hegy. 575 méter a legmagasabb pontja. Ugyanúgy a tengerszintről indulva látványosan nagy, de a magas hegyről beszélünk, akkor lehet, hogy egy másik hegyről volt szó. Minden esetre én hiszem azt, hogy Jézus ott Izraelben és Jeruzsálem környékén a legtöbb hegyet megmászta, mert az volt az egyik legkedvesebb szokása, hogy felment hajnalban egy hegyre, és ott imádkozott. És ha megfigyeljük az egész történetet, akkor ez is egy ilyen eseménynek indul. Magához veszi három tanítványát, Pétert, Jakabot és Jánost, és elindulnak a hegy felé.
1: Hát a megdicsőülés hegyének a, mondjuk így a magasságát, a nagyságát nem a méretei adják, hanem az események, ahogy sok bibliai hegy esetében ez már eddig is szóba került. Mikor és kikkel ment fel Jézus a megdicsődés hegyére, kikkel találkozott, azokon kívül, akiket magával vitt, és milyen céllal, milyen jelentőséggel bír ez az esemény, beszéljük meg, mielőtt a részletekbe belemegyünk.
2: Igen, tehát ahhoz, hogy megértsük jól a célját, hogy miért megy fel Jézus. Ugye azt mondtuk, hogy kiválasztja Pétert, Jakabot és Jánost, felmennek a hegyre, viszont ennek az egésznek van egy előzménye. Ha megfigyeljük a 16. fejezetben a Máté evangéliumában, Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek. És ugye a tanítványok kezdnek adni válaszokat. És hát ugye ismerjük a leírásból, hogy némelyek Illésnek, némelyek Jeremiásnak,
1: vagy valamilyen más profétának.
2: Igen, vagy más profétának. Aztán nem is ezzel van annyira hangsúly, hanem Jézus nekiszegezi a tanítványoknak egyenesen a kérdés, hogy kinek mondtok ti engemet. És ugye Péter az, aki válaszol, és ugye egy gyönyörű, szép hitvallomás hangzik el ebben a kontextusban, és az a 16. versben, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Vajon mennyire gondolt ezt komolyan Péter? Mennyire volt erről 100%-ig meggyőződve? És hogyha meg volt győződve, vajon értette Krisztus küldetésének, és Krisztus messiás küldetésének a jelentőségét?
1: Erre röviden a 17. vers válaszol, mert azt mondja neki Jézus erre a kijelentésre,

0: láttál is, hogy az előbb nem magától, de ezt úgymond magától, de még ez sem magától, hanem az ellenség az, aki ennyire hatalmába vette Pétert, mert a tanítványok és Péter is egy olyan elképzelésük volt, hogy Jézus megvalósítsa a földi mennyországot, úgymond elfoglalja Dávid trónját, és újra Izrael egy szuperhatalommá válik. Tehát ők egy földi messiásba, egy királyi messiásba, katonai messiásba gondolkodtak. És amikor Jézus ilyet mondott nekik, hogy ő meghal, hogy az emberek kezébe adatik, akkor ezt nem tudták elviselni. És Jézus itt Pétert sátánnak is nevezi, azt mondja, hogy távozz, mert bántásomra vagy.
1: Hát talán inkább a Péter szavain keresztül megszólaló sátánnak szólt, nem magának Péternek.
0: Nem magának Péternek.
1: És tulajdonképpen itt egy nagyon érdekes dolog jutott eszembe, amíg hallgattam ezt az okfejtéseidet, hogy itt a két ige szakasz között egy érdekes ellentét van. Amíg az ember Isten lelkére hallgat, és Isten lelke vezetésére bízza magát, addig megismeri az igazságot, eljut az igazságra, elfogadja, de ha elkezd a saját erejére támaszkodni, és saját érzéseire, akkor már könnyen a gonosz kerítheti hatalmába, és használhatja fel, és Péter, mint egy inga sodródott ide a két pont között. Ennek az egyik fő tanulsága az, hogy keressük, igyekezzünk meghallani a Szentlélek hangját, hallgassunk rá, és minél hosszabb időn keresztül, lehetőleg megszakítás nélkül hallgassunk a Szentlélek befolyására, mert akkor az kiszorítja a rossz befolyást az életünkből.
0: Igen. Tehát ez nagyon-nagyon fontos a 21. század emberének, hívő emberének, mert az a baj ma is, hogy nekünk vannak saját fantáziáink, elképzeléseink az Isten dolgaival kapcsolatosan, megvannak a mi terveink, céljaink, megvoltak a tanítványoknak is, és ha azok nincsenek összhangban az Isten akaratával, akkor tulajdonképpen lehet, hogy nem szent lélek hatás alatt vagyunk, hanem valamilyen más léleknek a hatás alatt, mint ahogy Péter is ezeket a szavakat ugye kimondta. Az érdekesség az, amivel befejezi, ami átvezet bennünket a Megdicsülés hegyének a történetébe, ugyanis elhangzik egy olyan érdekes dolog, hogy azok között, akik itt állnak, vannak némelyek, akik nem kóstolják meg a halált, amíg meg nem látják az embernek fiát eljönni az ő országában. És itt lehet, hogy sokan megállunk és elgondolkozunk, vagy megbotránkozhatnak is egyesek, hogy már nem él egyik tanítvány se, ugye? Hogy ez akkor valóság, amit Jézus mond, vagy valami lelki, valami elvont, valami szimbolikus?
1: Vagy esetleg ő sem tudta, hogy miről beszél, és remélt, hogy megvalósul, aztán mégse lett belőle semmi?
0: Vagy pedig Jézus nagyon jól tudta, hogy miről beszél, és nagyon jól tudta, hogy akik ott állnak, hamarosan meglátják őt, mint Isten fiát, és az Isten országában őt megjelenni és eljönni. Az volt a kérdésed, hogy mi a célja, tehát mi volt a célja. Tehát ez az előzmény, amit elmondtunk, ez segít megérteni a célját. Mert Ellen White is, ki is másoltam magamnak, megemlíti, hogy a Megdicsülés hegyének a célja az volt, hogy a tanítványok lássák Istenségének megnyilatkozását, és biztosan tudhassák, hogy ő Isten fia, és Jézus szégyenteljes halála a kereszten, az megértesse velük, hogy nem egy véletlen, vagy nem a rómaiak és a zsidók összeszövetkezésének az eredménye, hanem a megváltási, azt mondja konkrétan Ellen White, hogy a szégyenteljes halála Krisztusnak a megváltási terv része. Tehát ez volt a célja a Megdicsülés hegyének, ezért ez az előzmény, hogy kérdi Jézus, hogy kinek mondnak az emberek, kinek mondtok ti engem, mert, és Jézus tudta, hogy ha látni fogják a tanítványok őt meghalni a kereszten, és ugye itt már látjuk az első kapcsolatot a Golgota hegyel, akkor ez elbátortalanítatja, megijeszheti őket, és ők egyszerűen

0: Egyszerűen félrevonulnak, vagy meghátrálnak, és csalódnak, és többé nem akarnak az ő tanítványai lenni. És a megdicsőülés hegye pedig pont ezt eredményezi, hogy ők megértsék, meglássák, hogy ki valójában az Úr Jézus Krisztus.
1: Ennek a Máté 16-28-ban tett ígéretnek, hogy meglátják az emberfiát eljön az országában, van még egy másik lehetséges értelmezése is, ami az előzővel együtt él és összhangban van, nem zárja ki egyik sem a másikat. Vannak, akik úgy gondolják, hogy itt az emberfiának eljövetelét az ő dicsőségében az egyik azok közül, aki ott állt, az meglátta később látomásban is, itt gondolok Jánosra, aki Jelenések könyvében erről az egész eseményről sokat ír. De ez, ha bár fontos, de a beszélgetésünk mai célja szempontjából viszonylag egy mellékág, úgyhogy most gondolatban, lélekben menjünk fel a megdicsőülés hegyére. Felmentek, imádkoztak valamennyit, utána pedig az Úr Jézus külalakja megváltozott, megjelent mellette Mózes, megjelent Illés, és beszélgettek. Milyen szerepük volt Mózesnek, illetve Illésnek, milyen minőségben jelentek meg itt a hármas beszélgetésben? És mit jelent számunkra, mai olvasók számára az, hogy úgy Mózes, mint Illés ott volt?
0: Kell, lássuk már is a hegyek összefüggéseit, ugye? Tehát Mózes a Horeb sínai, és látjuk Kármel hegyét és Illést. De tehát mik húzódnak meg ezen hegyek mögött, és újra a hegyen, de Jézussal együtt. Nem először vannak Jézussal együtt a hegyen, és nem is utoljára majd a Sion hegyénél ezek kiderülnek. Viszont figyeljük meg, hogy Mózes az, aki láthatta Isten dicsőségét, azt mondja ugye az Úr neki, hogy eltakarlak a kezemmel, állj a szikla mögé, és csak hátulról láthatta Isten dicsőségét. Aztán ott van Illés, aki láthatta Isten dicsőségét, mint ahogy tűzszál alá az égből. És a két férfinak egy másik fontos jelentősége is van. Mert hogy kerülnek ők oda a hegyre? Talán Illésnél egyszerűbb a válasz, mert a Szentírás feljegyzi, hogy egy tüzes szekér jött az égből, elválasztotta Illést Elizeustól, aki ugye az utódja lett, és egy forgó szélben felvitetett a mennybe. Viszont Mózesnél csupán azt tudjuk, hogy ismeretlen az ő sírjának a helye, ugye? Meg van egy pici részlet az Új Szövetségben, a Judás evangéliumában, bocsánat, a Judás levelében, a 9. versben. A 9. versben ott egy küzdelmet mutat be, Jézus küzdelmét a sátán, vagy a Mihály arkangyalnak van nevezve ott Jézus, amint Mózes teste felett vitatkoztak. És végül Jézus az, aki győzedelmeskedik, és úgy hisszük és valljuk, hogy Jézus feltámasztotta Mózest, és magával vitte. Ugyan nem léphetett be a földi Kánaánba, de Isten valami jobbat adott neki, a mennyei Kánaánt. Érdekes néhány párhuzamot levonni. Mózes annyira szerette a népet, hogy kétszer is felajánlotta saját életét válságul a népért. Egyszer a vándorlásuk legelején, ott az aranybórjúnál, aztán a vándorlásuk következő, körülbelül egy évvel később, amikor a kémek visszajöttek, és nem mertek elindulni, elfoglalni a
1: hitetlenségnek a rétkébe este.
0: Igen, az ígéret földjét, mert hitetlenségbe estek. Ott megint Mózes felajánlja, hogy inkább ő, mint hogy az egész nép elpusztuljon. És így Krisztus előképévé válik. mert nincs még egy olyan személy a Szentírásban, aki ennyire szerette volna az Isten népét, mint Mózes. Ugye, ahogy ki is hangsúlyozza a zsidókhoz itt legyen, hogy inkább választotta az Isten népével való együtt nyomorgást. És ilyen kontextusban látjuk, hogy Jézus mennyire ugyanazt mutatja, mint Mózesnek az élete, hogy annyira szerette az embert, hogy az ő saját életét áldozta fel. Még van egy érdekes dolog, hogy itt ki is emeltem a kettő Mózes második levele 32-32-ben, nem csak szereti és kész meghalni érte, hanem közben is jár. Azt mondja ottan, hogy bocsásd meg nekik az ő vétkeiket. És eszembe jutott, ugye, hogy Jézus nem csak a nép iránt való szeretetét, önfeláldozását mutatja be, hanem még azt is, hogy imádkozik érettük, ugye a kereszten, a Golgotán, majd erre még visszatérünk, ugye akkor azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Illésnél megint látunk néhány fantasztikus párhuzamot, és pedig a 3,5 év. 3,5 évig Illés néve nem esett eső, és Illés volt az Izrael földjén a leggyűlöltebb ember. Mind a nép utálatát kivívta magának, a legszívesebben eltették volna lábalól.
1: Az igaz, hogy kivívta, de azért lett ez a vége, mert a nép utálta azt, amit ő képviselt, mert igen, amúgy neki nem ez volt a célja.
0: Igen. Tehát nem ez volt a célja,
1: de ez lett belőle.
0: Ahogy Krisztusnak sem. Uh-huh. Ugye Krisztusnak is 3,5 év, ugyan nem az egész nép utálatát, de a nép vezetőinek az utálatát, azt az ő igazságosságával, egyenességével, határozottságával és az ő szeretetével Isten iránt ugyanúgy emiatt utálták meg, amiért Illést is, mert Illés az Isten törvényéhez ragaszkodott és hűséges volt mindenben. Kakhápozva, hogy azt mondják, hát te vagy az Izrael megháborítója. És az Úr Jézusról ugyanezt állították, hogy ő az, aki tönkreteszi a nemzetet. Azt mondta a Kajafás a kihallgatásnál, hogy inkább egy ember vesszen el, mint az egész nemzet. Tehát ezek az érdekes párhuzamok, sőt, még hozzátehetjük Illésnél azt is, hogy ki is emeltem itt, hogy egyedül Illés állt ki a Kármelen Istenért. És itt ez eszünkbe jutatja a küzdelmét Jézusnak a Gecsemáné kertben.
1: Ez legalább két igeves eszembe jut erről. Az Ésajás könyvében azt mondja, azt hiszem a 61. fejezetben, hogy a sajtót egyedül taposta.
0: Egyedül taposta.
1: És Dániel 9-ben pedig azt mondja, hogy kiirtatik, és senki sem lesz.
0: Igen.
1: Hát Jézus. De viszont ami különösen bátorító, így hallgattalak közben, kezdtem összerakosgatni a darabokat. Az egyik az, hogy Mózes egy olyan ember volt, aki meghalt, de feltámadt. Illés pedig egy olyan ember, aki nem halt meg, hanem így jutott el Istennek országába. Tehát ez két embercsoportot jelképez, mert azok között, akik eljutnak majd Isten országába, amikor az eljön, lesznek olyanok is, akik előbb meghalnak, de feltámadnak, és olyanok is, akik élve érik meg az eljövetelét. De az, hogy mind a kettő ott volt, rámutat arra, hogy az Isten országába jutás szempontjából mindkét esetben az esély egyenlő. Tehát, ahogy mondja Pál, akár élünk, akár halunk.
0: Igen.
1: Ha az Úré vagyunk, azok is maradunk. A másik dolog pedig az, hogy Jézus készült a szenvedésre, és ahogy az előzményekben elmondtuk ezt, a 16. fejezetben be is jelenti az ő szenvedéseit, amit aztán át is élt, és errefel itt vannak ezek az emberek, mind a kettő, az egyik kikerülte a halált, a másik nem kerülte ki, de mind a kettő eljutott Isten országába, és akkor ezek jönnek, hogy bátorítsák Jézust. És itt egy nagyon érdekes tanulság még számomra az, hogy ahogy Jézusnak megvolt ez a vigasztalása, már próbákat átélt emberek tapasztalataink keresztül, ugyanaz a vigasztalás megvan nekünk is, hogy akár élünk, akár halunk, még ha nehézségen is megyünk át, vagy a hitért kell nagy kihívásokat elfogadni, ugyanaz az erőforrás, ugyanaz a vigasztalás adott számunkra is, mint Jézus számára. Utána visszamentek a völgybe, és ez a völgybe visszatérés nem csak földrajzi volt, hanem lelki is volt, mert a felemelő tapasztalat után egy lelki kudarc várta őket, lelki kudarc következett, ugye? Jött egy ördögtől megszállt gyerek, és az édesapja hozta oda, nem tudták meggyógyítani, pedig azelőtt elmondták néhány fejezettel korábban, hogy még az ördögök is, most meg már nem. Vajon mi történt? És mit érzékeltet ez a különbség a hegy és a völgy között?
0: Igen, hát Isten jelenlétéből lejönni a völgybe.
1: Elég síralmas.
0: Nem volt valami jó érzés számukra. Péter ki is emeli, hogy hát építsünk itt 3 hajlékot, ugye? Azt hitte, hogy most ottan az a 3 hajlék megmaradhat.
1: Örökre elválunk a világtól, elválunk a szomorúságtól, és maradunk a fénybe.
0: Igen, és talán arra is gondolhattak, hogy majd onnan fogja kormányozni az Úr Jézus az egész Izraelt.
1: Lehetőleg távirányítással, hogy ne kelljen összeporozzuk többet a lábunkat.
0: Minden esetre a tanítványok sok mindent megértettek a megbicsülés hegyén, viszont nem emeltük ki, nem tértünk rá, hogy azért olyan hosszas volt az a beszélgetés Mózes, Illés és Jézus között, hogy el is aludtak. És úgy, hogy hangsúlyoztuk, a beszélgetés nem másról szólt, mint Jézus kereszthaláláról.
1: Csak zárójelben egy kérdés. Lehet ilyenkor aludni?
0: Igen. Egy picit jellemző volt rájuk, mert a Getsemáni kertben is ugyanez a 3 férfi elalszik, és Ellen White von is egy párhuzamot a Jézus élete című könyvben, hogy ez a tanítványok elalvása bizonyos szemszögből fontos lett volna, hogy ébren maradjanak, mert a megdicsőléseien olyan részletekről maradtak le, ami miatt lehet ébren tudtak volna maradni a Getsemáné kertben. Ezért itt is elaludtak, meg ott is elaludtak. Ez csak így zárójelben. Ami a hangsúlyos, ugye, ahogy mondtad, hogy Jézusnak megtörténik a megdicsőülése, és csak egy picit még visszatérek, mert a 16. fejezetben ugye hangsúlyoztuk, hoztad is, hogy János a Jelenések könyvében ugye nyilvánvalóan látja Jézus eljövetelét látomásba, de itten a tanítványok már itt látják az Isten országát eljönni. Mert Ellen White le is írja, hogy a menny Illéssel, Mózessel és a fényesség és az angyalok dicsőségével úgymond leereszkedik egy pillanatra a földre. Jézusnak is megváltozik az egész lénye, fehérebb lesz a ruhája, az egész arca fénylik, mint mikor Mózes lejött a hegyről, miután találkozott és beszélt az Istennel. Ugye még egy lepedőt is kellett tenni rá, hogy eltakarják az arcát az embereket, hogy ne zavarja. De a hangsúly azon van, hogy itt Isten, azt mondtuk, a célja az, hogy nyilvánvalóan a tanítványoknak, hogy ki Jézus. Itt az Atya is jelen van. És azt mondja, hogy ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Tehát megint, nem csak a keresztségre, hanem itt is elhangzik ez a kijelentés. Visszatérve az eredeti gondolatra, a kérdésre, hogy mi történt a völgyben? A tanítványok, akik lemaradtak 9-en, valamit rossz néven vettek. Ellen White feljegyzi, idézem szó szerint, a 3 tanítvány kiválasztása felkeltette a többi 9 irigységét. Ima helyett saját sérelmükkel foglalkoztak, és ebben az állapotban vállalták a küzdelmet a sátánnal.
1: És ilyen állapotban küzdelmet vállalni, ahogy a történet mutatja, az kudarc.
0: Igen. És mikor Jézus lejön, akkor ezért vannak ezek a megnyilvánulások Jézus részéről, hogy hitetleneknek nevezi őket, meddig vagyok még veletek, mert Jézus nem annyira az édesapa hitetlenségét ítéli el ebben az élethelyzetben, hanem inkább a tanítványok hitetlenségét. Mert ők nem azzal foglalkoztak, amivel kellett volna, hogy imádkozzanak, vagy esetleg bőtöljenek, és minden pillanatban kész legyenek a sátánnal felvenni a küzdelmet és a harcot, hanem, ahogy majd, ha megfigyeled a következő fejezetben, már azzal foglalkoznak, hogy ki a nagyobb. Ugye? Már ha őket felvitte Jézus oda a hegyre, akkor mégiscsak akkor ők a nagyobbak, vagy mi? Tehát Ellen White-tól tudjuk ezt értelmezni, hogy az egyik ok az ő hitetlenségük, mert nem azzal foglalkoztak, amivel kellett volna. És az a csodálatos, hogy Jézus helyre teszi a dolgokat, és azt mondja, hogy a hitre van szükségetek. A hitetlenségetek miatt nem sikerül. És ha annyi hitetek lenne, mint a mustármag, akkor hegyeket mozgathatnátok. Már csak, hogy a hegyről jöttek le, a völgybe a kudarc, a hitnek a hiánya, és a hegyeket mozgathatnátok, hogyha lenne megfelelő hitetek.
1: Nagyon érdekes dolgok vannak még itt a Megdicsőülés hegyén, meg körülötte, de adósok maradunk a nézőknek, hogyha nem lépünk tovább a beszélgetésben, mert a mai úgynevezett lelki túrára két hegyet ígértünk. És a kettő között van egy összefüggés, nem is egy, több is. A másik hegy az a Golgota hegye. Vajon hol volt, hol van ez a hegy? Miért vitték oda Jézust? És mit jelképezett ez a hegy és az ottani események?
0: Hogyha a hegyek nagyságáról beszélünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a legnagyobb hegy.
1: Hát fizikailag.
0: Viszont nem a métereivel emelkedik a többi hegy fölé.
1: A jelentősége.
0: Hanem az, hogy mi történt ott a Golgotán. Gyakorlatilag ez egy csak egy domboldal, egy domnak nevezhető, tehát földrajzi.
1: Hát szerszörű. Amúgy maga Izrael hegyei egyik sem olyan igen, különlegesen.
0: De még azokhoz magas. Képest is egy picit ez eltörpül. És ami a fontos, hogy Jeruzsálemen kívül van, tehát nem a városon belül, ugye, mert bent is ugye vannak, majd fogjuk látni Sionnál, hogy ott is voltak hegyek, sőt, dombok. Ez a városon kívül van. És ezt tudjuk a proféciákból, hogy Jézus a városon kívül szenvedett is. Előre a profécia rávilágított erre. Sőt, az egész áldozati rendszer rávilágított arra, hogy hol kellett a bárányt, az áldozati bárányt úgymond bemutatni áldozatként. A Golgota hegye tulajdonképpen az összes hegyel, aminek a helyszínén valamilyen jelentőség teljes esemény zajlott kapcsolatban van. És itt vehetjük az Araráttól egészen a Kármelig, amikkel ugye ebbe a sorozatba foglalkoztunk, már meglátjuk az Ararát hegyénél ezt a kapcsolatot. Hiszen az Ararát hegyénél az az áldozat, amit bemutat Noé, azzal elismerte az ő gyengességét, bűnösségét, és az áldozat, amit bemutatott, az Krisztusra mutatott. És ez az áldozat gyakorlatilag az Isten és az ember közötti kapcsolatot mutatta be. Az a bárány volt, aminek a vére adott egy újabb esélyt, egy lehetőséget a bűnnek a rendezésére. És ez mind-mind előrevetítette Krisztus értünk hozott áldozatát. Gyakorlatilag látunk ott egy szövetségkötést is. Ugye Isten és az ember, a Noé és az egész emberiségen keresztül, hogy Isten többet nem pusztítja el özönvíz által az egész földet, hanem pont az ellenkezője történik, hogy Krisztus az embereket az ő saját vére által akarja megmenteni. Aztán, ha tovább megyünk a Mória hegyére, ugye? Ott is látunk egy fantasztikus kapcsolatot, mert Izsák lett volna az áldozat, és előre mutatott arra, hogy mit él át az atya, akkor, amikor az Úr Jézus Krisztust, mint az ő fiát odaadja az emberiségért áldozatul váltságért. és Ábrahám ezt átéli valamilyen szinten. Ugyanakkor Izsák nem menthet meg senkit, mert ő is bűnös, hiába áldozza fel Ábrahám. És a helyettes állat, a kós, ami felakadt a szarvánál, az, ami Krisztusra mutat. És itt is a szövetség Ábrahám és Isten között megerősítetik, ami előbbre vetít egy még fontosabb szövetségre, ugye, amelyet aztán a Sínai hegyen látunk kibontakozni. A Sínai hegyen a 10 parancsolatban mutatkozik meg a szövetség. A 10 parancsolat az Isten törvénye, ami az Isten és az ember közötti szövetség. És ne felejtsük el, minden egyes áldozatbemutatás, illetve szövetség kötésnél utána még elhangzik egy fantasztikus ígéret is. Így azt mondtuk, hogy az Araratnál, hogy nem lesz többet özönvíz állat elpusztítva a föld. Ábrahámnak ígértetik, hogy nagy nemzetté lesz. És az érdekes, hogy a Sinai hegynél ki ígér kinek és mit. Ott már az ember ígérkezik, fogadkozik, hogy amit Isten kijelentett, azt mondják, hogy mi mindent megtartunk. Persze nem sikerült nekik, mert ember
1: még addig sem sikerült megtartani, amíg ott voltak a hegy körül, és utána még hányszor.
0: Igen. És ezt kellett az ember realizálja, hogy az Istennel kötött szövetségben nem Isten az, aki a szövetséget megtöri, vagy a szövetséghez nem ragaszkodik, hanem mindig az ember. És Isten újra és újra ezt a kapcsolatot megújítja, újra és újra tovább viszi, ad egy újabb és újabb esélyt, és ennek az egésznek azért van lényege, mert ez csak a Krisztus által értünk hozott áldozat révén tehette meg az Atya. Mert mindig előlegként megkapta az ember a Krisztus áldozata révén a megbocsájtás ígéretét, ajándékát. Ezért lehetett ott Mózes és Illés a megdicsőlés hegyén, itt egy másik párhuzam. Mert ők is előlegképpen megkapták ezt az isteni ajándékot, hogy Mózes feltámasztotta az Úr, és Illés pedig elragadtatott, és nem látott halált.
1: Hát itten viszont a szövetség kapcsán egy annyit megemlítenék, mielőtt tovább lépünk, hogy az ember bebizonyította számtalanszor, hogy nem képes, talán nem is törekszik eléggé, vagy lehet, hogy nem is célja betartani a szövetséget, inkább csak annak az áldásait, az előnyeit szeretné élvezni a kötelességek nélkül, ha lehet. Ezzel szemben viszont Isten mindent megtesz a szövetség megerősítésért és megtartásáért, és ezt a mindent úgy értjük, hogy amikor olyan volt a helyzet, még az ő fiának az életét se kímélte, hogy a szövetséget ezzel megerősítse. Milyen fontos események történtek itt a hegyen, milyen jelentőségük van a hívő személyes tapasztalataira nézve?
0: Először is látjuk Jézus szenvedés történetét elkezdődni a Gecsemáni kertben. Aztán folytatódik kihallgatásra. Aztán az ő keresztjét vitte a Golgota hegyére, ahol közben egy mezőről hazajövő férfira ruházzák át. És végül, amikor megérkeznek a Golgota hegyére, akkor megtörténik a legszomorúbb esemény, amit a tanítványok, amit Jézus szerettei átélhettek. Jézus keresztre feszítését, odaszegezését. Viszont azon kívül, hogy János ott van, a szeretett tanítvány, és néhány asszony, Jézus anyja és néhány asszony, nem csak nekik tűnt fel az, hogy ez nem egy hagyományos kivégzés, vagy egy hagyományos halálra ítélt. Mert teljesen másként viselkedett, mint ahogy megszokott volt a bűnözőktől. És ez az első és különleges teljesedése a bibliai proféciáknak. Ugye, ahogy mondja az Ésaiás 53, hogy száját nem nyitotta meg. Ugye? Tehát nem szitkozott, nem átkozódott, hanem eltűrte a szenvedést. Fontos megjegyezni itt, hogy És ezt Ellen White is aláhúzó, Jézustól nem elvették az életét, Jézus nem kivégezték, nem halálra ítélték, ez mind valóságos esemény, hanem Jézus önként adta oda az életét. Tehát ő feláldozta magát érettünk. Tehát ő, ha ezt a döntést nem hozza meg a Getsemáné kertben, akkor neki nem árthattak volna az emberi kezek, sőt, Sátán bármilyen eszközzel, fondorlattal próbálkozhatott volna, nem tudott volna ártani neki. De Jézus már a megdicsőlés hegyén erre tevődött a hangsúly, hogy neki vállalnia kell ezt. Miért? Az ember megmentéséért. És vállalnia kell. Miért? Azért, hogy az isteni ígéretek és proféciák elnyerjék a jelentőségüket, beteljesedésüket. Fantasztikus az, ahogyan Jézus a kereszten viselkedik. Azt mondtuk, hogy itt is van párhuzam Illéssel a Kármelen, mert Jézus imádkozik. Van párhuzam Mózessel, ugye, aki közben járt a népért. Jézus azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Nem magával törődik, nem magával foglalkozik, hanem azzal, akik körülveszik őt. Imádkozik értük. Vagy
1: nem egyszerűen, hát imádkozott bizonyos dolgokért, amelyeket maga irányában kért, de ha megnézzük, hogy hova esik a hangsúly,
0: igen,
1: pontosan oda teszi az Úr Jézus az imádkozásban a hangsúlyt, ahová a halálával is tette a másoknak a javára.
0: Igen, igen.
1: És ebből lehet, hogy legalább az egyik egyszerű, de fontos tanulság az, hogy mi is, amikor imádkozunk, lehet, hogy többet kellene imádkozni másokért, mint általában szoktunk.
0: Igen. Tehát a kereszten tanulhatunk Jézusnak minden egyes szavából. A Golgota hegyén történt események minden egyes részlete számunkra egy üzenet. Itt látjuk azt, hogy mikor Jézus imádkozik, akkor mások irányába azt mondja, hogy bocsáss meg nekik. Az önmaga irányába mondhatnánk, hogy szintén imádkozik, vagy felemeli az ő szavát, amikor azt mondja, hogy éli, éli, lamak szabaktáni, én Istenem, miért hagytál el engem?
1: Igen.
0: Tehát ez is egyfajta, ez is egy imádság, egy fohász. Valóban elhagyta Isten, az Atya Jézus?
1: Hát talán inkább csak így érzékelte, és ez egy nagyon érdekes kiábrázolódása annak, hogy sokszor az embereknél a tudat és a felfogás egymásnak feszül, mert ő Jézus tudta. Hát nem sokkal azelőtt Lázár feltámasztásánál azt mondta, hogy tudom, hogy te mindig meghallgatsz engem, te mindig velem vagy. Itt mégis, tehát Jézus tudott bizonyos dolgokat, de azok az érzések, amelyek ránehezettek, próbáltak valami mást sugalni. Úgy, ahogy mi is tudunk az eszünkkel dolgokat, de az érzéseink ezzel néha ellenkeznek. És ezzel kapcsolatban egy másik dolog, amit kiemelnék, nagyon fontosnak látom, hogy amikor Jézus felkiáltott erre a kérdésére, hogy miért, nem kapott választ, de néhány percen belül mégis el tudta mondani, hogy a te kezedbe teszem le az én életemet, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy elhagytál.
0: Igen.
1: Mert ennél jobb hely nincs, mint ahova te kezeid.
0: Tehát egy olyan hatalmas teher nehezedik Jézusra az emberiség bűne miatt, hiszen ő magára vett az egész emberiség bűnét, hogy a bűn terhe, a bűn átka,
1: terhének az érzi, érzete.
0: Az érzete, tehát teljesen elvált, tehát mint egy válaszfal, mint egy hatalmas fal, úgy érezte, hogy elválasztotta az Istentől. Ellen White leírja, hogy Jézus gyakorlatilag azt a szenvedést éli át, amit azok szenvednek majd el, akik elkárhoznak. Tehát ez az a kárhozatnak a szenvedése, ami az Istentől való elszakadás, elszakításnak az érzése. És oda kapcsolnám a gondolatodhoz azt, hogy valóban itt a János evangéliumában Jézus mondja is a tanítványoknak, hogy ő tudja, hogy mindenkor az Atya vele van. Az ő szenvedésének a kezdeténél, ugye, amikor a tanítványok fogadkoznak, hogy mellette maradnak meg,
1: minden
0: így és úgy,
1: körülmények között.
0: És Jézus, tehát ő mondja, és tudom, hogy az Atya mindenkor velem van, tehát a szenvedésben is, tehát tudta, de mégis a bűn az egy szakadékot képezett. És pont a Getsemáni kertben nem halljuk az Atya válaszát arra, hogy ha lehetséges, múljék el ez a pohár, és ne úgy legyen, én akarom, legyen meg a te akaratod. Pont ugyanígy hangzik el itt is, hogy miért hagytál el engem, de a te kezedbe teszem le az életemet. És ez minden emberrel kellene jusson arra, hogy legyen meg a te akaratod, és a te kezedbe teszem le az életemet, mert akkor elkerülhetem azt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Mert ezt Jézus elszenvedte helyettem a keresztem. Tehát azon kívül, hogy Jézus imádkozik, látjuk azt, hogy ígéretet is tesz a keresztem. Mert kétfelől még két bűnözőt is megfeszítettek. És az egyik, az a csúfolódók mellé áll, de a másik, az rájön arra, hogy Jézus nem egy közönséges ember. Rádöbben arra, hogy Jézus az az Isten fia. És könyörög, és azt mondja, hogy amikor eljössz a te országoddal, akkor emlékezzél meg én rólam. És itt elhangzik egy csodálatos ígéret, mert Krisztus megígéri számára, hogy valóban, amikor eljön az ő országával, akkor vele lesz a paradicsomba. Ugye itt van egy ilyen, ezt így zárójelben, egy ilyen megtévesztő gondolat, hogy a vesző, vagy kettős pont hova van helyezve. Jézus azt mondja, hogy ma megígérem neked, hogy velem leszel a paradicsomban. Ugye a magyar fordításban és nagyon sok fordításban ez egy picit másképp van értelmezve az írásjelek miatt, viszont tudjuk, hogy Jézus nem ment se aznap.
1: Hát onnan tudjuk, hogy ő maga mondta.
0: Mert
1: hogy
0: ő maga mondja. János evangéliumával, ugye,
1: Mária feltámadáskor még nem járt.
0: Így van.
1: Utána viszont feltételezhető, hogy a következő hét nap alatt járt, mert amikor később egy hét múlva megjelent a tanítványoknak, köztük Tamásnak, azt mondja, jöjj, érincs meg. Tehát ebből már... Igen. Feltételezhet, hogy közben már járt, és most már megérintették.
0: Igen.
1: És fontos, hogy ahelyett, ami mondjuk így kívülről magyarázna meg a Biblia jelentését, kulturális vagy hagyományos dolgok, keressük a Bibliában a hiányzó részletnek a magyarázatát. Pontosan. Igen. Hát itt még lehetne sokat gondolkozni, és sokat részletezni ezeket a dolgokat, de következő 2-3 percben megkérlek, hogy világítsd meg egy kicsit, milyen jelentőséggel bírt Jézusnak az a szava, amikor azt mondta a hegyen, hogy elvégeztetett.
0: Talán ez az egyik legfontosabb kijelentése az Úr Jézus Krisztusnak. Ha valaki az egész Biblia kontextusába gondolkodik, akkor a Biblia olvasó ember tudja azt, hogy ez a kifejezés nagyon hangsúlyos, és a Bibliában 4-szer is Isten kijelenti ezt, hogy elvégeztetett. Mindig, amikor Isten egy nagy munkának a szakaszához ér, akkor megjelenik ez a kijelentés, ez a kifejezés. Először magánál a teremtésnél, amikor azt mondja Isten, hogy elvégeztetett a föld, a menny és a földnek a megteremtése.
1: Ez rögzíti a végeredményt.
0: Rögzíti azt, hogy egy nagy eseménynek a befejezése elvégeztetett. Aztán látjuk itt a kereszten. Jézus gyakorlatilag arra, amire vállalkozott, mint önkéntes áldozat, elvégezte itt a Golgotai kereszten. Tehát a megváltás tervének a csúcspontja volt Jézus kereszthalála. És itt a kereszthalálakor, Jézus mikor kijelenti, hogy elvégeztetett, akkor ez a fontos esemény végeztetett el, beteljesedett az, amit Isten eltervezett az ember megmentésével kapcsolatosan. És aztán azért, hogy lássuk a kapcsolódási pontokat, ott van a jelenések 16-ban is Jézus eljövetele előtt, amikor Jézus az ő közbenjárói szolgálatát, feladatát végezte el. Ugye kijön a szentek szentjéből, mint főpap, és elmondja, hogy meglett. Ugye attól kezdve eldőlt minden embernek a sorsa, örök életre vagy örök kárhozatra. És ez jelzi a Jézus főpapi szolgálatának a lezárását. És végül az újjáteremtésnél is, a Jelenések könyvében, a 21. fejezetben megint elhangzik ugyanez a kifejezés, hogy elvégeztetett. Tehát így látjuk egybe az egész tervét az Istennek. A teremtés, újjáteremtés, Jézus második eljövetele, és az ő kereszthalála. És a csúcsponton, tehát maga a kereszthalál van. Hiszen csak ezzel nyer értelmet az egész esemény. Tehát a Golgota hegyének ez a jelentősége. Ez a jelentőség az elvégeztetett kijelentésnek. És a fontos az lenne, hogy mi Krisztussal együtt tudjunk felmenni minden nap a Golgotára. Ellen White kiemeli, hogy naponta töltsünk időt a kereszt lábánál, ami bennünket ösztönözön arra, hogy tartsunk bűnbánatot, adjuk át teljesen magunkat Istennek, és kövessük mindenben az ő akaratát. Nem ilyen szépen Pál is kifejezi, hogy vele együtt megfeszítetem a mi énünk, a mi büszkeségünk, a mi ő emberünk meg kell, hogy
1: Krisztussal együtt megfeszítettem, többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Tehát így válhat az Úr Jézus golgotai tapasztalata a saját tapasztalatunká. De ennek van egy szép folytatás egy másik igeversben, most szó szerint nem tudom talán hajszál pontosan idézni azt mondja, de ha vele együtt megfeszítettünk, akkor éljünk is vele együtt. Nagyon szépek ezek a tanulságok, hálásak vagyunk azért a magam és a nézők, a hallgatók nevében is ezekért a tanulságokért, és én remélem, hogyha csak annyi marad meg, hogyha naponta töltünk időt Jézus Krisztus szenvedésének és halálának a tanulmányozásával, akkor az életünk meg fog változni. Köszönjük szépen a sok áldást, kívánunk a szolgálatodra és az előtted álló teendőkre nézve is. Isten áldjon meg a mai beszélgetésért.
0: Köszönöm szépen, viszont kívánok.
1: Kedves nézőink, ma jártunk talán a legmagasabb hegyen, nem a földgolyó legmagasabb hegyén, hanem a világtörténelem, mi több, a megváltás történetének legmagasabb hegyén, ahol mindenek fölé emelkedve és mindent felülmúlva láthatóvá, megtapasztalhatóvá vált Isten szeretete az emberek iránt. Hogyha kiürülve érezzük magunkat, hogyha elcsüggedve, ha bánkódunk, ha bizonytalanok vagyunk, vagy kilátástalannak tűnik az élet, nézzünk a hegyre, amelyiken Jézus életünk adta az életét, és ahogy egy régi ének mondja, aki Jézus keresztjére hittel néz fel, az megtalálja az üdvösségét. Eddig tartott mai beszélgetésünk, de a témakör folytatódik jövő héten is, úgyhogy sok szeretettel várjuk Önöket mához egy hét múlva is. Addig is ne feledjék, hogy Isten igéje mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az Önöké. Mához egy hétre, a viszontlátás.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

Prédikátor könyve 9. fejezetéből olvasom a 9-től a 12. versig terjedő szakaszt. No azért egyed vigassággal a te kenyeredet, és igyad jó szívvel a te borodat, mert immár kedvesek Istennek a te cselekedeteid. A te ruháid mindenkor legyenek fehérek, és az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék. Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz, a te hiába való életednek minden napjaiban, amelyet Isten adott néked a nap alatt, a te hiába valóságodnak minden napjaiban. Mert ez a te részed a te életedben és a te munkádban, melyel munkálódol a nap alatt. Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy. Prédikátor könyvének egyik nagy-nagy summázata ez, nem a végső, nem az utolsó, hiszen sokkal híresebb, nevezetesebb a 12. fejezet ebből a szempontból, de úgy gondolom, hogy amit Salamon el akart mondani, amit rá akart hagyni az utókorra, az legalább olyan mértékben benne van ebben az ige szakaszban is. Prédikátor könyvét úgy ismerjük a Bibliában, mint olyan könyvet, amelyben nem érdemes itt belekapni, meg amott belekapni. Az egész igaz, csak az egész igaz. Ha valaki elolvassa mondjuk csak az első 3 fejezetet, abból is önmagában meglepő következtetésekre juthat, mint ahogy nem érti akkor sem az egésznek az üzenetét, hogyha hátulról kezdi az olvasását. Éppen ezért most, amikor itt Prédikátor könyvének egyik utolsó nagy, ahogy az imént jellemeztem, summázatát felolvasom, és annak a fő-fő tanulságait szeretném majd ismertetni, vegyük végig egy picit elejétől fogva, és próbáljuk a fő-fő gondolati elemeit feleleveníteni ennek a könyvnek. Miért van olyan nagy jelentőség ennek, amikor Salamon azt mondja, egyed vigassággal a te kenyeredet, és igyad jó szívvel a te borodat. Vigassággal lett kenyeredet, jó szívvel itt borodat. Azért van ennek olyan súlyozott jelentősége. Mert Salamon a korábbi fejezetekben arról beszélt, hogy ő hogyan veszítette el az életkedvét. Hogyan vált számára olyan távoli, megfoghatatlan fogalommá az, hogy jókedv, vigasság. Nagyon sokan veszítik el ebben az életükben a jókedvüket, a vigasságukat, más szóval élve a békességüket, hitüket, egyáltalán a szeretetre való képességüket, és kimerem jelenteni, hogy hasonló okok miatt, mint amiért Salamon elveszítette. Salamon elmondja azt a könyv elején, hogy ő mi mindenre tette fel az életét. Elmondta azt, hogy az élet örömét akarta erőnek erejével megragadni. Kereste, hogy miért boldog az ember, mitől boldog az ember. Mi dolgunk ezen a világon, hogy egyik nagy költőnk teszi fel a kérdést. És mindannyian, akik erre az életre megszületünk, akik nagy vágyakkal indulunk el az élet útján, és amely élet örömkeresés még inkább hatványozottan jelentkezik, amikor a felnőttkor küszöbére érünk, kedves ifjaink, kedves fiataljaink. Ugye mindannyian keressük azt, hogy miért élünk ezen a világon, és mi adja az emberi életben az örömöt, a vigasságot. A második fejezetet érdemes ilyen szempontból fellapozni. Azt mondja, hogy kereste mindenek előtt a bölcsességet. Azt mondja, fordítottam a figyelmet a bölcsességnek megtudására. És azt mondja, látta, hogy a bölcsesség sokaságában sok búsulás van, és valaki öregbíti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet. Nagyon lehangolónak érezzük ezt a kijelentést, és talán a lelkünk mélyén nem is adunk egészen igazat neki. De amikor valaki igazán belemélyed a földi tudományokba, fel kell, hogy fedezze azt, hogy a földi tudományok mennyire végesek. És ahogy mondja Salamon szintén ebben a könyvében, mennyire nincs új dolog a nap alatt. De én még inkább azt látom, hogy végesek. Az ember nem talál benne igazi fogódzót.
Hogy is mondja Dávid az egyik zsoltárában, nagyon tetszik nekem, amikor a 119. zsoltárban ilyen összehasonlítást tesz, hogy minden tökéletes dolognak vége van, de a te tudományod örökké való. Milyen tökéletes ez az összehasonlítás. Minden földi dolognak van egy bizonyos határa, amelyen túl nem tudunk lépni, és onnantól kezdve az emberi életben egy ilyen egyhelyben topogás. A tudományok is ilyen egyhelyben topogást adnak csupán. És éppen ezért, aki ettől várja a megoldást, egy idő után búsulásra kell, hogy adja a fejét. Mit gondoltok, miért látunk annyi lehangolt, depressziós embert, aki a földi tudományokban éli magát? Azért, mert vagy hazudik magának, vagy pedig, hogyha igazat mond, akkor arra a belátásra kell, hogy jusson, hogy nincs ebben igazi fogódzó. És aztán azt mondja, hogy megpróbáltam ezt ellensúlyozni a gyönyörök élvezésével. Adtam a szívemet a borital megkóstolására, élvezésére, tehát a külső gyönyörök hajszolásában próbálta megtalálni az élet értelmét. Külső gyönyörök hajszolása. Ugye borital, nem is merünk belegondolni, hogy hány feleség, ugye bebiztosította magának az élet mindennapi élvezését. Boldogabb lett ettől Salamon? Ugyanaz a kiábrándultság, mondhatjuk, hogy csömör lett úrá rajta, mint a sok tudomány élvezni akarása után. Mondja utána, hogy belepróbáltam temetkezni a munkába. Felette nagy dolgokat cselekedtem, építettem magamnak házakat, ültettem magamnak kerteket, csináltam magamnak kerteket és ékességre való kerteket, és ültettem beléjük mindenféle gyümölcstermő fákat, csináltam magamnak víztartó tavakat, hogy azokból öntözzem a fáknak sarjadó erdejét. Folytathatnánk még a felsorolást. Salamon hirtelen elkezdett a munka nagy lázában égni. És ilyen embert is nagyon sokat láthatunk. Talán mi magunk is ilyenek vagyunk, akik szeretnénk valami nagyot alkotni. Úgy mondta ki ezt egy nagy gondolkodó, hogy az emberi elme mind inkább a mű lázában ég. Hogy valamit alkosson, mert hogy ugye alkotni születtünk. Hogy az embernek valamiképpen nevet kell hagynia maga után, ha nem alkotunk valami nagy dolgot, akkor nem éltünk ezen a világon. Gondolja így nagyon sok ember. Meglepő, ahogy itt a felsorolásban előre haladunk, azt várnánk, hogy Salamon valahol megállapodik, valamiben megnyugszik, de Prédikátor könyve mélypontjához éppen itt érkezünk el. Azt mondja a 18. 19. versben, azért gyűlöltem az életet, mert gonosznak látszott nékem a dolog, ami történik a nap alatt, mert mindez hiába valóság és a lélek gyötrelme. Gyűlöltem én minden munkámat is, amellyel munkálkodom a nap alatt. Ugye, talán éppen ezért szoktuk kikerülni Prédikátor könyve olvasását, legalábbis ahogy én felmérést végeztem a gyülekezetekben, általában azt láttam, hogy Prédikátor könyvéhez nem szívesen nyúlunk, egy picit félünk tőle. Talán éppen az ilyen kijelentései miatt. Hogyan jutott el Salamon erre az élet gyűlöletre?

Olyankor picit félve szoktam körülnézni magam körül, hogy hát csak én vagyok így ezzel. Nem lehet, hogy másokat is megpróbál a nagy kísértő ezzel, hogy ezt csináld, amazt csináld, erre tett fel az életed, amarra tett fel az életed, és aztán fásultság, depresszió, a lelki élet kialuvása követi ezt. És hát bizony anélkül is, hogy az ember állandóan a másik embert figyelni, bizony észrevesszük magunkon, észrevesszük egymáson is. Nagyon könnyen válunk ennek áldozataivá. Nagyot ugrunk, és most térjünk vissza tehát a Prédikátor könyve 9. fejezetéhez. Mert mit ajánl a figyelmünkbe Salamon? Milyen életprogramot terjeszt elénk? Nekem végtelenül tetszik ez az életprogram, és szeretném magamévá tenni, és szeretnélek titeket is megnyerni ennek az életprogramnak. Azt mondja Salamon, egyed vigassággal a te kenyeredet, és igyad jó szívvel a te borodat. Salamon itt az emberi élet egyik alapvető nagy kiváltságára hívja fel az életünket, tudnék arra, hogy hálásak legyünk az élet minden javáért. Hálásak legyünk. Tudjátok, kiről beszélt itt korábban? Milyen emberről? Arról az emberről, aki a szerzés nagy lázában, arra, hogy gyarapítsa a vállalkozását, gyarapítsa az alkotások nagy sorát, hogy felhalmozza az élet külső gyönyöreit. Eközben tudjátok, milyen név állt? Azt mondja, hogy mi haszna az ilyen embernek, hiszen még sokszor ezeket a javakat is sötétben evett, ugye teljes életében sötétben evett, sokszori haraggal, keserűséggel és búsulással. Prédikátor 5.17. Az az ember, aki állandóan a szerzés lázában ég, az nem pihen, az nem nyugszik meg, mert harag, keserűség, fájdalom, csalódások az ilyen embernek az osztály része. Ennek az ellentéte az, amit felkínál nekünk a 9. fejezet, hogy hálával, vigassággal és örömmel vegyük el az élet javait, nem mohósággal, nem könyökléssel, nem a másik vízbe taposásával, nem is nem törődömséggel, hanem Isten iránti hálával. Mert immár kedvesek Istennek a te cselekedeteid. Az az ember, aki Istenben megnyugszik, aki Istenre bízza az életét, olyan félve mondom ki ezeket a mondatokat, mert olyan könnyen csinálunk ezekből közhelyet. Közhelyé vált, hogy Istenre bízni az életed, de ez tényleg valami olyasmit jelent, mint amikor az emberből ez a görcs megszűnik. Ez a görcsös akarás, ez a görcsös mohóság. Akkor tudjuk hálával elvenni ezeket a javakat, és akkor tudjuk nyugodtan, békességgel élni a napjainkat. A te ruháid mindenkor legyenek fehérek. Hát ez csodálatos. Miért hívja fel erre ilyen hangsúlyosan a figyelmünket Salamon? Először is mit jelent az, hogy a ruháid mindenkor legyenek fehérek? A Bibliában a tiszta ruha, a fehér ruha a tiszta és makulátlan jellemet jelenti. Mit gondoltok, testvérek, hogy mi látja elsősorban a rohanó, tülekedő életnek kárát? A jellemépítés. Az az ember, aki mindig a külső dolgokra kell, hogy figyeljen. Annak nem lesz figyelme a belső dolgokra. Nem tud figyelni a belső dolgokra. Nem tud figyelni a szíve állapotára. Szépen lassan elhanyagolja a lélek ápolását. Az önvizsgálatot, amelyre minden nap kellene időt szakítanunk. Egy idő után beleveszünk ezekbe, beleveszünk a dolgokba, még este 10-kor is az jut eszünkbe, hogy holnap mi minden vár ránk. Hogy holnap milyen dolgokat kell elvégeznünk. Fogunk ilyenkor arra figyelni, hogy a ruhánk, a jellemünk mindig legyen fehér. A jellemépítés az egy olyan dolog, amire időt kell szánni. Időt szánunk arra is, remélhetőleg, hogy Istent keressük, jó reggel keressük Istent. De időt kell arra is szánni, hogy a napunk ne fejeződjék be anélkül, hogy Istennél önvizsgálatot ne tartsunk.
de hogy egy

Nagyon közismert bibliai példával éljek. Itt van Dániel prófét, akinek nagyon-nagyon sok dolga volt. De azt olvashatjuk őróla, hogy úgy, ahogy szokta, szokása szerint napjában háromszor felment abba az ő külön szobájába, kitárta az ablakát, amely Jeruzsálem felé nézett, és Istent kereste. Pedig nála elfoglaltabb ember kevés van meg, akire legalább ilyen nagy felelősség hárult volna. Ha mi erre nem ügyelünk, hogy a ruhánk legyen fehér, ha beleveszünk a dolgainkba, ugyanott fogunk kikötni, mint Salamon korábban, hogy gyűlöljük az életet. Mert meg kell értenünk azt, hogy a munkánk gyümölcsének az élvezése sem függetleníthető Istentől. Ugye mindannyian értjük, amit most mondani akarok. A munkánk gyümölcseinek élvezése sem függetleníthető Istentől. Nem fogjuk élvezni az életet, munkáink gyümölcsét akkor, ha az a békességes nyugalom, az az Istenben lecsitult nyugalom nem tölti be a lelkünket. És az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék. Minden mindennel összefügg. Mit jelent az, amikor azt mondja, hogy az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék? Ugye a Bibliában az olajnak egy többszintű jelkép az olaj, jelenti az Isten szentséges lelkét, a szent lelket, de jelenti az örömöt is. Emlékezzünk csak arra a híres Zsoltára, a 133. Zsoltára, amikor azt mondja a Zsoltár szerző, hogy amikor az atyafiak összetalálkoznak, amikor az atyafiak egybegyűlnek, és jó ízűket beszélgetnek, élvezik egymás társaságát, az olyan, mint amikor az olaj a fejről alácsordul és végigcsorog a szakállon. Ez egy csodálatos bibliai kép. Élete az élet öröm nélkül. Élet öröm nélkül. És vigyük Isten elé ezt a kérdést önvizsgálattal. Igazi örömmel telje a mi életünk. Mi látszódik rajtunk, megjelenésünkön, amikor emberek elé megyünk? Panaszok, zúgolódások, jajongások, vagy pedig az, hogy nem azt mondom, hogy ilyen hepis, állandó, füligérő száj, amelyel nem tudom, mint hogyha valami reklámfilmben kellene szerepelnünk, mint hogyha így kellene propagálnunk Isten országát, de azért az, hogy úgy nézhetnének ránk emberek, úgy tekinthetnének ránk emberek, hogy olyan jó ránézni. Mert olyan nyugalom árad belőle, békesség árad belőle, öröm árad belőle. De még egyszer mondom, hogy hála és a mi jellemünk ápolása nélkül, ez nem lehetséges. Mint hogy az sem lehetséges, hogy örömben dúskáljunk akkor, ha a szerzés, ha a külső javak szerzésének lázában égünk, és nem az Isten országát keressük mindenek előtt. Itt jutunk el ennek a résznek a csúcspontjához, úgy érzem. Mert mire gondol az ige, amikor azt mondja, éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz. Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz. Kedves testvérek, itt prédikátor arra hívja fel a figyelmet, hogy Isten nekünk drága emberi kapcsolatokat adott. A drága emberi kapcsolatok között is van egy, ami egy kiváltképpen való, egy, ami a legdrágább, de nem mindenkinek adatot, nem biztos, hogy mindenkinek van felesége, nem biztos, hogy mindenkinek van férje, de emberi kapcsolataink mindannyiunknak lehet. Itt nem csak a férjes asszonyokhoz, nem a nős férfiakhoz szól csupán az ige, erről meg vagyok győződve. Minden embert megszólít itt az ige, és azt mondja, hogy a legdrágább dolog ezen a világon, az emberi világban, amit semmiért nem szabad feladnunk, amit semmiért nem szabad elhanyagolnunk, ezek az emberi kapcsolatok. Legyen az akár olyan szintű, hogy a családunkra gondunk kell, hogy legyen, hogy beszélgessünk a feleségünkkel, beszélgessünk a gyermekeinkkel, törődjünk velük, legyen idő az esti közös áhítatra, a reggelire is legyen, ha csak nem szólnak el ez ellen nagyon súlyos érvek, mint egy különböző időbeosztás. De ne hanyagoljuk el ezeket a közös beszélgetéseket, kapcsolatok ápolását. Legyen az olyan szintű, hogy ne arról ismerjenek a munkahelyünkön, hogy állandóan
magunkba húzódunk, magunkba gubózunk. Ha csak nincs erre is különös okunk, mert azért előfordulhat ilyen is, hogy Isten gyermekeinek bizonyos szinten el kell különülniük attól, ami gonosz. Ilyen is van. De ha csak nincs erre súlyos okunk, nekünk ápolni kell az emberi kapcsolatokat. Így teremtett bennünket Isten. Na most mi történik akkor, amikor az ember állandóan a munkalázában ég? Mi történik? Első lesz a munka, második lesz az, hogy a mobiltelefonon mindig legyen feltöltés, harmadik az, hogy az autó az mindig rendben legyen, negyedik az, hogy a vállalkozásban minden mindig flottul menjen. Van-e idő emellett az emberi kapcsolatokra? Nincs. Nem lesz, mert az ember elfárad, és azt mondja, hogy most nyugalomra van szükség. Most hazamegyek, kinézek a fejemből, mondjuk bekapcsolom a tévét, hogy ezáltal is egy kicsit leeresszek, leengedjek, kész. Szépen lassan az emberi élet a teljes tönkremenetel felé halad, a csömör felé, amelynek végén Salamonnal együtt ki fogjuk mondani, hogy gyűlöltem az életet. És már csak úgy vegetálok, fenntartom az életet ilyen-olyan külső gyönyörökkel, vagy ilyen-olyan javak hajszolásával, minem aztán rájövök arra, vagy rá kell jönnöm egyszer arra, hogy nem éltem. Hogy nem éltem. És csodálatos, amit nekem nagyon tetszik, legalábbis bízom benne, hogy mindannyian helyesen értjük. És nem egy negatív kicsengést tulajdonítunk, amikor azt mondja Salamon, hogy ez a te részed az életedben és a te munkádban, melyel munkálódon a nap alatt. Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed. Az emberek nagy sokasága úgy éli le ezt az életet, minthogyha 70 vagy 80 esztendő alatt egy olyan 200 évnyit akarna leélni. Értitek, mire gondolok? 200 évre való munkát akar elvégezni, 200 évre való örömöt akar behabzsolni, 200 évre való könyvet akar elolvasni. Nem is beszélve a televízióról, erről se lemaradni, amarról se lemaradni, semmiről se maradjunk le. Ez már nem a mi részünk. Ez már nem a mi részünk. Olyan csodálatos az a bibliai tanítás, miszerint Isten a teremtéskor kijelölte Ádám és Éva lakásának határait. Erre utal vissza Pál apostol is a aténi prédikációjában. Eleve elrendelte az ő lakásuknak határait. Isten mindannyiunknak kijelöl egy bizonyos édenkertet, hogy ember, ez a te részed. De ne akard ezt nagyon-nagyon túllépni. Mert túlhajszoltság, fáradtság, gyötrődés lesz ennek a következménye. Nagyon jó az, amikor a prédikátorok is, a lelki munkások is kijelölik azt, hogy mi az ő munkálkodásaiknak határa. Meddig terjed az ő lehetőségeik? Mi az, amiben ne avatkozzanak bele, mert Isten ezt nem ő rájuk helyezte. Nagyon jó, hogyha mindannyian rendszeresen készítünk ilyen, nem mondom, hogy sok évre szóló tervet, de mondjuk egy heti tervet, hogy mi az, amit Isten rám akar bízni, de mi az, ami biztos, hogy meghaladja az erőmet. És nincs értelme, mert sokat jára mondom, hajszoltság, fáradtság, gyötrelem, éjszakázás. Mi minden olyan lesz a következménye, ami a lelki életünket megöli. Én hiszem, hogy Prédikátor könyve a sokszori paradoxonok ellenére az egyik legpozitívabb kicsengésű könyv a Szentírásban. Szívből kívánom, hogy mindannyian új ösztönzéseket merítsünk belőle. Szívből kívánom, hogy ezek valódi megújulásokat eredményezzen a mi személyes életünkben, családi életünkben. Lássuk meg határainkat, végességünket, lássuk meg azt, hogy nem kell nekünk így 80 év alatt elvégezni 200 évre való tevékenységet és munkát, mert az örökké valóság vár ránk. Szívből kívánom, hogy találjuk meg újra az örömöt, a hálaadás helyét. Szívből kívánom azt, hogy az emberi kapcsolataink újuljanak meg, és azok lássák meg leginkább ennek a gyümölcsét, annak a gyümölcsét, amit itt, ebből a könyvből remélem mindannyian megértettünk.

És most egy zsoltárt szeretnék felütni, ezzel csak azt szeretném bizonyítani, hogy számomra mennyire kedvesek a zsoltárok. De bízom abban, hogy nem csak nekem, nektek ugyanannyira kedvesek a zsoltárok. Miért olyan fontosak számunkra a zsoltárok? Azért, mert a zsoltárokban a keresztény ember életérzései kerülnek bemutatásra. Meglátjuk ezekből a zsoltárokból azt, hogy mit jelent Istent keresni, mit él át az ember, amikor önmagával küzd és Istenért küzd, és hogy milyen drága kell, hogy legyen számunkra ez az Istennel való kapcsolat és közösség, ha ezek a zsoltárírók, az ihletett himnuszköltők könnyei, gyötrelmei így a Biblia lapokon keresztül is ennyire átütnek. Most a 142. zsoltárt szeretném számotokra bemutatni. Kérlek tehát, ha tehetitek, nyissátok meg velem együtt a 142. zsoltárnál az írást, Dávid tanítása, imádság a barlangban létekor. Fennszóval hívom az Urat, fennszóval könyörgök az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, kitárom előtte nyomorúságomat, mikor elcsügged bennem a lelkem. Te pedig tudod az én ösvényemet, hogy az úton, amelyen járok, tört hánytak elém. Tekints jobbra és lásd meg, hogy senki sincsen, aki ismerne. Nincsen számomra menedék, senki sem tudakozódik felőlem. Hívlak téged, ó Uram, s ezt mondom, te vagy oltalmam és örökségem az élőknek földén. Figyelmez esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál. Vezest ki lelkemet a börtönből, hogy magasztaljam a te nevedet, az igazak vegyenek engem körül, mikor jól teszel majd velem. Kedves testvérek, a zsoltár megértése általában a fejléc elolvasásánál kezdődik. Hálásak lehetünk azért, hogy itt is a fejlécben olvashatjuk, hogy milyen körülmények között született ez a zsoltár. Imádság a barlangban létekor. Ennek a zsoltárnak a megírása is Dávid életének leghányattatottabb időszakához kötődik, tudnék ahhoz az időszakhoz, amikor Saul elől kellett menekülnie. Számtalanszor élte át közvetlen életveszélyt, számtalanszor élte át az emberi gonoszságot, de az emberi hálátlanságot is. Még többször élte át ugyanakkor az isteni támaszt, az isteni segítséget, amiért ugyanakkor volt oka a bőséges hálaadásra. De mi az, amit leginkább megtanult ilyenkor Dávid? A második vers így szól, fennszóval hívom az Urat, fennszóval könyörgök az Úrhoz. Két ízben is kijelenti Dávid, hogy neki itt nem volt szabad úgy imádkoznia, mint ahogy ezt általában megszokta. Mindannyian imádkozunk. Keresztény ember nincs imádság nélkül. Nem nevezhetjük magunkat kereszténynek, ha nem imádkozunk. Ha nem hiszünk abban, hogy az imádság alkalmával találkozás jön létre. Isten és közöttünk. De imádság és imádság között nagy különbség lehet. Dávid azt hangsúlyozza a fennszóval kifejezéssel, hogy ez az imádság más hőfokon éget, mint a hétköznapi imádság. A hétköznapi imádságaink alkalmával sok mindent megköszönünk. Sok mindent kérünk. Sok minden iránti igényünket fejezzük ki. Nagyon sok a kérés általában. És jó is, ha kérünk. És jó is, hogyha hálát adunk. De van valami, amit az ember csak a szorongattatás idején tud megtanulni. A fokozott Istenre utaltság tapasztalatát. Ez az, amit sajnos nem élünk mindig úgy át, ahogy kellene. A hétköznapi imádságainkban nagyon sok a megszokott klisé, nagyon sok benne a megszokásból elmondott kérés, nagyon sok benne az alakiasság, de azt a tapasztalatot, amit akkor élünk át, amikor testi, lelki szorongattatásokat élünk át, amikor fokozottan átérezzük az Istenre utaltságunkat. Ezt jól lehet, nagyon sokszor nem vesszük köszönettel,
De ez a Zsoltár is arra tanít meg bennünket, hogy igenis, vegyük hálával, fogadjuk hálával. Isten ilyenkor bennünket imádkozni tanít. Isten ilyenkor bennünket elfogadni tanít. Isten ilyenkor arra tanít bennünket, hogy nem élhetünk úgy, ahogy eddig. Nem imádkozhatunk úgy, ahogy eddig. Dávid itt tanult hitet. Nem minthogyha Dávid a Góliáttal való harca, az akkor átélt hitbeli tapasztalat is megtanít bennünket arra, hogy ő hívő ember volt. De Isten valamit újra és újra meg akart neki tanítani. Kiöntöm előtte panaszomat, kitárom előtte nyomorúságomat. Kedves testvérek, ezek is kulcskifejezések. Miért több ez a kifejezés annál, mintha azt mondta volna, hogy Istennek elmondtam dolgokat. Kiöntöm előtte nyomorúságomat, kitárom előtte panaszomat. Mit jelentett ez számára? Kedves testvérek, ilyet általában, ezeket a kifejezéseket általában azoknak tartjuk fenn, akik iránt végtelen bizalmat táplálunk. Nézzétek csak meg, kiöntöm előtte panaszomat. Szinte magunk előtt látjuk azt az embert, aki megy haza a munkahelyéről, és tele van keserűséggel, fájdalommal, de ki az, aki meg fogja érteni? A felesége sem biztos, hogy meg fogja érteni, mert a felesége is egy más világban él. Kit keres ilyenkor bizalmasául? Általában olyat, akiről úgy érzi, hogy megértheti, mert átélt már valami hasonlót. Vagy olyat, ha nem is föltétlen a helyzet teljes megértését várja tőle, de mondjuk a feleségének azért mondja el, mert bízik abban, hogy előtte ezek titkok maradnak. Előtte bizalmas lehet hozzá. Nem kell félnie attól, hogy visszajut a főnökéhez, visszajut a bajok okozójához, és ezáltal lehetően még nagyobb problémát okozván ezzel magának. Kedves testvérek, azért szép, azért szeretem ezt a Zsoltárt, mert a bizalom létrejöttéről beszél. Bizalmas kapcsolatról beszél Isten és ember között. Kitárni a panaszunkat, kiönteni a nyomorúságunkat általában annak tesszük, akiben bízunk. És itt értjük meg igazán azt, hogy mit jelent Istenben bízni. Bízni abban, hogy rátámaszkodhatunk, rábízhatjuk az életünket. De bízni benne olyan szempontból is, hogy őszinték lehetünk hozzá. Testvérek, az őszinteség és a bizalom egymáshoz tartozó fogalmak. Kart karba öltve járnak egymással. Azzal tudunk őszinte lenni, akiben bízunk. És abban bízunk, akihez őszinték tudunk lenni. És hogy megerősítsem az előbbi gondolatokat, hogy az imént azt mondtam, hogy a bizalmat annak tartjuk fenn, akiről úgy gondoljuk, hogy ismerős a mi bajainkban. Hogy meg tudjuk úgy vele osztani a panaszainkat, gondjainkat, hogy nem áll értetlenkedve a mi kérdéseink előtt. Nem fogja azt mondani, hogy ez miért kérdés számunkra. Mert azt mondja a negyedik versben, te pedig tudod az én ösvényemet, hogy az úton, amelyen járok, tört hánytak elém. Tekints jobbra és lásd meg, hogy senki sincsen, aki ismerne. Nincsen számomra menedék, senki sem tudakozódik felőlem. Testvérek, nézzétek meg, hogy Dávid arról tesz bizonyságot, hogy ő úgy ismerte meg az Urat, mint aki ismerős a mi problémáinkban, az emberi közöny ellenére, épp az emberi közönnyel szemben. Itt van a sok-sok ember, aki jár, kell előttünk, közöttünk, de ahogy mondja a költő, hogy közönyös a világ, az élet egy összezsúfolt táncterem, sürök, forog, jő, megy a népség be, és kiszüne szüntelen, s a jövőket és távozókat kigyőzné, mind köszönteni, nagy részvétel, ha némelyikünk az ismerőst megismeri. Ilyen a mi világunk. De van valaki, aki ismeri a mi útjainkat. Nézzétek csak meg. Te pedig tudod, hogy az úton, amelyen járok, tört hánytak elém.
Isten olyan Isten, aki előre figyelmeztet a mi ösvényeinken ránk leselkedő veszedelmekre. Miért? Pusztán azért, mert minden tudó. Pusztán azért, mert mindenható. Hadd kérdezzem meg, testvérek, hogy mi az, aminek Istennek a legmagasabb szintű, bocsássatok meg, attribútuma, tulajdonsága? A mindenhatóság? A szeretet. És teljesen egyet kell értenünk ezzel. Nem a minden tudás, nem a mindenhatóság, ha bár Istennek nélkülözhetetlen tulajdonságai, hanem a szeretet. Nem olyan régen, hát kisebb fajta vitába bocsátkoztam néhány hitvalló keresztényel, nagyon derék emberek, de valami nem megy a fejükbe. Arról beszéltünk, hogy számukra Isten legfontosabb tulajdonsága az isteni előretudás és az isteni előre rendelés, hogy ő mindent elrendel számunkra előre, és hogy Isten szuverenitása, tehát minden hatósága, így nem szenved csorbát egyedül. És mondom, ne haragudj, de tehát mindent elrendelt előre? Mindent elrendelt előre. Akkor elrendelt előre azt is, hogy vétkeznünk kellett. Szóval igen, mert csak így tudjuk értékelni a jót. Isten ezt is előre elrendelte. Azzal zártam le ezt a beszélgetést, hogy tudjátok, az a baj ezzel, hogy Isten szeretetét annyira háttérbe szorítjátok a mindenhatósággal szemben, hogy inkább bűnbe keveritek a jó Istent, csak hogy a ti elméletetek igaz legyen. Hát a Bibliában mi sem világosabb, mint hogy Isten mindenek előtt és mindenek fölött a szeretet. És hadd térjek vissza a Zsoltárhoz, amikor azt mondja Dávid, hogy te pedig tudod az én ösvényemet. Mit gondoltok, hogy csupán a minden tudására appellál? A Bibliában, amikor tudásról vagy ismeretről olvashatunk, ez nem puszta mentális képesség, nem puszta isteni minden tudás, hanem személyes tapasztalat is. Krisztus, amikor itt járt a Földön, azért járt itt a Földön, azért lett emberré, hogy személyesen élje át azt, amit nekünk itt a Földön át kell élni. A rossz, a megkörnyékező bűn miatt, amely kívülről támad, amely szüntelenül készen áll arra, hogy törbe ejtsen bennünket. Krisztus olyan Isten, aki emberré lett azért, hogy mi bizalommal járulhassunk a kegyelem királyi székéhez. Hogy is mondja a zsidókhoz írott levél 4. fejezete? Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyallóságainkon. Mert azt mondja az ige, hogy ő maga is megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, bűn elkövetése nélkül. Olyan Istenünk van, aki meg tud indulni a mi gyallóságainkon, és ezért mondja, ehhez fűzi azt a felszólítást az apostol, járuljunk azért, hogyan? Bizodalommal. Bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Kedves gyülekezet, mi, akik nagyon sokszor félünk igazat mondani Istennek. Igen, nagyon sokszor féljük elmondani az igazi érzéseinket. Féljük elmondani a valódi gondolatainkat. Féljük kisöpörni egészen a szívünk minden rekeszét, és azt gondoljuk, hogy kell azért hagyni ott egy rekeszt, ott egy sötét rekeszt, amelyet magunknak, a magunk érzéseinek tartunk fenn. Miért félünk ettől? Miért félünk ettől az Istentől, Istennel való találkozástól? Hiszen éppen az, hogy ő mindeneket átélt, mindenekben megkísértetett. Ő tudja, hogy az úton, amelyen járunk, tört hánytak elénk. Hogy van egy nagy ellenségünk, aki elhelyezte a maga csapdáit, amelybe azt akarja, hogy belelépjünk. És az egyik legfontosabb fegyvere abban, hogy bizalmatlanok legyünk Istennel szemben. Hogy ne merjünk neki elpanaszolni a nyomorúságainkat, a félelmeinket, aggodalmainkat. Hát nektek hirdetem azt, ezt mondja az ige. Éppen ez a helyzet jogosítson fel bennünket arra, hogy őszinték legyünk Istennel. És bármilyen panaszos a szavunk, bármilyen aggodalmas a mi sírásunk, legyen az őszinte és kitárulkozó. Mert van valaki, aki semmiképpen ki nem vet bennünket, aki semmiképpen el nem utasít bennünket, megindul a mi gyallóságainkon.
ilyet emberek között nem találunk. Sokszor vagyunk úgy, hogy igen, van egy-két testi-lelki jó barátunk, vagy nőkről lévén szó, nőtestvérekről lévén szó, testi-lelki jó barátnőnk, akivel meg tudjuk osztani a fájdalmainkat. Úgy érezzük, hogy ha valami baj van, akkor rögtön hozzájuk kell rohanni. Azt mondja a Biblia, hogy van valaki, aki náluknál is nagyobb bizalomra méltó. De visszatérve a Zsoltárhoz, miután szinte ösztönzi magát arra a Zsoltárió, hogy én lelkem, keresd az Urat, legyél hozzá teljes bizalommal, félelem nélkül, hívlak téged, Úram, s ezt mondom, te vagy oltalmam és örökségem az élőknek földén. Utána ez a két gondolatritmusban megfogalmazott kérés is nagyon sokat mondó. Egy figyelmez esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál. Minden ige versnek helye van. Nagyon sokszor úgy látjuk ezeket az ige verseket, mint ahogy egy költő néha olyan vakon dobálózik a szavakkal. Azt hiszük, hogy a Zsoltárok is ilyenek, hogy kiírta azt, ami úgy kiömlött belőle. De nézzétek meg, hogy Dávid nagyon tudatosan tárta fel azt, hogy miért kell nekünk igazán Isten támogatásáért, Isten jelenlétért fohászkodnunk, túl azon, hogy mert szeretjük őt, túl azon, hogy mert ragaszkodunk hozzá, túl azon, mert hálásak vagyunk neki, de ahhoz, hogy győzhessünk, hogy ebben a hitharcban, amit itt Dávid is átél, hogy ebben győzhessen, és hogy győzhessünk, ebben valamit nekünk tudatosítanunk kell. Egy. Figyelmez esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Kedves testvérek, aki nem látja be ezt, hogy önnön ereje, hogy mondja Luther Márton, hogy önnön erőnk csak délibáb, és bizony csak esnénk esten, de harcba küldte egy fiát, értünk maga az Isten. Ha ezt nem tudatosítanánk, hogy önnön erőnk csak délibáb, mert igen nyomorult vagyok, mondja az ige, akkor a csatát már is elvesztettük. Isten ott tud igazán síkra szállni értünk, ott tud igazán támogatni bennünket, amikor valaki a kezébe engedi őt, és nem maga akar hősködni és vitézkedni. Nem appellál önön erkölcsi erejére, nem azon gondolkodik, hogy ma nem várnak rám olyan nagy próbák, nem várnak rám vizsgák, nem várnak rám nagy előadások, prédikációk, nem várnak rám nagy megbeszélések. Tulajdonképpen el lehet lavírozni tulajdon erőmmel is. Vagy nagy megbeszélések várnak rám, de jó a beszélőkém. Egy fontos prédikáció vár rám, de majd kivágom magam valahogy. Majd tartottam ezt már 2 évvel ezelőtt, majd most is megtartom. Ugyan nagy vizsga vár rám, de körül vagyok véve különböző segédletekkel. Nem kell félnem. A harc el van bukva. Mihelyt így gondolkodunk. De még fontosabb a második. Szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál. A keresztény ember szüntelen tudatában kell, hogy legyen annak, hogy egy háború kellős közepette él. Jelenések könyve 12. fejezete a legékesebb példája ennek. Ott úgy mutatja be Isten igéje azt a küzdelmet, amiben vagyunk, mint egy valódi háborút. Egy háború, ami a mennyben kezdődött, de ami ki lett terjesztve a földre, és mi ebben a háborúban kell, hogy helytálljunk. Az az ember, aki azt érzi, hogy úgy gondolja, hogy békés időket élünk, az nem tudja, hogy mi a keresztény küzdelem lényege, és nem tudja, hogy hogyan győzhet. Engedjétek meg, hogy ezzel kapcsolatban lehet, hogy nagyon profánnak érzitek a példát, de nagyon gyerek voltam még, amikor ezt a filmsorozatot láttam. Ne haragudjatok tényleg, hogy itt egy filmsorozattal jövök elő, de az volt a címe, hogy egy óra múlva itt vagyok. Volt ebben egy rész, ami nagyon tetszett, hogy tudni, arról szól ez a filmsorozat, hogy van egy ilyen kelekótya fiatal ember, aki mindenféle váratlan helyzetekbe belekerül akaratlanul. Mindenféle politikai bűnökkel megvádolják, holott semmi köze a politikához, de aztán fokozatosan belesodorják, hogy mind inkább ugye politikailag elkötelezett legyen. És amikor elmondja ezt, hogy ő nem akart ilyen helyzetekbe kerülni, nem gondolta, meg nem tudta, akkor azt mondja neki valaki, hogy ide figyelj, jól értettem, hogy te úgy estél bele mindig a különböző helyzetekbe, mint Pilátus a krédóba, hogy nem akartad, nem tudtad, nem is gondoltad, de nem megy ez így pajtás. El kell döntened, hogy mit akarsz.
és el kell döntened, hogy hol állsz. Testvérek, ennek van legalább vagy 25 vagy 30 éve, de ez annyira megmaradt bennem, hogy úgy végig kísérte az életemet, hogy el kell döntenünk az életünkben, hogy hol állunk. Hogy ki mellé állunk, mi mellé állunk, milyen ügy mellé állunk. És nem történhetnek csak úgy velünk a dolgok, hogy azt se tudjuk, hogy mi történik körülöttünk. Igaz, Istenre rá kell bíznunk magunkat, de nagyon tudatosan kell megélnünk azt a háborút, amiben élünk, mert az ellenfél nagyon is jól tudja, hogy mit csinál. Az ellenség nagyon is jól tudja, hogy hogyan csoportosítsa az ő hadseregét. Csak mi nem tudjuk, hogy kinek a szövetségese vagyunk. Csak mi nem tudjuk, hogy ki mellé kell állnunk, hogy a győztesek oldalán álljunk. Szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál. Ez az egész hosszú elbeszélés csak ennek alátámasztására szolgáljon. Az a keresztény győzhet, aki tudatosítja azt, hogy egyedül túlerővel áll szemben. De az a keresztény, aki Krisztust választja szövetségeséül, az biztos lehet abban, hogy győzelmes ügy mellé áll, és hogy győzelmes lesz, ő maga is győzelmes lesz ebben a háborúban. Van egy ellenség, aki hatalmasabb nálunknál, de Krisztussal együtt meggyőzetetett, ő már vereséget szenvedett, mi is Krisztussal együtt vereségre kárhoztathatjuk őt, és kárhoztatni is fogjuk őt, ha mindig kitartunk Krisztus mellett. Kedves testvérek, nem lenne kerek ez a Zsoltár, ha nem lenne ez a lezárása. Mert úgy érezzük sokszor, hogy a keresztény élet egy ilyen vég nélküli, megállás nélküli harc. És ebbe fáradunk bele mi nagyon sokszor. Elfáradunk, elcsüggedünk, hogy hát már sohasem lesz vége. Sohasem hagy alább ez a sok megpróbáltatás, kísértés. És nézzétek meg, hogy mivel erősíti ő is maga magát. Vezest ki lelkemet a börtönből, hogy magasztaljam a te nevedet, az igazak vegyenek engem körül, mikor jól teszel majd velem. Olyan szép ez a zárás, hogy az igazak vegyenek engem körül, mikor jól teszel majd velem. Isten nagyon is jól látja, hogy minden embernek szüksége van a időnkénti feloldódásra. És milyen csodálatos, hogy Isten ad is lehetőséget, ad is alkalmat nekünk arra, hogy a sok harc közepette, amikor csupa-csupa kísértés vesz bennünket körül, időnként felüdüljünk. Ez a Zsoltár ige mégis azonban mindenek előtt egy nagy előrevetítése, egy nagy megelőlegezése a végső, diadalmas találkozásnak. Egy olyan világ megelőlegezése, amelyben nem lesz többé sem gyász, sem kiáltás, sem halál, sem fájdalom. Amikor nem lesznek külső kísértések, hanem amikor majd a nagy sokaság egybegyűl, és leülnek annál az asztalnál. Nem kell azon gondolkodniuk, hogy az mit gondol rólam. Amaz meg megint mit gondol rólam. Nem kell sandítanunk egymásra, nem kell félnünk a szándékoktól, a gonosz szándékoktól. Ezek a félelmek nem kell, hogy legyenek többé. Mert akik ott lesznek, azok mind a bárányi, akik meggyőzték a gonoszt. Akiknek a ruháján nem találtatott sem folt, sem sömörgözés, sem ahhoz hasonló, akik a bárányéi. Milyen jó lesz majd ott elkölteni azt a nagy vacsorát együtt. Milyen jó lesz együtt örvendezni. Milyen nagy feloldódás lesz azután a sok feszültség után, amit itt a földön át kell, hogy éljünk. Ahogy mondja a Prédikátor könyve, az ütközetben senkit el nem bocsátanak. Ebben a harcban nem nagyon van megállás, de hála legyen az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a Krisztusban. Hála legyen az Istennek, hogy van ennek a küzdelemnek egy végső, boldog kimenetele, a mennyek országa, amikor majd az igazak vesznek körül bennünket. Adja Isten, hogy ezeket a harcokat Istennel való bizodalommal, Isten iránti kitartással, szeretettel meg tudjuk vívni. Rábízván magunkat, átadván magunkat neki. És adja Isten, hogy ezeket a tapasztalatokat, hogy milyen jó vele őszinte lenni. Milyen jó, amikor bizalommal tudunk iránta lenni. És hogy milyen jó, hogy egy olyan Istenünk van, aki megindul a mi gyarlóságainkon. És bizodalommal járulhatunk hozzá,
hozzá és a kegyelem királyi székéhez. Adja Isten, hogy ezek a tapasztalatok a győzelmesség kifejletig kísérjenek el bennünket az ő kegyelméből. Amen.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura! Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondánékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik őben.

0: Sokan gyűlölték,
1: sokan elvetették,
2: mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! A mai adásunk bevezetőt fog képezni a Tesszalonikabeliekhez írt első levélhez. Szóljunk legelőször néhány szót a levél írójáról. A levél egész tartalma Pál apostol személyét és üzenetét tükrözi. Az első fejezet első versében szerényen és egyszerűen Pálnak nevezi magát, és nevét egybe kapcsolja a Szilvánuszéval és a Timoteuséval is. Első hallásra vagy olvasásra Szilvánusz személye ismeretlennek tűnik számunkra. A valóság az, hogy már találkoztunk vele, mégpedig az apostolok cselekedetei 15. fejezetének a 40. versében és a 16. fejezetben is. Az említett lókuszokban a Szilász nevet találjuk, amelyet Károli Gáspár magyarosítva Silás néven ad vissza. A név viselője valószínűleg görög volt, és a Szilvánusz név az előbbinek vagy eredetinek a latin változata. Ebből olyan következtetést is levonhatunk, hogy Szilász valószínűleg római állampolgár volt. Timóteusról pedig elmondhatjuk, hogy lisztrai lakos volt, anyja zsidó, az apja pedig görög. Pál apostol, amikor másodízben járt Lisztrában, elhívta őt, hogy legyen munkatársa. Lásd az apostolok cselekedetei 16. fejezetének az első 3 versét. Timóteus ezután az apostollal tartott misszió útján. Amikor pedig Pál fogoly volt Rómában, 2 levelet írt Timóteusnak. Megható az első levél első fejezetének a 2. versében található hangvétel és címzés. Timóteusnak az én igaz fiamnak a hitben. Ezek a szavak arról tanúskodnak, hogy olyan jó volt az együttmunkálkodás légköre az idős apostol és ifjú munkatársa között, mint a jó édesapa és szeretett fia között. A Tesszalonikabeliekhez írt első levél legelső versében található nevek, amelyekről az előbbiekben szót ejtettünk, bizonyítják a levél páli eredetét. Emellett az író sok személyes emlékében egészen tisztán és világosan Pál apostol személyét lehet felismerni. A következő megválaszolandó kérdés az, hogy kinek szól a Tesszalonikabeliekhez írt első levél. A levelet a tesszalonikai gyülekezet kapta. Pál, Szilvánusz és Timóteus a Tesszalonikabeliek gyülekezetének, amely van az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Továbbá az összes történeti adatok megerősítik ezt a bizonyítékot. Legutóbbi adásunkban bővebben taglaltuk az apostolok cselekedetei 17. fejezete első 9 verse alapján, hogyan lett megalapítva a tesszalonikai gyülekezet. Ismételjük meg röviden az akkor elmondottakat. Miután Pál elhagyta Filippit, ahol Lukács visszamaradt, Szilász és Timóteus kíséretében érkezett Tesszalonikába, 2. misszió útja során a Krisztus utáni 50. évben. 3 egymás után következő szombaton prédikált nagy eredménnyel. Sok zsidót és pogánt nyert meg Krisztusnak, közöttük nem keveset a város legelőkelőbbjeiből is. A hitetlen zsidók azonban csődületet támasztottak. Felbújtották a csőcseréket és megkísérelték, hogy a misszionáriusokat népbíróság elé vigyék. Mivel azonban nem találtak rájuk, Jázonra, a misszionáriusok házigazdájára támadtak. Éjszaka azután Pál és Szilász a testvérek unszolására elhagyták a várost és elutaztak Béreába. Ejtsünk néhány szót a levélnek az írásba foglalásáról is. Amikor az apostol ír, mellette van Szilvánusz, tehát Szilász, és Timóteus is. Béreából való kényszerű elutazása alkalmával ők visszamaradtak Makedóniában. Mihelyt Aténba érkezett, mindjárt felhívta őket az apostol arra, hogy lehetőleg hamar menjenek utána. Onnan küldte Timóteus Tesszalonikába és Szilászt Makedóniába. Mindketten akkor jelentek meg újra nála, amikor éppen megkezdte munkálkodását Korintusz városában. bizonyára itt írta első levelét a tesszalonikaiakhoz is. Az apostolok cselekedetei 18. fejezetének a 11-től a 18-ig terjedő versei szerint ez az első korintusi tartózkodás 18 hónapig tartott. A kérdés csak az, hogy ez idő alatt mikor küldte el a tesszalonikai levelet. A levél 3. fejezetének a 6. verse felvilágosítást ad erről. Most pedig, amikor megérkezett hozzánk Timóteus ti tőletek, és örömhírt hozott nékünk, a ti hitetek és szeretetetek felől, és arról, hogy jó emlékezéssel vagytok irántunk, mindenkor kívánván látni minket, miképpen mi is titeket. Ez közvetlenül Timóteusnak Korintusba való érkezése után volt, az első hónapokban, amelyeket Pál ott töltött. Eme adatok szerint az első tesszalonikai levelet a 2. missziói útja során írta Pál apostol, mégpedig Korintusban, a Krisztus utáni 51. év elején. Érintsük mindezek után az első tesszalonikai levél hitelességének a problémáját is. Az ókorban a levél hitelességét sohasem vonták kétségbe, nem kérdőjelezték meg. A tesszalonikai levél a legrégibb kéziratokban épp úgy előfordul, mint a Márcion és Murátori legelső kánonjaiban, azon kívül Polikárposz, Irénéusz, Tertulianus, Alexandriai Kelemen és mások is idézik, és sohasem tulajdonítják másnak, mint Pál apostolnak. Többen kétségbe vonták ennek a levélnek a hitelességét. Hadd idézzünk Geréb Zsolt, a Tesszalonika beliekhez írt levelek magyarázata című könyvéből, annak 14. és 15. oldaláról. A könyv 2003-ban lett kiadva Kolozsváron. A levél páli szerzőségét általánosan elismerik a kutatók. Kivételt képeznek a tübingeni iskola képviselői a 19. században, akik kétségbe vonták apostoli eredetét, mivel nem tartalmazza a többi levél klasszikus témáit, a judaista törvényeskedők elleni polémiát, illetve a megigazulásról szóló tanítást. Franz Christian Bauer szerint a levél csak Pál halála után keletkezhetett, a Krisztus utáni 70-es években, mivel az első tesszalonikai levél 2. fejezetének a 16. verse utalást tartalmaz Jeruzsálem pusztulására, de végre utolérte őket Isten haragja. Az apostoli szerzőségét kétségbe vonták ezen kívül a 19. századi holland radikális iskola követői is, ennek fő képviselője Van Manen volt, akik azt állították, hogy a páli levelek a 2. században keletkeztek, következésképpen nem az apostol írta őket. A későbbi kutatás azonban megcáfolta ezeket a radikális álláspontokat, és megerősítette azt a meggyőződést, hogy az episztola írója és feladója maga Pál volt. Ez bizonyítja elsősorban az irodalmi mű eszkátológiai tanítása. A levélben az apostol Jézus korai visszajövetelét várta, és azt remélte, hogy még az ő nemzedékének az életében bekövetkezhet a parúzia napja. A páli szerzőségre utal továbbá az a kép is, melyet a levélíró a gyülekezet vezetőiről, elöljáróiról felvázol, lásd az első tesszalonikai levél 5. fejezetének 12. versét. Mivel az első tesszalonikai levél 5. fejezetének 12. versében még nem tesz említést a püspökök, illetve a presbiterek és diakonusok tisztségéről, arra lehet következtetni, hogy egy korai levélről van szó, mely hitelesen tükrözi az első század első felének egyházi struktúráját. Eddig az idézet. Irányítsuk figyelmünket az első tesszalonikai levél értelmére és céljára. Hogy megérthessük, mi az első tesszalonikai levél üzenete, idézzünk újra Geréb Zsoltnak az előbbiekben említett teológiai munkájából, az idézetmű 13. és 14. oldaláról. Pál, miután meghallgatta Timóteus beszámolóját, megírja az első tesszalonikai levelet, melyben megválaszolja mindazokat a kérdéseket, melyek nyugtalanságot okoztak a macedóniai gyülekezet körében. Melyek voltak ezek a kérdésfölvetések? A problémák elsősorban erkölcsi, másodszorban hitbeli természetűek voltak. Pál apostol tudatában volt annak, hogy ottléte alatt nem tisztázott minden olyan kérdést, mely a keresztény életfolytatásra, illetve reménységre vonatkozott. Ezt a hitbeli hiányosságot akarta pótolni a levél által. Lásd az első Tesszalonikai levél 3. fejezetének a 10. versét. Mivel a gyülekezet nagyobbik részét pogányokból lett hívek alkották, nyomatékossá kellett tennie a keresztény erkölcs normáit. Más szóval, szükséges volt kézzelfogható módon bemutatni, hogy miként megy végbe a megszentelődés folyamata a mindennapi életben. Ezért tér ki a családi élet, az üzleti élet, a munkaerkölcs egyes vetületeire, rámutatván arra, hogy miben rejlik a keresztény cselekvés mássága a pogány magatartási normákkal szemben. Az apostol azonban azt is világossá teszi, hogy az isteni parancsnak, az erkölcsi követelményeknek csak a Szentlélek ereje által tudnak engedelmeskedni. A második kérdés a keresztény reménységre, Krisztus visszajövetelére, az ítélet napjára vonatkozott. Ez az érdeklődés azért merült fel, mivel a parúzia várás idején néhányan elhunytak a hívek hozzátartozói közül. Az olvasók arra voltak kíváncsiak, hogy mi történik azokkal, akik Krisztus eljövetel előtt elköltöztek az élők sorából. Vajon nem lesznek-e hátrányban azokkal, akik életben maradtak, és ebben az állapotban fognak a visszatérő Úr Jézus elé állni? Ez a levél egyik legsúlyosabb kérdése, melyre Pál nem elméleti, hanem lelki gondozói feleletet adott. Hiszen az volt a szándéka, hogy általa vigasztalást nyújtson az olvasóknak. Ezáltal elkerülte azt, hogy az örök életre, illetve az utolsó ítéletre néző kérdésekre személytelen feleletet adjon. Bár Krisztus visszajövetelének a titkáról a korabeli apokaliptikus irodalom nyelvén tesz bizonyságot, világossá tette azt, hogy az Istenhez tért embereket senki nem szakíthatja ki abból a közösségből, melybe a Krisztusba vetett hit által felvétettek. A visszajövetel napjára vonatkozó kérdésre szintén lelki gondozói választ ad. Nem bocsátkozik számítgatásokba, hanem arra buzdítja az olvasókat, hogy józanul, éberen várják az ítélet napját. Ne adják át magukat a passzív semmittevésnek, a mámornak vagy szellemi alvásnak, hanem vigyázó lélekkel készüljenek erre a napra. Tanításában felelős, cselekvő magatartásra buzdította mindenkori hívő embereket, de egyben elmarasztalja azokat, akik a várakozás idején elhanyagolják mindennapi teendőiket, rendetlen életet élnek és mások dolgába avatkoznak. Az ilyeneket olyan váratlanul fogja érni Krisztus visszajövetele, mint Noé kortársait az özönvíz előtti időben, akik nem készültek az ítéletre. A levél befejező részében az egyházi elöljárók, vezetők megbecsülésére inti az olvasókat. A gyülekezeti rend fenntartása ebben az időben az elöljárók, illetve a közösség tagjaira volt bízva. A macedóniai hívek így módon egymás pásztorai, lelki gondozói voltak.

életre, a békességre, a lelki felépülésre vezetik Krisztus nyáját. Eddig az idézet. Következik ezután a Tesszalonikai első levélnek a felosztása. A levél első szakasza, a személyes rész, az első három fejezetben. Az első fejezetben Pál hálát mond a tesszalonikai keresztények megtéréséért. A fejezet negyedik versében úgy említi őket, mint akik ki vannak választva. Vajon itt egy önkényes kiválasztásról van szó? A Péter apostol második levelének harmadik fejezete 9. versében a következőket olvashatjuk. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Hasonló gondolatokat találunk a Jelenések könyve 22. fejezete 17. versének a végén is. És aki akarja, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Mivel Isten azt szeretné, hogy minden ember üdvözüljön, ezért ez a kiválasztás, amiről említést találunk, a Tesszalonikai levélben azt fejezi ki, hogy azok vannak kiválasztva, akik Istent választják. A tesszalonikaiak megtérése megmutatkozik az olyan lelki gyümölcsökben, mint amilyen a hit, a szeretet és a reménység. Ők olyan lelki előhaladásnak adták tanújelét, hogy példaképek élettek a Macedóniában és Akhájában élő többi keresztények számára is, mert életüket a bálványoktól való elfordulás, az igazistenhez térés, a szolgálat és a Krisztus eljövetelének várása jellemezte. Nem kis jelentősége volt ebben Pál apostolnak és munkatársainak a szolgálata sem. Ők hűségesek voltak ebben a tekintetben. Habár előzőleg sok szenvedésben volt részük Filippiben, ők mégsem inogtak meg, és buzgalmuk nem hagyott alább. Szolgálatukban fedhetetlenek voltak. Pál emlékezteti-e levelének címzetjeit arra, hogy nekik hitük miatt szenvedniük kellett saját honfitársaiktól, de ne feledjék el, a judeai keresztények is ugyanúgy üldözéseket szenvedtek el a zsidóktól, akik megtiltották még azt is nekik, hogy az evangéliumot a pogányoknak prédikálják. Mint már említettük, a Tesszalonika beliekhez írt első levél megírásakor Pál és munkatársai valószínűleg Korintoszban voltak, mégis vágyakoztak újra látni azokat, akiket megnyertek Tesszalonikában Krisztusnak és az ő ügyének. A gyülekezetért végzett szolgálatnak megvoltak a maga örömei, de bajai is. Az öröm jó volt az együttmunkálkodás, de a Krisztus ügye zászlóvívőinek a szorongattatásokkal és a bajokkal is szembe kellett nézniük. De már ebben a földi életben is mindezeken túl jutalom volt számukra a gyülekezetben az öröm és a közösség. A Tesszalonika beliekhez írt első levél második szakasza a 4. és az 5. fejezetet foglalja magába, és ezt nevezzük tanítói résznek, intésnek és oktatásnak. Ez a megszentelődésben való növekedéssel kapcsolatos, a testvéri szeretettel és a munkában való örömmel. Bátorítás az Úr eljövetelére nézve, amikor a Krisztusban elhunytak feltámadnak, és az élő igazakkal együtt elragadtatnak, és egy örökké valóságon át az Úrral lesznek, és egymással. Végül arra inti Pál levelének olvasóit, legyenek készen megváltójuk visszajövetelének fogadására. Az első tesszalonikai levél kulcs szava is a visszajövetel. A kulcsvers a 3. fejezetnek a 13. verse, hogy erősekké tegye a ti szíveteket, fedhetetlennek ki a szentségben, ami Urunk Istenünk és az Atya előtt, amikor eljö a mi Urunk, Jézus Krisztus, minden ő szenteivel egyetemben. Adja az Úr, hogy minket is ilyen állapotban találjon, amikor újra eljön.

és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk, ami álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha átalmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én!

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

0: 33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.
1: Ige morzsa.
2: Tettel köszöntök ez alkalommal minden kedves jelenlevőt. Örülök, hogy a Jobbik részt választottuk. Tettük azt, hogy eljöttünk, hogy közösen együtt tanulmányozzuk a Szentírásnak alapigazságait. A mai témakörünk a Biblia eredete és a bibliai proféciák. Először is szeretnénk ezzel a rendhagyó könyvvel megismerkedni, amelyről nem csak a benne hívő emberek, nem csak a keresztény emberek, hanem még az ateisták is elmondták, hogy a Biblia nem más, mint a könyvek könyve. Legtöbb nyelvre van lefordítva, legtöbben olvassák, és legelterjedtebb könyv az összes könyvek között a világon. Vajon miért? A Biblia eredetében sokban különbözik a többi könyvektől. Azonban mielőtt a Biblia eredetével foglalkozunk, ismerkedjünk meg magával a Bibliával. 1600 éven keresztül írták. Mózes Jézus Krisztus születése előtt, mintegy 1500 évvel előbb kezdte írni. Ő írta meg a Biblia első 5 könyvét, ezért is viseli az ő nevét, hogy Mózes első, második, harmadik, negyedik és ötödik könyve. Majd utána következnek a többi ószövetségi szentírás könyvei, majd az újszövetségi szentírást János apostol fejezte be a századforduló táján, amikor száműzték Pátmos szigetére Jézus Krisztusba vetett hitéért, akkor ott kapta a mennyei jelenések könyvét, amely egyben a Bibliának az utolsó könyve is. Maga ez a szó, hogy Biblia, annyit jelent, hogy könyv. 66 könyvet találunk benne, az ószövetségi szentírást, amelyet héberül írták meg, 39 könyvből áll, az újszövetségi szentírás pedig 27-ből, melyet az apostolok és az evangélisták görög nyelven írták meg. Majd később lett lefordítva az egész szentírás különböző nyelvre, latinra, majd németre, pesita nyelvre, és különböző más nyelvre fordították le az egész szentírást. Amint látjuk, tehát ismétlen, 1600 éven keresztül írták, 66 könyvből áll, és mint egy 40 ember írta, nagy részük soha nem találkozott, nem ismerték egymást, és mégis egy valami különleges dolog van a Szentírásban, az, hogy nincs ellentét benne. Mint hogyha egy ember írta elejétől kezdve végig, még akkor is, mintha 1600 év távlatában íródott meg. Vajon miért? Azért, mert eredetében a Biblia egész más, mint más könyv, amit emberek írtak ezen a földön. Igaz? Az emberek még sokszor kezükkel is legyintenek, és azt mondják, ugyan kérem, azt is ember írta. Valóban emberek írták. Azonban olvassuk el a Szentírásból, ki a Biblia szerzője. Amikor fellapozzuk Péter apostol második levelét, és a második levélnek az első részéből olvassuk a 20 és a 21. verset, akkor Isten a Biblia eredetéről a következőket közli számunkra. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatából, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. A felolvasott igeszakaszból néhány nagyon fontos szóra, fogalomra szeretnék hangsúlyt adni. Így szólít meg bennünket, embereket Isten a Szentíráson keresztül, hogy először egy dolgot kell tudnunk, hogy az, ami a Szentírásban meg van írva, az nem saját magyarázatából jött létre. Nem úgy jött létre a Szentírás, hogy összejött ez a 40 ember, és azt mondták, mindegyik megír ennyi és ennyi könyvet, mikor megbeszélték, utána egy év vagy két év leteltével összejöttek, és amit megírtak, így jött létre a Szentírás. Azt mondja Isten először, ezt kell figyelembe vennünk, és először ezt kell látnunk, hogy a Szentírás nem így jött létre, hanem azt mondja, hogy amit figyelembe kell vennünk a Szentírás keletkezésével kapcsolatban, sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istennek szent emberei. Az emberek csak eszközök voltak. Így mond, az emberek, a Biblia írói, csak Isten postásai voltak. Amikor a postás sürgönyt hoz, átadja nekünk, elolvassuk, és aluliratban ott van, hogy fiad, vagy fiatok. És akkor azt mondjuk, hogy kaptam sürgönyt, kaptam értesítést a fiamtól, vagy a lányomtól, vagy a gyerekeinktől kaptunk értesítést. Igen, de ki volt az, aki hozta? A postás. Úgy tehát, ahogy az üzenetet, amelyet a gyermekeink ki tudja milyen távolságból küldtek postán, hogy értesítsenek bennünket, úgy Isten hűséges emberei, gyermekei, benne hívők, proféták, apostolok, evangélisták, pásztorok, és így tovább, akik megírták a Szentírást, azok nem mások voltak, csak Isten postásai. Az, ami különös, és az, amire szeretném, hogyha nagyon ráfigyelnénk azt, hogy a Biblia írói között a nagy azott végzettség közötti különbség. Például Mózes, az Ószövetségi Szentírásnak az első írója, Egyiptomban a legmagasabb iskolákat végezte el. Dániel Babilonban ugyanezt a képzést kapta. Azonban ott van egy gulyás, ott van egy pásztor, ott van Dávid, ott vannak mások, akik egyszerű emberek voltak, de a Szentlélek azokat is épp úgy fel tudta használni, mint azokat, akik legmagasabb képzettségűek voltak. Ugyanezt találjuk az Újszövetségi Szentírás írói között is. Például Pál apostol elvégezte Gamáliel lábánál az akkor létező legmagasabb iskolát. Lukács orvos volt. Ugyanakkor a Jézus Krisztus tanítványa, az apostolok nagy része halász volt, például János és a többiek, Péter, egyszerű emberek, de mindezeket akár magasan képzettek, akár egyszerű emberek voltak, mindezeket az embereket egy valaki vezette, és az egy valaki pedig nem más volt, mint az a Szentlélek Isten. A Szentlélek késztette őket arra, hogy mit írjanak le, kijelentéseket kaptak Istentől. Még egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni kedves figyelmüket, amellett, hogy a Szentlélek indítására írták meg az Istennek szent emberei. A szent szónak A mai kereszténységben egészen más jelentése van, mint a Bibliában. A Bibliában a szent szó azt jelenti, hogy elkülönítettek. Valaki számára oda szentelték az életüket. Ezek az emberek Isten számára szentelték oda az életüket. Inkább letették életüket, mint hogy mást írjanak, mint amit Isten kinyilatkoztatott számukra. Még egy igen szép és fontos kijelentést szeretnék olvasni, hogy a Szentlélek hogyan vezette a bibliai íróit. Péter apostol első levelének első részében a 10-től a 12. terjedő verseket olvassuk. Amely hitvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenti az ki a Krisztusnak őbenük levő lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről, és az azok után való dicsőségről, akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek néktek azok, akik prédikálták néktek az evangéliumot az egekből küldött Szentlélek által, amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Kétszer is hangsúlyozza a felolvasott ige szakasz, hogy a Biblia íróin keresztül a Krisztusnak ő bennük levő lelke jelentette ki nekik az Isten igazságot, vagy pedig az egekből küldött Szentlélek által. Hirdették azokat az igazságokat, amelyekbe angyalok vágyakoznak betekinteni. A megváltás tervét az angyalok is abból értették meg, amit a Szentírásban Isten kinyilatkoztatott, és amit Jézus Krisztus földi életében megvalósított. Tegyünk fel még egy kérdést a Bibliával kapcsolatban. Miért adta Isten a Szentírást? Milyen céllal? Timóteushoz írt második levélben, a harmadik rész 16 és 17. versében találjuk feljegyezve a Biblia miért keletkezett, milyen céllal adta Isten. 2 Timóteus 3, 16-17. A teljes írás Istentől ikletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészítetett. Először is azt hangsúlyozza a felolvasott ige szakasz, hogy a teljes Szentírás az egész Istentől ikletett. Nem csak az ószövetségi Szentírás, nem csak az új szövetségi Szentírás, hanem az egész. Sajnos ma még keresztények is vannak, akik azt mondják, hogy az új szövetség nekünk elég, az új szövetségi Szentírás az érdekel, az ó az nem kell, arra nincs szükség, azt már Jézus Krisztus óvá tette. Hát tessék, ime az ige mit mond, ime mit mond Isten. Isten egyszerűen közzéteszi számunkra, és azt mondja, az egész Szentírás Istentől ikletett könyv, és az egész, a teljes Szentírás, ahogy olvastuk, négy céllal adatott. Hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, és az igazságban való nevelésre. Ha a Bibliát összehasonlítjuk más könyvekkel, akkor az első lépcsőn a Biblia és a más könyvek egyenrangúak. Miért? Mert azt mondja Isten a Szentírásban, hogy a Biblia hasznos a tanításra. Minden emberek által írt könyv is tanít valamire, vagy jóra, vagy rosszra, de valamire tanít. A Biblia abban különbözik, hogy a Biblia csak jóra tanít. Ha a második lépcsőfokra kapaszkodunk fel, azt mondja Isten, hogy a Szentírás hasznos a feddésre. Igen, amikor olvassuk a Szentírást, nagyon sokszor meg is fed bennünket. Nagyon kevés könyv van, amely fed. Nagyon kevés van, amit olvasunk és rámutat a mi hibánkra és bűneinkre. Itt már majdnem egyedül áll a Szentírás. Azonban a harmadik fokon megjobbítása. Isten azért adta a Szentírást, hogy mi felismerjük valódi állapotunkat, és Isten útmutatást ad számunkra, hogy mi hogyan lehetünk jobb emberek. Ezért adta. Nagyon kevés könyv van, talán alig-alig található a világirodalomban könyv, amely pontos precizitással elmondja nekünk, hogy hogyan lehetünk mi jobb emberek. De a negyedik fokon a Biblia egyedül áll, az igazságban nevel. Mivel nincs két, három vagy öt igazság, hanem csak egyedül egy, ezért itt azt mondja a Szentírás, hogy Isten lelkétől ikletett, és azért adta Isten nekünk, hogy megmondja nekünk, hogy mi az igazság. Itt a Biblia egyedül áll az összes könyvekhez viszonyítva. Tehát, hol található meg az igazság? Minden könyvben? Nem. Hány könyvben? Egyben. Melyikben? A Szentírásban. És amikor itt ezt olvassuk, hogy az igazságban nevel, egy céllal, 17. versben ez áll, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészítve. Tehát akkor Isten miért adta a Szentírást? Azért, hogy mi emberek, amikor olvassuk, és látjuk azokat a jellemhibákat magunknál a Biblia fényében, melyekkel rendelkezünk, akkor imádkozzunk Istenhez, és kérjük Istentől erőt. Istenem, segíts meg engem, hogy én megváltozzak, hogy én jobb ember legyek. Én köszönöm Istenem, hogy a Szentíráson keresztül te rámutattál az én bűneimre. Ezért, mivel te ezt ennyire szeretsz, hogy ezt velem megtetted, én kész vagyok vállalni veled együtt a küzdelmet, hogy én jobb ember legyek,

Valóságban nem így van, csak egy példát hozok. Az Ószövetségi Szentírásban több mint 300 jövendőlést találunk Jézus Krisztus földi életével kapcsolatban. Isten előre elmondta Jézus Krisztus életét, mint egy reflektor fénysorozattal világította be ezzel a több mint 300 jövendőléssel Jézus Krisztus földi életét a bölcsőtől egész a golgotai haláláig, pontosabban mennymeneteléig. Ezért nagyon figyeljünk oda Jézus Krisztusnak arra a kijelentésére, amelyet egyik alkalommal a zsidókkal való beszélgetés közben mondott el, és János evangélista jegyezte az ő evangéliumának 5. rész 39. versében. Így hangzik. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Amikor Jézus Krisztus ezeket a szavakat kimondta, akkor csak az Ószövetségi Szentírás volt megírva. És egyértelmű, hogy a zsidók között élt és járt földi szolgálata alatt, és a zsidókhoz intézte ezeket a szavakat, és mit mondott? Ti zsidók, ti olvassátok a Szentírást. Miért? Mert azt hiszitek, hogy azokban vannak a ti örök életetek. És ez így is van. Azokban, tehát az Ószövetségi Szentírás könyveiben megtalálható az örök élet feltétele, az isteni kinyilatkoztatás, amely szükséges egy emberhez, hogy ebben a földi életében elkészüljön az örök életre. Azonban Jézus Krisztus ezután a fontos kijelentés után azt mondja, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. A Szentírás melyik része beszél Jézus Krisztusról? Az Ószövetségi Szentírás. Tele van tüzgélve az egész Ószövetségi Szentírás Jézus Krisztusra vonatkozó kijelentésekkel. És hogyha olvassuk az Ószövetségi Szentírást, és megtaláljuk ezeket a Jézusra vonatkozó kijelentéseket, csak akkor tudunk bizonyos ige helyeket megérteni az Újszövetségi Szentírásban, enélkül nem. De ez fordítva is érvényes. Az Újszövetségi Szentírást csak akkor tudjuk megérteni, ha olvassuk az Ószövetségi Szentírást is. Miért? Mert az Ószövetségi Szentírás az alap, az egész Újszövetségi Szentírás pedig ráépül az Ószövetségi Szentírásra, és így az egész alkotja Isten kijelentését, Istennek akaratát. Azonban hogyan tudjuk mi ezt legjobban, legkönnyebben megérteni? Két nagyon fontos dolgot szeretnék említeni, amelyet a Bibliában találunk. Az egyik fontos tudnivaló az, hogy naponta kell olvasnunk, tanulmányoznunk a Szentírást. Nem elég csak hetente egyszer elmenni valamelyik templomba és végighallgatni egy szembeszédet, vagy talán időközönként, amikor éppen mást már nem tudunk tenni, vagy ráérünk, akkor előveszik a Szentírást, és elolvasunk belőle egy-két verset, vagy akár egy-két fejezetet. A Szentírásban Isten azt mondja el, hogy naponként kell tanulmányozni a Szentírást. És Jézus Krisztus, amikor a Földön volt, úgy gondolom, kedveseim, hogy mindannyian tudjuk fejből a mi atyánkot. A mi atyánk egyik kérelme így hangzik: add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Nem azt mondta Jézus Krisztus, hogy add meg a mi heti, havi vagy évi kenyerünket. Egyszer elmondjuk évente egyszer, és nekünk ez egész évre elegendő. Jézus Krisztus nem ezt mondta a mi atyánkban. Jézus Krisztus így tanít bennünket imádkozni: add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Kedveseim, most épp azért, mivel mi ahhoz, hogy nekünk fizikai erőnk legyen, nem elegendő hetente egyszer enni, vagy havonta egyszer enni, hanem naponta is nem csak egyszer vagy kétszer, hanem többször, így lelkileg is naponta kell táplálkoznunk, hogy legyen lelki erőnk. Tehát, ha azt akarjuk, hogy több fizikai erőnk legyen, mert talán nehezebb fizikai munkát végzünk, akkor többet kell ennünk. Ha azt szeretnénk, hogy hitben, Isten iránti szeretetben, Isten követésében hűségesebb emberek legyünk,

Ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha naponta olvassuk a Szentírást. És hogy ez mennyire igaz, lapozzuk fel Apostolok cselekedetének 17. részét, és a 17. résznek a 11. versében találjuk feljegyezve ezt a nagyon bátorító kijelentést, amely a következőképpen hangzik. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesalonika belieknél, úgy, mint akik bevevék az igét teljes készséggel, naponta tudakozzák az írásokat, ha úgy vannak ezek. Milyen időközönként? Naponta. Itt egy egész sor dolog van feljegyezve. Én 3 dolgot szeretnék megemlíteni. Kik voltak nemesebb lelkűek? Azok, akik naponta tudakozták a Szentírást. Ezért, kedveseim, ha mi hitben, lelkületben a jó irányába akarunk haladni, ha mi azt szeretnénk, hogy ne csak szánnyal kövessük Jézus Krisztust, azt kellett neki mondania, hogy ez a nép ajkával közelget hozzám, szájával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, ha nem akarunk ilyen áldatlan lelki állapotban maradni, akkor szívleljük meg Jézus Krisztusnak a tanácsát. Jézus Krisztus itt azt mondja el, hogy a Szentírást naponként olvassuk, és ha naponként olvassuk, akkor nemesebb lelkű emberek leszünk. Egy tapasztalatot szeretnék elmondani. Egyik faluban volt egy daliás ember, részeges, kocsmatöltelék, és amikor felöntött a garatra, akkor ütött, vert, zúzott mindent, és mindenkit, aki a kocsmában volt. Kocsmáros telefonált a rendőröknek, kijött 2 rendőr, azokat is összeverte, és folytatta tovább a darombélozást. És amikor a kocsmáros jelentette abban a helyiségben a rendőrségnek, hogy veszekedés van a kocsmában, jöjjönek segíteni, akkor azt kérdezték, hogy ki. És amikor megmondták névről, megnevezték, hogy ez az ember, akkor nem 2 rendőr jött, hanem 3, 4 vagy 5. De ez az ember elkezdte olvasni a Bibliát. Felismerte saját hibáit, rossz szokásait, bűneit. Kezdett imádkozni. Kérte Istentől, hogy Istenem, segíts meg, hogy megváltozzak. Hogy ne legyek iszákos, veszekedő, családi üző ember, hanem családszerető és téged szerető. És Isten meghallgatta az imáját és megsegített. És amikor ő szívét átadta Jézus Krisztusnak, és az ő hitét keresztséggel pecsételte be, élete egészen megváltozott. A rendőrök jöttek és kérdeztek bennünket, adventistákat. Mit tettek ezzel az emberrel, hogy ebből a veszedelmes emberből egy bárány ember lett? Nem mi tettük. Mi nem tudunk embereket változtatni. Ha ez ránk volna bízva, akkor az egész világot megváltoztatnánk. De erre nincs lehetőség. Isten nem azt bízta ránk. Ránk egy dolgot bízott. Azt, hogy mondjuk el embertársainknak, hogy mi az igazság. Ezt megtettük, és ennél az embernél is óriási változás történt. Hogyan olvastuk? Azok, akik naponta olvassák és kutatják őszinte szívvel a Szentírást, azok nemesebb lelkűek. És ebben az igében találunk még egy nagyon fontos dolgot. Ezek az emberek befogadták a hallott igét, tehát amikor valakitől valamilyen tanítást hallottak, akkor a szívük mélyébe fogadták örömmel, de nem álltak meg itt. Utána jártak, hogy úgy vannak-e azok, ahogy hallották. Miért lényeges ez? Kedveseim, egy nagyon fontos tanácsot szeretnék elmondani. Soha ne azért higgyük, mert valaki ezt mondta. Vagy valaki a Szentírást így magyarázta. Magunk járjunk utána, hogy valóban úgy van-e megírva, ahogy az a valaki magyarázta a Szentírást. És akkor 2 jó dolgot értünk meg. Az egyiket, senki se fog bennünket félrevezetni, mert mi azt fogadjuk el, ami a Szentírásban van, és mi nem annak az embernek hiszünk, hanem Istennek a Szentíráson keresztül, mert meggyőződünk róla. Ha viszont amikor utána jártunk annak, amit hallottunk a Szentírásban, és láttuk, hogy nem úgy van, ahogy az a bizonyos valaki mondta, hanem talán egészen másként,
akkor ne higgyünk annak az embernek, aki nem úgy magyarázta, hogy írva van, hanem higgyünk Istennek. Milyen óriási tanítást találunk. Ez szerint, és ezt gyakoroljuk mindig, és akkor nemesebb lelkű emberek leszünk. Azonban a második nagyon fontos dolog, amit még szeretnék a Szentírásra kapcsolatban megérteni, az, hogy mi emberek képtelnek vagyunk saját értelmünkkel felfogni a Szentírásnak örök igazságait. Mi nem tudjuk megvalósítani, sem megérteni azt, amire Isten tanácsol bennünket. Miért? Azért, mert az akaratelünk a bűn következtében annyira meg van gyengülve, hogy nekünk nincs akaraterünk, nem vagyunk képesek ellenállni saját bűnös vágyainknak és Sátán kísértéseinek. Ez az egyik. A másik, ami elmink a bűn következtében annyira eltompult a lelki dolgok iránt, hogy megint nem vagyunk képesek megérteni. Ezért egy nagyon fontos dolgot aláhúzva szeretnék elmondani most. Azt olvastuk elmékedésünk elején, hogy a Biblia íróit a Szentlélek ihlette, tehát amit kaptak kinyilatkoztatást, azt írták le a Szentírásban, és azért, és akkor, amikor ezt a kinyilatkoztatást megkaptak, akkor Isten segítségével ezeket a kinyilatkoztatásokat továbbadták, tehát a Szentlélek ihlette az embereket, és úgy írták le. A Biblia nem egy közönséges könyv, hanem a Szentlélektől ihletett íróknak a könyve. Ezért mi emberek Isten segítségével vagyunk képesek megérteni, ezért soha ne fogjunk hozzá a Biblia olvasásához ima nélkül. Kérjük ugyanazt a Szent Lelket, aki ihlette a Biblia íróit, hogy ihlessen bennünket is, világosítsa meg a mi értelmünket. És amikor megvilágosította a mi értelmünket, akkor mi is képesek leszünk a Szentlélek segítségével megérteni azt. Itt szeretnék olvasni a Szentírásból a János evangéliumának a 16. részéből a 13. verset. János evangélium 16. rész, 13. verse. De mikor eljön az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Jézus Krisztus azt mondja el, hogy a Szentlélek vezet el bennünket minden igazságra. De kit tud elvezetni? Csak azokat az embereket tudja elvezetni, akik engednek neki. Ezért legyünk azok az emberek, akik a Szentlélek vezetésének engednek, hogy amikor megértünk egy igazságot, amikor elénk tárja Isten az akaratát, akkor ne legyünk kétközbe, vagy ne tegyük azt, hogy most, jaj, hát elfogadjam, vagy ne fogadjam, vagy éljek úgy, vagy ne éljek úgy. Én gyermekkoromtól kezdve egészen másként tudtam. Fogadjuk el Isten kinyilatkoztatott igazságát úgy, ahogy a Szentírásban Isten lefektette. Mert csak akkor leszünk képesek Isten akarata szerint élni, hogyha imában kérjük Isten Szent Lelkét, hogy nekünk nyilatkoztassa ki az ő akaratát, és miután kinyilatkoztatta Isten az ő akaratát, mi nem tétovázunk, hogy azt elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el. Mi készek vagyunk amment mondani, ami annyit jelent, hogy legyen úgy. Elmondani azt, hogy Istenem, segíts meg engemet, hogy én boldog, téged szerető ember legyek, a te akaratod szerint éljek, és én elkészüljek országod számára. Istennek az a célja, hogy mi ebben az irányban végezzük a nagy csatát, és küzdjünk Jézus Krisztussal együtt. Ezért látva a Szentírás kijelentését tovább, hogy itt a Szentlélek vezet és el akar vezetni minden igazságra, apostolok cselekedetének 5. részét is szeretném felolvasni, a 32. verset, amely a következőképpen hangzik. És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, akit Isten adott azoknak, akik néki engednek. Tehát mit mond? Isten adott azoknak, akik néki engednek. Isten Szent Lelkét kész adni mindenkinek, de tőlünk függ az, hogy mi készek vagyunk-e a Szentlélek Istent elfogadni.
Ezért nagyon figyelemre méltó ez a kinyilatkoztatás, és azt mondja, hogy a Szent Lelket Isten csak azoknak adja, akik néki engednek. És hogyha mi készek vagyunk neki engedelmeskedni, akkor ő erőt ad nekünk Isten akarata gyakorlásához. És minél többet táplálkozunk a Szentírás szavaival, annál erősebb leszünk, hogy ellenálljunk Sátán kísértéseinek, és tegyük a jót, ne a rosszat. Isten értelmi képességgel fog bennünket felruházni, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között. Amikor a Biblia önmagáról, a Szentírásról beszél, akkor Péter apostol első levelében, az első részben, a 22. verstől egész a második rész második verséig egy nagyon fontos dolgot közöl velünk. Versről versre fogjuk nézni ezeket a kijelentéseket. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Mit mond el Isten szava az első helyen? Milyen eredménye lesz annak, ha mi elfogadjuk a Szentírás tanítását? Itt azt mondja, hogy az Istennek a lelke kész lesz bennünket. Tehát a lélek által megtisztítja a mi lelki világunkat, és testvéri szeretetet fog ültetni a mi szívünkbe, és ennek az lesz az eredménye, hogy egymást tiszta szívből, és itt van egy másik nagyon szép szó, buzgón szeressétek. Hogyan szeressük a másik embert? Tiszta szívből és buzgón. Odaadóan, igazán, szeretetteljesen. Az első jele annak, amikor mi elkezdjük olvasni a Szentírást, az lesz, hogy mi elfogadjuk azt, amit Isten meghagyott benne, hogy mi egymást tiszta szívből fogjuk szeretni. Figyeljünk rá erre. Tovább, a 23. versben pedig, mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Milyen magnak nevezi a Szentírást, az Isten szavát? Romolhatatlan magnak. És elmondja azt, hogy az Isten szava, mivel romolhatatlan, meg fog maradni örökké. És éppen ezért, mivel meg fog maradni örökké, akik újonnan születetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéjére utal, ha mi megengedjük, hogy a Szentírás szava, tanítása, a Szentlélek munkája folytán megváltoztasson bennünket, újjáformáljon, kicsiszólja belőlünk azt, ami rossz, és belénk építse azt, ami jó, ami mennyei, ami tiszta, ami Istentől származik, és ami örökre megmarad, akkor Isten kegyelme által mi is ugyanúgy örökre meg fogunk maradni, mint ahogy megmarad az Isten igéje. Tovább, mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsőség olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és a virág elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdetetett. Párhuzamban veszi a mulandóságot és az örökké megmaradót. Párhuzamban vesz bennünket egyik oldalról, hogy mi mindannyian mulandó emberek vagyunk, mert valóban azok, és beszél a Szentírásról, az Úr beszédéről, amely megmarad örökké. Ha mi örök életet szeretnénk kapni, akkor nekünk egyetlen lehetőségünk van. Ez az egyetlen lehetőség pedig az, hogy a Szentírás elveit magunkévá tegyük. És tovább el is mondja azt, hogy mit? Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást. Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. A Szentírást itt az Isten igéje hamisítatlan tejnek nevezi. Miért lényeges ez? Ott találjuk meg az igazságot. A Szentírásban van az igazság forrása. És hogyha mi azzal táplálkozunk, ami életerőt ad, lelki erőt ad,
Szentlélek segítsége folytán csiszol, farag, változtat, nemesbít, tökéletesbít, akkor Isten kegyelméből mi elkészülünk az országa számára. A Bibliával kapcsolatos dolgok közül még csak egyet hadd mondjak el. A Szentírás legutolsó lapján van egy nagyon fontos figyelmeztetés. Így hangzik Jelenések könyvének a 22. részében a tilalom, a figyelmeztetés a 18 és 19. versben. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv prófétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra, és ha valaki elvesz prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből és a Szentvárosból, és azokból, amik a könyvben megírattak. Isten átok tilalma alatt tiltja meg akár hozzátenni, akár elvenni bármit abból, ami a Szentírásban van. Arra kérem jelenlevők is, kedves hallgatók, hogy ezt figyeljük meg. Semmit hozzátenni, semmit elvenni. És ha valaki azt mondja, hogy ezt és ezt mondta Isten, akkor kérdezzük vissza, hol van ez megírva a Bibliában? És hogyha a Bibliából igazolni tudja azt, amit mondott, akkor fogadjuk el. De ha nem tudta igazolni, akkor azt mondja, hogy az hozzá van téve. Vagy ne engedjük meg, hogy bármit is elvegyen. Miután láttuk ezeket a nagyon fontos tudnivalókat a Bibliával kapcsolatban, akkor még egy kérdést szeretnék feltenni, és egy kérdéskörrel világítani meg egy nagyon fontos dolgot. Az pedig a következő. Honnan tudjuk, hogy valóban a Szentírás Istentől ihletett könyv? Mi a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy mi elfogadhassuk, gyakorolhassuk, és gyakorolnunk kell azokat az elveket, amelyeket a Szentírásban találunk? Tehát hogyan tudjuk meg azt, hogy a Szentírás, az Isten szava valóban hiteles? Szeretném fellapozni Ámos próféta könyvét, és Ámos próféta könyvének a harmadik részében találjuk a választ a feltett kérdésre, hogy miért bízhatunk valósággal a Szentírásban határtalanul. Nem 100%-ban, 1000, millió százalékban bízhatunk. De vajon miért? Így olvassuk Ámos próféta könyvének a harmadik rész 7. versét. Mert semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Isten nem tesz tudatlanságban semmit. Ez alatt azt értem, hogy Isten nem titkolja el azokat a dolgokat tőlünk, amire nekünk szükségünk van. Nem titkoltál az ő akaratát, az ő tervét, hanem a prófétákon keresztül kinyilatkoztatta az ő akaratát. Előre elmondta azt, hogy mi lesz, és hogy fog megvalósulni. Hogy folyik majd az emberiség története. De mielőtt a proféciára térnénk, vagy jövendőlésre, melyet a proféták által adott Isten, és ebből a szóból jön az, hogy proféta, profécia, említsen meg azt, hogy a proféták azok az emberek, akiken keresztül Isten a kinyilatkoztatást adta, és akiken keresztül a jövővel kapcsolatos jövendőléseket is közölte. És ezért mondja itt, hogy Isten semmit nem cselekszik, addig, amíg az ő hűséges gyermekeinek meg nem mondta. Ezért említsünk meg néhány jövendőlést a Szentírásból, hogy lássuk meg, milyen precíz pontossággal teljesedtek be azok a jövendőlések, amelyek a Szentírásban vannak. Márpedig több mint 1000 jövendőlés van a Szentírásban. Mi ebből a több mint 1000-ből talán 3-4 jövendőlést fogunk megemlíteni, hogy mi is meggyőződjünk arról, hogy valóban hiteles a Szentírás, bízhatunk az isteni kinyilatkoztatásban, amely a Szentírásban meg van írva, és teljes szívvel fogadjuk el azokat a kijelentéseket és tanácsokat, amelyeket Isten közöl számunkra az ő örök igéjén, az örök magon, a romolhatatlan magon keresztül. Az első kérdés, amit szeretnék feltenni, az, hogy hol született Jézus Krisztus? Ez a legismertebb jövendőlés és legismertebb történethely. Mindenki tudja azt, hogy Jézus Krisztus Betlehemben született.
Azonban hol élt Mária és József, Jézus Krisztus szülei? Názáretben, messze Galileában, több mint 130 kilométerre Betlehemtől. Nem természetes lett volna az, hogy Jézus Krisztus Názáretben szülessen meg? De igen, ott éltek. Akkor miért született meg mégis Betlehemben? Azért, mert több mint 500 évvel Jézus Krisztus születése előtt Isten elmondta azt, hogy Jézus Krisztus pontosan hol fog megszületni, és Mikás proféta könyvében, az 5. résznek a 2. versében találjuk ezt a jövendőlést, amely következőképpen hangzik. De te Efrátának Betleheme, bár kicsin vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Mit mondott Isten? Precíz pontossággal elmondta nekünk azt, hogy Jézus Krisztus az Efratába, azaz Betlehembe, mégpedig a júdai Betlehembe fog megszületni. Hadd mondjam el zárójelben, hogy Izraelben két Betlehem volt. Az egyik Zebulon vidékén, mindössze 11 néhány kilométerre Názárettől, a másik pedig Júdában, ahogy előbb említettem, több mint 130 kilométer távolságra. És itt, 500 évvel előre, nem egy-két napra, nem egy-két órára, 500 évre előre, Isten közli, és azt mondja, hogy igen, az, aki öröktől fogva van. Ugye múlt alkalommal tanultuk azt, hogy Jézus Krisztus ugyanúgy öröktől fogva létezik, mint az Atya, és itt is azt mondja, hogy az fog Betlehembe megszületni, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Tehát nem akárki fog megszületni, hanem az, az a bizonyos személy, az a Jézus Krisztus, aki öröktől fogva létezik, Betlehemben fog emberi testet ölteni, és ott fog megszületni. Köztudott az, hogy ott született Jézus Krisztus. De vajon miért? Azért, mert Isten nem csak kijelentette az ő tervét a próféta által, hanem Isten gondoskodott arról, és a világ legnagyobb birodalmát, a római birodalomnak császárát is megmozgatta, hogy ez a jövendőlés pontosan beteljesedjen. És Isten Augustus római császárt precíz pontossággal indította, hogy akkor adja ki a népszámlálásról szóló rendeletet Izraelben, hogy mindenkinek a saját őseinek városába kell menni, beiratkozni, amikor Mária terhességének a naptáját betelnek. És így nem volt más hátra, ma Józsefnek és Máriának is el kellett indulni, és Mária szamárháton ülve tette meg ezt a hosszú utat terhessége ellenére, és Betlehembe, amikor beiratkoztak, bejelentkeztek, akkor telt be az ő terhességének az apjai, és ott született Jézus Krisztus. Milyen csodálatos! Isten azt mondja a Szentírásban, én tudom a közeli és a távoli jövőt. Isten mindent tud, és Isten nekünk embereknek elmondja. Milyen boldogok lehetünk Istennek azért, hogy valóban ilyen csodálatos teremtő Istenünk van. De Isten nem csak azt mondta meg, hogy Jézus Krisztus Betlehembe fog megszületni, hanem azt is elmondta, hogy kitől fog megszületni. És nem mindennapi ez a kijelentés, amelyet Ésaiás proféta könyvében találunk, a 7. rész 14. versében, amely így hangzik. Ezért áld jelt néktek az Úr maga, ime a szűz fogan méhében, és szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek. Mit mondott több mint 700 évvel Jézus Krisztus születése előtt Isten? Ime szűz fogan méhében. És Mária az volt? Igen, leányzó volt. Eljött hozzá Gábriel, és azt mondja, hogy te fogod megszülni a világ megváltóját. És meglepődve kérdezi Mária az angyalt, hogy történhet meg az, hisz én férfit nem ismertem. És akkor elmondja azt, hogy Szentlélektől fog születni az, aki általad megszületik. De íme az ige, szűz fogad méhében, szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek. Jézus Krisztus életével kapcsolatban is életéből szeretnék még egy-két jövendőlést megemlíteni. Kedveseim, bizonyára emlékeznek arra, hisz
Az utóbbi 10-11 néhány évben számos Jézus élete film is jelent meg, pontosabban készült el, és láttuk azt, hogy Jézus Krisztus milyen állaton is vonult be Jeruzsálembe. Úgyhogy Szamárháton. De vajon miért? Azért, mert abból az állatfajból volt legtöbb Izraelben? Nem. Isten körülbelül 450-500 évvel a beteljesedés előtt Zakariás próféta által adott egy szintén nagyon precíz, nagyon pontos kijelentést. Zakariás próféta könyvének a 9. rész 9. versében olvassuk. Örülj nagyon Sionnak, leánya! Örvendez Jeruzsálem, leánya! Imi jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény Szamárnak a vemhén. Kedveseim, több száz évre előre Isten elmondta azt, hogy Jézus Krisztus, amikor majd bevonul Jeruzsálembe, akkor Szamárháton fog ülni. De nem csak ezt mondta meg, azt is elmondta, hogy milyen Szamáron fog ülni. Itt azt olvassuk, hogy nőstény Szamárnak vemhén. Ugye ez a szó, hogy vemhe, archaikus, és mi nemigen használjuk már napjainkban ezt a szót, ezért nekem is valamikor réges-régen a magyar értelmező szótárhoz kellett nyúlnom, hogy lássam, hogy mi a vemhe. A vemhe az szamárcsikót jelent. És Isten nem csak azt mondta el, hogy Jézus Krisztus majd Szamáron fog bevonulni, akármilyen, vagy apa Szamáron, vagy anya Szamáron, találnak valamilyen szamarat, és arra fogják ültetni. Nem ezt mondta el Isten. Isten precíz pontossággal közli velünk, és azt mondja, hogy amikor Jézus Krisztus bevonul Jeruzsálembe, akkor ő vemhén, azaz szamárcsikón fog ülni. Szamárcsikón, kedveseim. És vajon úgy teljesedett be, valóban Jézus Krisztus szamárcsikón ülve vonult be, vagy valamilyen más szamáron? Nézzük meg ennek a jövendőlésnek a teljesedését Márk evangéliumának a 11. részében. Itt elolvasom az elsőtől a hétig terjedő verseket csak azért, hogy lássuk meg, hogy milyen precíz pontossággal teljesedett be minden. És amikor Jeruzsálemhez közeledének, Betfagé és Betánia felé, az olajfák hegyénél elkülde kettő tanítványai közül, és mondanékik, eredjetek abba a faluba, amely előttetek van, és amikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, amelyen ember nem ült még soha, és azt oldjátok el, és hozzátok ide. Mit oldjanak el, és hozzák oda? Vemhet, tehát szamárcsikót, amelyen ember még nem ült, tehát senki nem ült még rajta, mert szamárcsikó. És ha valaki azt mondja néktek, miért teszitek ezt, mondjátok, az Úrnak van szüksége rá, és azonnal elbocsátja azt ide. Elmenjenek azért is, megtalálják a megkötött vemhet, tehát a szamárcsikót, az ajtónál kívül a kettős kútnál is eloldották azt. Az ott állók közül pedig némelyek mondanak nékik, mit műveltek, hogy eloldjátok a vemhet, ugye a szamárcsikót, harmadszor szamárcsikó. Ők pedig felelének néki úgy, amint Jézus megparancsolta, és elbocsátották őket. És odavitték a vemhet, negyedszer vemhet szamárcsikót, Jézushoz, és rátevik felső ruháikat, ő pedig felült rá. Jézus Krisztusról megvan jövendőlve, több száz évre előre, hogy szamárcsikón fog ülni, és amikor beteljesedett, akkor is látjuk azt, hogy Jézus Krisztus nem akármilyen szamáron, hanem szamárcsikón vonult be. És Jézus Krisztus életéből csak még egy kis jövendőlést szeretnék megemlíteni. Azért veszem ezeket a példákat, mert ezek nagyon ismertek, de így látjuk azt, hogy előre megvoltak jövendőlve, és sokkal inkább értékelni fogjuk ezentúl a Szentírás szavait, mert látjuk azt, hogy benne megvan írva, az tökéletesen teljesedett. Mennyiért árult el Júdás Jézust? Az evangéliumokban azt olvassuk, hogy 30 ezüst pénzért. De vajon miért? Miért nem 35-öt, vagy 50-et? Vagy 25-öt, vagy 20 ezüst pénzkét. Miért árult el Júdás éppen 30 ezüst pénzért?
Zakariás próféta könyvének a 11. részében, a 12. versben található jövendőlés adja meg a választ erre a kérdésre. És mondám nékik, ha jónak tetszik néktek, adjátok meg az én béremet, ha pedig nem, hagyjátok abba, és 30 ezüst pénzt fizetnek béremül. Tessenek elképzelni. Körülbelül 500 évvel Jézus Krisztus születése előtt élt Zakariás próféta, és Isten előre megmondta azt, hogy igen, amikor eljön Jézus Krisztusnak elárultatása, amikor majd Júdás végül úgy dönt, hogy ő el fogja árulni Jézus Krisztust, akkor azt 30 ezüst pénzért fogja megtenni. Ki az, aki egyedül tudja a biztos jövőt? Egyedül Isten. És ez az Isten, aki tudja a biztos jövőt, ez a Szent Lelke által iklette a prófétákat, és így írták le a Szentírást. Ezért igaz mindaz, ami a Szentírásban található, ezért bízzunk Isten szavában. Krónika könyvében találjuk feljegyezve a második könyv 20. rész 20. versében. Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és bízzatok az ő prófétáiban. Ha Istenben bízunk, akkor az ő szavában is bízunk. Még egyetlen egy jövendőlést szeretnék megemlíteni, ezt Ezékiel próféta könyvében találjuk feljegyezve a 44. rész 2. versében, egy kapuval kapcsolatos jövendőlés. Nagyon figyelemre méltó ez a jövendőlés is. Ezékiel próféta könyvének a 44. rész 2. versét olvasom. És mondta nékem az Úr, ez a kapu be lesz zárva, meg nem nyílik, és senki rajta be nem megy. Mert az Úr az Izrael Istene ment be rajta, azért be lesz zárva. Mit mond ez a jövendőlés? Tudnélik, Jeruzsálem várfalán számos kapu volt. A Juh kapu, az István kapu, a Déli kapu, a Damaszkusi kapu. És volt egy kapu, amelyet úgy neveztek, hogy aranykapu. Mindegyik kapu a várfalon járható. Kibe járnak rajta az emberek? Én is jártam, mikor ott voltam. De ez az egyetlen egy kapu, amelyet aranykapunak neveznek, ez be van falazva. Miért? Ezékiel próféta által, aki majd 600 évvel Jézus Krisztus születése előtt élt, Isten kimondta, és közölte vele. A próféta leírta. Ez az egy kapu, ez be lesz zárva, és ez meg nem nyílik. És pontosan megmondta, hogy melyik az a kapu. Senki rajta be nem megy, és elmondja, hogy miért. Mert az Úr, az Izrael Istene ment be rajta, ezért be lesz zárva. Tudnélik, amikor Jézus Krisztus Szamárcsikon vonult be Jeruzsálembe, akkor ezen a kapun vonult be. És Isten csodálatos módon tette ezt, és csodálatos az, hogy valóban ez a kapu be van falazva. És nem is szabad kinyitni. Miért? Ez a kapu a Jeruzsálem óváros várfalának keleti részén található, amely legközelebb van a volt jeruzsálemi templom helyéhez, és közvetlenül a fal tövében található egyik legősibb arab temető a világon. Ahhoz senki hozzányúlni nem mer. Nagyon sok idő kellene addig, amíg az 1000 vagy több mint 1000 jövendőlést mind végignéznénk a Szentírásból. Én ezeket a jövendőléseket csak azért hoztam, hogy lássuk meg, hogy mi bízhatunk a Szentírásba. De a döntés a miénk. Vajon elfogadjuk-e a Szentírást, ami hitünk zsinór mértékéül? Elfogadjuk-e a Szentírást, hogy az Isten szava? Élni fogunk-e úgy, ahogy Isten a Szentírásban meghagyta? Egy gyönyörű verset szeretném olvasni a Szentírásból, Jelenések könyvének első részéből, és az első résznek a 3. verséből, ahol a következőket olvassuk. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abba, mert az idő közel van. Kik a boldogok? Boldog ember az, aki olvassa a Szentírást.
Tegyük meg az első lépést a boldogság útján. Vegyük kezünkbe a Bibliát, szenteljünk időt rá, kezdjük olvasni. Ha valamit nem értünk, én hiszem, hogy a további Biblia fejtegetések segíteni fognak nekünk, sok mindent megérteni a Szentírásból. De most tegyük meg az első lépést. Boldog, aki olvassa. Kik még a boldogok? Akik hallgatják-e prófétálásának beszéreit. Miért? Mert ha olvassuk, hitünk erősödik. Ha hallgatjuk a Szentírást, szintén hitünk erősödik. De akkor eljön a boldogságnak a harmadik lépcsőfoka is. És megtartják azokat, amelyek megírattak abban. Miért olvassuk? Miért hallgassuk? Ne csak azért, hogy tudjuk, hogy mi van megírva a Szentírásban. Olvassuk és hallgassuk azért, hogy azt meg is tartsuk. És miért szükséges megtartani azt, ami a Szentírásban van? Azt mondja itt a Szentírás, mert az idő közel van, és ez igaz. Jézus Krisztus nem sokára eljön. Egy nagy kérdést szeretnék felvetni a mai elmékedésünk keretén belül. Amikor Jézus Krisztus eljön nem sokára, hogy ítéljen eleveneket és holtakat, akkor két embercsoport lesz a világon. Vagyis Jézus Krisztus két csoportra fogja szétosztani az embereket. Minek alapján? Annak alapján, hogy olvastuk-e a Szentírást, hallgattuk-e a Szentírást, és megtartottuk-e azt, ami megvan írva a Szentírásban. Válasszuk a jót. Válasszuk az engedelmességet. Szívleljük meg Isten tanácsát, és ne legyünk csak hallgatói, hanem legyünk megtartói. Egy példát találunk feljegyezve a Szentírásban. Isten a vízözön előtt 120 évvel előre kijelentette azt, hogy eljön a vízözön. Noénak azt mondta, építs bárkát, hogy amikor eljön a vízözön, akkor megmenekülhess te és ott a családod. Butaság volt bárkát építeni, hisz a vízözön előtt eső nem esett. Micsoda hajó! Hogy lehet az, hogy kiöntenek a folyók, vagy annyi víz lesz a földön, hogy majd el fogja borítani a földet, és hajóra lesz szükség, kész butaság. Voltak, akik hittek Istennek, voltak, akik hittek Noé ige hirdetésének, voltak, akik nem. Teltek múltak a napok, az évek, az évtizedek. Közeledett már a 120 év lejárta, és még sehol semmi. Noé befejezte a bárkát. Az állatok a maga rendje szerint Isten indítására mentek a bárkába. Az emberek megdöbbentek. Mi ez? Ez valami csodálatos jelenség. Biztos ez természetes dolog, nem kell komolyan venni. Ismét felismétlődött bennük az, hogy igen, Isten azt mondta, hogy ez és ez lesz. De nem lesz abból semmi. Akik elhitték, amit Isten mondott, azok bementek a bárkába. Akik nem hitték, azok kívül maradtak. Akik hittek és bementek a bárkába, megmentették az életüket. Akik pedig nem hittek, és kívül maradtak, elvesztek. Kedveseim, a két csoport közül önök is tartozhatnak, de csak az egyikbe. Én is. Én elhiszem, amit Isten mond. Higgyék el önök is. Segítsen bennünket ebben, ami drága jó megváltó Jézus Krisztusunk az ő kegyelméből. Amen. Kérjünk áldást Istentől ránk. Mi atyánk, ki a mennyekben lakozol, és itt lent a megtört és megalázott szívekben. Köszönjük neked, drága jó megváltónk, hogy te a te igédet adtad számunkra, mint örök útmutatót. Kérünk téged, Istenünk, segíts meg, hogy azt szerint éljünk, járjunk, ahogy előtted kedves. Hogy ebben az életben elkészüljünk az örök életre. Segíts bennünket szent lelked által megérteni az örök igazságokat, a romolhatatlan magot, amely a Szentírásban található. Adjál erőt, hogy megtanuljunk úgy élni, ahogy igédben tanítasz bennünket, hogy elhiggyük azt, amit te mondasz, megcselekedjük, és amikor eljössz nem sokára az egek felhőjében, akkor boldogan megállhassunk te előtted. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, és add meg, hogy megtanulva tégedet követni a föld életben, elkészüljünk

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedben.

gyermedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Jártak-e olyan helyen, ahol szerettek volna örökre ott maradni? És olyanon, ahonnan szerettek volna minél hamarabb elmenni? Egyik a másiknak az ellentéte, de az ilyen helyek között lehet összefüggés is. Két ilyen helyről beszélünk, tartsanak velünk. Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Sok szeretettel köszöntjük azokat is, akik a Reménység Hangarádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián hallgatnak bennünket. Isten hozta Önöket is, kedves hallgatóink! Mai adásunkban tovább folytatjuk azt a témakört, annak körbejárását, amellyel az elmúlt adásokban foglalkoztunk, és amely gyakorlatilag visszakanyarodik egy régebben tárgyalt témakörhöz. Átfogó címe ennek a témakörnek Hegyek a Bibliában. Köszöntöm a Bibliai Hegyek szakértőjét ismét adásunkban, Farkas Győző lelkipásztort, Isten hozott a stúdióba.
2: Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy újra együtt lehetünk.
1: Vonzanak a hegyek?
2: Igen, közel állnak a szívemhez, hiszen én magam is, ahogy korábbi műsorban elmondtam, egy kisebb hegyen nőttem fel, Magyar Décsében.
1: Jártam én ottan, ahol te is felnőttél, és igazolhatom a nézők számára, és akik esetleg nem jártak Magyar Décsében, hogy a hely nagyszerű. És ami hegyivé teszi ott a hangulatot, nem csak maga a hely, az elhelyezkedés a környező falvakhoz, helyekhez képest, hanem az, hogy onnan szépen lehet látni a hegyeket is tiszta időben, a még nagyobb hegyeket, hogy fönt és még fönnebb. Lehet, hogy ez is közrejátszott a témaválasztásban, de nem csak ez, hanem azok a tanulságok, amiket a bibliai hegyek hoznak magukkal. Mai beszélgetésünkben két fontos bibliai hegyet vizsgálunk meg, mind a kettőnek köze van egymáshoz, ahogy azt az előzményben beharangoztuk. Az egyik a megdicsőülés hegye, a másik a Golgota hegye. Az egyik hegyről elmondták, akik ott jártak, hogy jó lenne mindig itt maradni. A Golgota hegyi tapasztalatok pedig olyanok, hogy ha rólunk lenne szó, hogy átéljük, szívesebben elmennénk onnan, mint hogy ott maradjunk, de mind a kettő nagyon fontos. Nézzük meg a megdicsőülés hegyét, hasonlít valamennyire a hegyi beszédre, mert ennek is a nevét, a helyét nem nagyon tudjuk, vagy mégis.
2: Vannak úgymond találgatások,
1: sok vagy biblia, hagyományok.
2: Hagyomány vagy találgatások. Biblia kutató a Tábor hegyére
1: arra szavaznak a legtöbben.
2: Tippel. Ugye az pont Átellenben van a Kármel hegye, középen van ugye egy nagy völgy, és igazából vannak, akik azért megcáfolják ezt, mivel ha elolvassuk az eseményeket a Máté 17. fejezetéből, akkor ott egy magas hegyről beszél az ige, és a Táborhegy az nem olyan nagyon magas hegy. 575 méter a legmagasabb pontja. Ugyanúgy a tengerszintről indulva látványosan nagy, de a magas hegyről beszélünk, akkor lehet, hogy egy másik hegyről volt szó. Minden esetre én hiszem azt, hogy Jézus ott Izraelben és Jeruzsálem környékén a legtöbb hegyet megmászta, mert az volt az egyik legkedvesebb szokása, hogy felment hajnalban egy hegyre, és ott imádkozott. És ha megfigyeljük az egész történetet, akkor ez is egy ilyen eseménynek indul. Magához veszi három tanítványát, Pétert, Jakabot és Jánost, és elindulnak a hegy felé.
1: Hát a megdicsőülés hegyének a, mondjuk így a magasságát, a nagyságát nem a méretei adják, hanem az események, ahogy sok bibliai hegy esetében ez már eddig is szóba került. Mikor és kikkel ment fel Jézus a megdicsődés hegyére, kikkel találkozott, azokon kívül, akiket magával vitt, és milyen céllal, milyen jelentőséggel bír ez az esemény, beszéljük meg, mielőtt a részletekbe belemegyünk.
2: Igen, tehát ahhoz, hogy megértsük jól a célját, hogy miért megy fel Jézus, ugye azt mondtuk, hogy kiválaszza Pétert, Jakabot és Jánost, felmennek a hegyre, viszont ennek az egésznek van egy előzménye. Ha megfigyeljük a 16. fejezetben a Máté evangéliumában, Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek. És ugye a tanítványok kezdnek adni válaszokat. És hát ugye ismerjük a leírásból, hogy némelyek Illésnek, némelyek Jeremiásnak.
1: Vagy valamilyen más profétának.
2: Igen, vagy más profétának. Aztán nem is ezzel van annyira hangsúly, hanem Jézus nekiszegezi a tanítványoknak egyenesen a kérdés, hogy kinek mondtok ti engemet. És ugye Péter az, aki válaszol, és ugye egy gyönyörű szép hitvallomás hangzik el ebben a kontextusban, és az a 16. versben, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Vajon mennyire gondolt ezt komolyan Péter? Mennyire volt erről 100%-ig meggyőződve? És hogyha meg volt győződve, vajon értette Krisztus küldetésének, és Krisztus messiás küldetésének a jelentőségét?
1: Erre röviden a 17. vers válaszol, mert azt mondja neki Jézus erre a kijelentésre, hogy ezt nem magától mondta, hanem ezt tulajdonképpen Isten jelentette ki neki. Tehát ez nem Péternek valamiféle ilyen vallásos rajongásból, nekibuzdulásból kiköpött aranymondása volt, hanem Isten vezetése alatt mondta, amit mondott.
2: Így van. Tehát a Szentlélek készítette őt erre a gyönyörű szép hitvallomásra, és mi sem mutatja jobban a szakasz további részletei, ahol Jézus elkezd beszélni az ő küldetéséről, azért, hogy miért is jött erre a világra, ugye, hogy itt kezdi először jelenteni a tanítványoknak az ő szenvedését, az ő kereszthalálát, és Péternek pont egy ellenkező megnyilvánulása van, az, amire ugye utaltál is, hogy az előbb nem magától, de ezt úgymond magától, de még ez sem magától, hanem az ellenség az, aki ennyire hatalmába vette Pétert, mert a tanítványok és Péter is egy olyan elképzelésük volt, hogy Jézus megvalósítsa a földi mennyországot, úgymond elfoglalja Dávid trónját, és újra Izrael egy szuperhatalommá válik. Tehát ők egy földi messiásba, egy királyi messiásba, katonai messiásba gondolkodtak. És amikor Jézus ilyet mondott nekik, hogy ő meghal, hogy az emberek kezébe adatik, akkor ezt nem tudták elviselni. És Jézus itt Pétert sátánnak is nevezi, azt mondja, hogy távozz, mert bántásomra vagy.
1: Hát talán inkább a Péter szavaink keresztül megszólaló sátánnak szólt, nem magának Péternek.
2: Nem magának Péternek.
1: És tulajdonképpen itt egy nagyon érdekes dolog jutott eszembe, amíg hallgattam ezt az okfejtéseidet, hogy itt a két ige szakasz között egy érdekes ellentét van. Amíg az ember Isten lelkére hallgat, és Isten lelke vezetésére bízza magát, addig megismeri az igazságot, eljut az igazságra, elfogadja, de ha elkezd a saját erejére támaszkodni, és saját érzéseire, akkor már könnyen a gonosz kerítheti hatalmába, és használhatja fel, és Péter, mint egy inga, sodródott ide a két pont között. Ennek az egyik fő tanulsága az, hogy keressük, igyekezzünk meghallani a Szentlélek hangját, hallgassunk rá, és minél hosszabb időn keresztül, lehetőleg megszakítás nélkül, hallgassunk a Szentlélek befolyására, mert akkor az kiszorítja a rossz befolyást az életünkből.
2: Igen. Tehát ez nagyon-nagyon fontos a 21. század emberének, hívő emberének, mert az a baj ma is, hogy nekünk vannak saját fantáziáink, elképzeléseink az Isten dolgaival kapcsolatosan, megvannak a mi terveink, céljaink, megvoltak a tanítványoknak is, és ha azok nincsenek összhangban az Isten akaratával, akkor tulajdonképpen lehet, hogy nem szent lélek hatás alatt vagyunk, hanem valamilyen más léleknek a hatás alatt, mint ahogy Péter is ezeket a szavakat ugye kimondta. Az érdekesség az, amivel befejezi, ami átvezet bennünket a Megdicsülés hegyének a történetébe, ugyanis elhangzik egy olyan érdekes dolog, hogy azok között, akik itt állnak, vannak némelyek, akik nem kóstolják meg a halált, amíg meg nem látják az embernek fiát eljönni az ő országában. És itt lehet, hogy sokan megállunk és elgondolkozunk, vagy megbotránkozhatnak is egyesek, hogy már nem él egyik tanítvány se, ugye? Hogy ez akkor valóság, amit Jézus mond, vagy valami lelki, valami elvont, valami szimbolikus.
1: Vagy esetleg ő sem tudta, hogy miről beszél, és remélt, hogy megvalósul, aztán mégse lett belőle semmi.
2: Vagy pedig Jézus nagyon jól tudta, hogy miről beszél, és nagyon jól tudta, hogy akik ott állnak, hamarosan meglátják őt, mint Isten fiát, és az Isten országában őt megjelenni és eljönni. Az volt a kérdésed, hogy mi a célja, tehát mi volt a célja. Tehát ez az előzmény, amit elmondtunk, ez segít megérteni a célját. Mert Ellen White is, ki is másoltam magamnak, megemlíti, hogy a Megdicsülés hegyének a célja az volt, hogy a tanítványok lássák Istenségének megnyilatkozását, és biztosan tudhassák, hogy ő Isten fia, és Jézus szégyenteljes halála a kereszten, az megértesse velük, hogy nem egy véletlen, vagy nem a rómaiak és a zsidók összeszövetkezésének az eredménye, hanem a megváltási, azt mondja konkrétan Ellen White, hogy a szégyenteljes halála Krisztusnak a megváltási terv része. Tehát ez volt a célja a Megdicsülés hegyének, ezért ez az előzmény, hogy kérdi Jézus, hogy kinek mondnak az emberek, kinek mondtok ti engem, mert, és Jézus tudta, hogy ha látni fogják a tanítványok őt meghalni a kereszten, és ugye itt már látjuk az első kapcsolatot a Golgota hegyel, akkor ez elbátortalanítatja, megijeszheti őket, és ők egyszerűen félrevonulnak, vagy meghátrálnak, és csalódnak, és többé nem akarnak az ő tanítványai lenni. És a Megdicsülés hegye pedig pont ezt eredményezi, hogy ők megértsék,

0: Felmentek, imádkoztak valamennyit, utána pedig az Úr Jézus külalakja megváltozott, megjelent mellette Mózes, megjelent Illés, és beszélgettek. Milyen szerepük volt Mózesnek, illetve Illésnek, milyen minőségben jelentek meg itt a hármas beszélgetésben? És mit jelent számunkra, mai olvasók számára az, hogy úgy Mózes, mint Illés ott volt?
1: Kell, lássuk már is a hegyek összefüggéseit, ugye? Tehát Mózes a Horeb sínai, és látjuk Kármel hegyét és Illést. De tehát mik húzódnak meg ezen hegyek mögött, és újra a hegyen, de Jézussal együtt. Nem először vannak Jézussal együtt a hegyen, és nem is utoljára majd a Sion hegyénél ezek kiderülnek. Viszont figyeljük meg, hogy Mózes az, aki láthatta Isten dicsőségét, azt mondja ugye az Úr neki, hogy eltakarlak a kezemmel, állj a szikla mögé, és csak hátulról láthatta Isten dicsőségét. Aztán ott van Illés, aki láthatta Isten dicsőségét, mint ahogy tűzszál alá az égből. És a két férfinak egy másik fontos jelentősége is van. Mert hogy kerülnek ők oda a hegyre? Talán Illésnél egyszerűbb a válasz, mert a Szentírás feljegyzi, hogy egy tüzes szekér jött az égből, elválasztotta Illést Elizeustól, aki ugye az utódja lett, és egy forgó szélben felvitetett a mennybe. Viszont Mózesnél csupán azt tudjuk, hogy ismeretlen az ő sírjának a helye, ugye? Meg van egy pici részlet az Új Szövetségben, a Judás evangéliumában, bocsánat, a Judás levelében, a 9. versben. A 9. versben ott egy küzdelmet mutat be, Jézus küzdelmét a sátán, hogy a Mihály arkangyalnak van nevezve ott Jézus, amint Mózes teste felett vitatkoztak. És végül Jézus az, aki győzedelmeskedik, és úgy hisszük és valljuk, hogy Jézus feltámasztotta Mózest, és magával vitte. Ugyan nem léphetett be a földi Kánaánba, de Isten valami jobbat adott neki, a mennyei Kánaánt. Érdekes néhány párhuzamot levonni. Mózes annyira szerette a népet, hogy kétszer is felajánlotta saját életét válságul a népért. Egyszer a vándorlásuk legelején, ott az aranybórjúnál, aztán a vándorlásuk következő, körülbelül egy évvel később, amikor a kémek visszajöttek, és nem mertek elindulni, elfoglalni a
0: hitetlenségnek a vétkébe
1: estek. Igen, az ígéret földjét, mert hitetlenségbe estek, ott megint Mózes felajánlja, hogy inkább ő, mint hogy az egész nép elpusztuljon. És így Krisztus előképévé válik. Mert nincs még egy olyan személy a Szentírásban, aki ennyire szerette volna az Isten népét, mint Mózes. Ugye, ahogy ki is hangsúlyozza a zsidókhoz itt legyen, hogy inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást. És ilyen kontextusban látjuk, hogy Jézus mennyire ugyanazt mutatja, mint Mózesnek az élete, hogy annyira szerette az embert, hogy az ő saját életét áldozta fel. Még van egy érdekes dolog, hogy itt ki is emeltem a kettő, Mózes második levele 32-32-ben, nem csak szereti és kész meghalni érte, hanem közben is jár. Azt mondja ottan, hogy bocsásd meg nekik az ő vétkeiket. És eszembe jutott, ugye, hogy Jézus nem csak a nép iránt való szeretetét, önfeláldozását mutatja be, hanem még azt is, hogy imádkozik érettük, ugye a kereszten, a Golgotán, majd erre még visszatérünk, ugye, amikor azt mondja, hogy bocsánat,

0: meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Illésnél megint látunk néhány fantasztikus párhuzamot, és pedig a 3,5 év. 3,5 évig Illés idejében nem esett eső, és Illés volt az Izrael földjén a leggyűlöltebb ember. Mind a nép utálatát kivívta magának, a legszívesebben eltették honalába.
1: Az igaz, hogy kivívta, de azért lett ez a vége, mert a nép utálta azt, amit ő képviselt, mert igen, amúgy neki nem ez volt a célja.
0: Igen. Hát nem ez volt a célja,
1: de ez lett belőle.
0: Ahogy Krisztusnak sem. Uh-huh. Ugye Krisztusnak is 3,5 év, ugyan nem az egész nép utálatát, de a nép vezetőinek az utálatát, azt az ő igazságosságával, egyenességével, határozottságával és az ő szeretetével Isten iránt ugyanúgy emiatt utálták meg, amiért Illést is, mert Illés az Isten törvényéhez ragaszkodott és hűséges volt mindenben. Akhábhoz majd azt mondja, hát te vagy az Izrael megháborítója. És az Úr Jézusról ugyanezt állították, hogy ő az, aki tönkreteszi a nemzetet. Azt mondta a Kajafás a kihallgatásnál, hogy inkább egy ember vesszen el, mint az egész nemzet. Tehát ezek az érdekes párhuzamok, sőt, még hozzátehetjük Illésnél azt is, hogy ki is emeltem itt, hogy egyedül Illés állt ki a Kármelen Istenért. És itt ez eszünkbe jutatja a küzdelmét Jézusnak a Gecsemáné kertben.
1: Hát legalább két igevers eszembe jut erről. Az Ésaiás könyvében azt mondja, azt hiszem a 61. fejezetben, hogy a sajtót egyedül taposta.
0: Egyedül taposta.
1: És Dániel 9-ben pedig azt mondja, hogy kiirtatik, és senki sem lesz.
0: Igen.
1: Hát Jézus. De viszont ami különösen bátorító, így hallgattalak, közben kezdtem összerakosgatni a darabokat. Az egyik az, hogy Mózes egy olyan ember volt, aki meghalt, de feltámadt. Illés pedig egy olyan ember, aki nem halt meg, hanem így jutott el Istennek országába. Tehát ez két embercsoportot jelképez, mert azok között, akik eljutnak majd Isten országába, amikor az eljön, lesznek olyanok is, akik előbb meghalnak, de feltámadnak, és olyanok is, akik élve érik meg az eljövetelét. De az, hogy mind a kettő ott volt, rámutat arra, hogy az Isten országába jutás szempontjából mindkét esetben az esély egyenlő. Tehát, ahogy mondja Pál, akár élünk, akár halunk.
0: Igen.
1: Ha az Úrai vagyunk, azok is maradunk. A másik dolog pedig az, hogy Jézus készült a szenvedésre, és ahogy az előzményekben elmondtuk ezt, a 16. fejezetben be is jelenti az ő szenvedéseit, amit aztán át is élt, és errefel itt vannak ezek az emberek, mind a kettő, az egyik kikerülte a halált, a másik nem kerülte ki, de mind a kettő eljutott Isten országába, és akkor ezek jönnek, hogy bátorítsák Jézust. És itt egy nagyon érdekes tanulság még számomra az, hogy ahogy Jézusnak megvolt ez a vigasztalása, már próbákat átélt emberek tapasztalatain keresztül, ugyanaz a vigasztalás megvan nekünk is, hogy akár élünk, akár halunk, még ha nehézségen is megyünk át, vagy a hitért kell nagy kihívásokat elfogadni, ugyanaz az erőforrás, ugyanaz a vigasztalás adott számunkra is, mint Jézus számára. Utána visszamentek a völgybe, és ez a völgybe visszatérés nem csak földrajzi volt, hanem lelki is volt, mert a felemelő tapasztalat után egy lelki kudarc várta őket, lelki kudarc következett, ugye, jött egy ördögtől megszállt gyerek, és az édesapja hozta oda, nem tudták meggyógyítani, pedig azelőtt elmondták néhány fejezettel korábban, hogy még az ördögök is, most meg már nem. Vajon mi történt? És mit érzékeltet ez a különbség a hegy és a völgy között?
0: Igen, hát Isten jelenlétéből lejönni a völgybe.
1: Elég síralmas.
0: Nem volt valami jó érzés számukra. Péter ki is emeli, hogy hát építsünk itt 3 hajlékot, ugye? Azt hitte, hogy most ottan az a 3 hajlék megmaradhat.
1: Örökre elválunk a világtól, a szomorúságtól, maradunk a fénybe.
0: Igen. és talán arra is gondolhattak, hogy majd onnan fogja kormányozni az Úr Jézus az egész Izraelt.
1: Lehetőleg távirányítással, hogy ne kelljen összeporozzuk többet a lábunkat.
0: Minden esetre a tanítványok sok mindent megértettek a megbicsülés hegyén, viszont nem emeltük ki, nem tértünk rá, hogy azért olyan hosszas volt az a beszélgetés Mózes, Illés és Jézus között, hogy el is aludtak. És úgy, hogy hangsúlyoztuk, a beszélgetés nem másról szólt, mint Jézus kereszthaláláról.
1: Csak zárójelben egy kérdés. Lehet ilyenkor aludni?
0: Igen. Egy picit jellemző volt rájuk, mert a Getsemáni kertben is ugyanez a három férfi elalszik, és Ellen White von is egy párhuzamot a Jézus élete című könyvben, hogy ez a tanítványok elalvása bizonyos szemszögből fontos lett volna, hogy ébren maradjanak, mert a megdicsülés helyén olyan részletekről maradtak le, ami miatt lehet ébren tudtak volna maradni a Getsemáné kertben. Ezért itt is elaludtak, meg ott is elaludtak. Ez csak így zárójelben. Ami a hangsúlyos, ugye, ahogy mondtad, hogy Jézusnak megtörténik a megdicsőülése, és csak egy picit még visszatérek, mert a 16. fejezetben ugye hangsúlyoztuk, hoztad is, hogy János a Jelenések könyvében ugye nyilvánvalóan látja Jézus eljövetelét látomásba, de itten a tanítványok már itt látják az Isten országát eljönni. Mert Ellen White le is írja, hogy a menny Illéssel, Mózessel és a fényesség és az angyalok dicsőségével úgymond leereszkedik egy pillanatra a földre. Jézusnak is megváltozik az egész lénye, fehérebb lesz a ruhája, az egész arca fénylik, mint mikor Mózes lejött a hegyről, miután találkozott és beszélt az Istennel, ugye még egy lepedőt is kellett tenni rá, hogy eltakarják az arcát az embereket, hogy ne zavarja. De a hangsúly azon van, hogy itt Isten, azt mondtuk, a célja az, hogy nyilvánvaló legyen a tanítványoknak, hogy ki Jézus. Itt az Atya is jelen van. És azt mondja, hogy ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Tehát megint, nem csak a keresztségre, hanem itt is elhangzik ez a kijelentés. Visszatérve az eredeti gondolatra, a kérdésre, hogy mi történt a völgyben? A tanítványok, akik lemaradtak 9-en, valamit rossz néven vettek. Ellen White feljegyzi, idézem szó szerint, a három tanítvány kiválasztása felkeltette a többi 9 irigységét. Ima helyett saját sérelmükkel foglalkoztak, és ebben az állapotban vállalták a küzdelmet a sátánnal.
1: És ilyen állapotban küzdelmet vállalni, ahogy a történet mutatja, az kudarc.
0: Igen. És mikor Jézus lejön, akkor ezért vannak ezek a megnyilvánulások Jézus részéről, hogy hitetleneknek nevezi őket, meddig vagyok még veletek. Mert Jézus nem annyira az édesapa hitetlenségét ítéli el ebben az élethelyzetben, hanem inkább a tanítványok hitetlenségét. Mert ők nem azzal foglalkoztak, amivel kellett volna, hogy imádkozzanak, vagy esetleg bőtöljenek, és minden pillanatban kész legyenek a sátánnal felvenni a küzdelmet és a harcot, hanem, ahogy majd, ha megfigyeled a következő fejezetben, már azzal foglalkoznak, hogy ki a nagyobb. Ugye? Már ha őket felvitte Jézus oda a hegyre, akkor mégiscsak, akkor ők a nagyobbak, vagy mi? Tehát Ellen White-tól tudjuk ezt értelmezni, hogy az egyik ok az ő hitetlenség, mert nem azzal foglalkoztak, amivel kellett volna. És az a csodálatos, hogy Jézus helyre teszi a dolgokat, és azt mondja, hogy a hitre van szükségetek. A hitetlenségetek miatt nem sikerül. És ha annyi hitetek lenne, mint a mustármag, akkor hegyeket mozgathatnátok. Már csak, hogy a hegyről jöttek le, a völgybe a kudarc, a hitnek a hiánya, és a hegyeket mozgathatnátok, hogyha lenne megfelelő hitetek.
1: Nagyon érdekes dolgok vannak még itt a Megdicsőülés hegyén, meg körülötte, de adósok maradunk a nézőknek, hogyha nem lépünk tovább a beszélgetésben, mert a mai úgynevezett lelki túrára két hegyet ígértünk. És a kettő között van egy összefüggés, nem is egy, több is. A másik hegy az a Golgota hegye. Vajon hol volt, hol van ez a hegy? Miért vitték oda Jézust? És mit jelképezett ez a hegy és az ottani események?
0: Hogyha a hegyek nagyságáról beszélünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a legnagyobb hegy.
1: Hát fizikailag.
0: Viszont nem a métereivel emelkedik a többi hegy fölé.
1: A jelentősége.
0: Hanem az, hogy mi történt ott a Golgotán. Gyakorlatilag ez egy csak egy domboldal, egy domnak nevezhető, tehát földrajzi.
1: Hát amúgy maga Izrael hegyei egyik sem olyan igen, különlegesen.
0: De még azokhoz magas képest is egy picit ez eltörpül. És ami a fontos, hogy Jeruzsálemen kívül van, tehát nem a városon belül, ugye, mert bent is ugye vannak, majd fogjuk látni Sionnál, hogy ott is voltak hegyek, sőt, dombok. Ez a városon kívül van. És ezt tudjuk a proféciákból, hogy Jézus a városon kívül szenvedett is. Előre a profécia rávilágított erre. Sőt, az egész áldozati rendszer rávilágított arra, hogy hol kellett a bárányt, az áldozati bárányt, úgymond bemutatni áldozatként. A Golgota hegye tulajdonképpen az összes hegyel, aminek a helyszínén valamilyen jelentőség, teljes esemény zajlott kapcsolatban van. És itt vehetjük az Araráttól egészen a Kármelig, amikkel ugye ebbe a sorozatba foglalkoztunk, már meglátjuk az Ararát hegyénél ezt a kapcsolatot. Hiszen az Ararát hegyénél az az áldozat, amit bemutat Noé, azzal elismerte az ő gyengeségét, bűnösségét, és az áldozat, amit bemutatott, az Krisztusra mutatott. És ez az áldozat gyakorlatilag az Isten és az ember közötti kapcsolatot mutatta be. Az a bárány volt, aminek a vére adott egy újabb esélyt, egy lehetőséget a bűnnek a rendezésére. És ez mind-mind előrevetítette Krisztus értünk hozott áldozatát. Gyakorlatilag látunk ott egy szövetségkötést is. Ugye Isten és az ember, a Noé és az egész emberiségen keresztül, hogy Isten többet nem pusztítja el özönvíz által az egész földet, hanem pont az ellenkezője történik, hogy Krisztus az embereket az ő saját vére által akarja megmenteni. Aztán ha tovább megyünk a Mória hegyére, ugye? Ott is látunk egy fantasztikus kapcsolatot, mert Izsák lett volna az áldozat, és előre mutatott arra, hogy mit él át az atya, akkor, amikor az Úr Jézus Krisztus, mint az ő fiát odaadja az emberiségért, áldozatul váltságért. És Ábrahám ezt átéli valamilyen szinten. Ugyanakkor Izsák nem menthet meg senkit, mert ő is bűnös, hiába áldozza fel Ábrahám. És a helyettes állat, a kós, ami felakadt a szarvánál, az, ami Krisztusra mutat. És itt is a szövetség Ábrahám és Isten között megerősítetik, ami előbbre vetít egy még fontosabb szövetségre, ugye, amelyet aztán a Sínai hegyen látunk kibontakozni. A Sínai hegyen a 10 parancsolatban mutatkozik meg a szövetség. A 10 parancsolat az Isten törvénye, ami az Isten és az ember közötti szövetség. És ne felejtsük el, minden egyes áldozatbemutatás, illetve szövetség kötésnél utána még elhangzik egy fantasztikus ígéret is. Mi azt mondtuk, hogy az Araratnál, hogy nem lesz többet özönvíz állat elpusztítva a föld. Ábrahámnak ígértetik, hogy nagy nemzetté lesz. És az érdekes, hogy a Sinai hegynél ki ígér kinek és mit. Ott már az ember ígérkezik, fogadkozik, hogy amit Isten kijelentett, azt mondják, hogy mi mindent megtartunk. Persze nem sikerült nekik, mert az ember...
1: még addig sem sikerült megtartani, míg ott voltak a hegy körül, és utána még hányszor.
0: Igen. És ezt kellett az ember realizálja, hogy az Istennel kötött szövetségben nem Isten az, aki a szövetséget megtöri, vagy a szövetséghez nem ragaszkodik, hanem mindig az ember. És Isten újra és újra ezt a kapcsolatot megújítja, újra és újra tovább viszi, ad egy újabb és újabb esélyt, és ennek az egésznek azért van lényege, mert ez csak a Krisztus által értünk hozott áldozat révén tehette meg az Atya. Mert mindig előlegként megkapta az ember a Krisztus áldozata révén a megbocsájtás ígéretét, ajándékát. Ezért lehetett ott Mózes és Illés a megdicsőlés hegyén, itt egy másik párhuzam. Mert ők is előlegképpen megkapták ezt az isteni ajándékot, hogy Mózes feltámasztotta az Úr, és Illés pedig elragadtatott, és nem látott halált.
1: Hát itten viszont a szövetség kapcsán egy annyit megemlítenék, mielőtt tovább lépünk, hogy az ember bebizonyította számtalanszor, hogy nem képes, talán nem is törekszik eléggé, vagy lehet, hogy nem is célja betartani a szövetséget, inkább csak annak az áldásait, az előnyeit szeretné élvezni a kötelességek nélkül, ha lehet. Ezzel szemben viszont Isten mindent megtesz a szövetség megerősítésért és megtartásáért, és ezt a mindent úgy értjük, hogy amikor olyan volt a helyzet, még az ő fiának az életét se kímélte, hogy a szövetséget ezzel megerősítse. Milyen fontos események történtek itt a hegyen, milyen jelentőségük van a hívő személyes tapasztalataira nézve?
0: Először is látjuk Jézus szenvedés történetét elkezdődni a Getsemáné kertben. Aztán folytatódik kihallgatásra, kihallgatásra. Aztán az ő keresztjét vitte a Golgota hegyére, ahol közben egy mezőről hazajövő férfira ruházzák át. És végül, amikor megérkeznek a Golgota hegyére, akkor megtörténik a legszomorúbb esemény, amit a tanítványok, amit Jézus szerettei átélhettek. Jézus keresztre feszítését, odaszegezését. Viszont azon kívül, hogy János ott van, a szeretett tanítvány, és néhány asszony, Jézus anyja és néhány asszony, nem csak nekik tűnt fel az, hogy ez nem egy hagyományos kivégzés, vagy egy hagyományos halálra ítélt. Mert teljesen másként viselkedett, mint ahogy megszokott volt a bűnözőktől. És ez az első és különleges teljesedése a bibliai proféciáknak. Ugye, ahogy mondja az Ésaiás 53, hogy száját nem nyitotta meg. Ugye? Tehát nem szitkozott, nem átkozódott, hanem eltűrte a szenvedést. Fontos megjegyezni itt, hogy és ezt Ellen White is aláhúzó, Jézustól nem elvették az életét, Jézus nem kivégezték, nem halálra ítélték, ez mind valóságos esemény, hanem Jézus önként adta oda az életét. Tehát ő feláldozta magát érettünk. Tehát ő, ha ezt a döntést nem hozza meg a Getsemáné kertben, akkor neki nem árthattak volna az emberi kezek, sőt, Sátán bármilyen eszközzel, fondorlattal próbálkozhatott volna, nem tudott volna ártani neki. De Jézus már a megdicsőlés hegyén erre tevődött a hangsúly, hogy neki vállalnia kell ezt. Miért? Az ember megmentéséért. És vállalnia kell. Miért? Azért, hogy az isteni ígéretek és proféciák elnyerjék a jelentőségüket, beteljesedésüket. Fantasztikus az, ahogyan Jézus a kereszten viselkedik. Azt mondtuk, hogy itt is van párhuzam Illéssel a Kármelen, mert Jézus imádkozik. Van párhuzam Mózessel, ugye, aki közben járt a népért. Jézus azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. nem magával törődik, nem magával foglalkozik, hanem azzal, akik körülveszik őt. Imádkozik értük. Vagy...
1: Nem egyszerűen, hát imádkozott bizonyos dolgokért, amelyeket maga irányában kért, de ha megnézzük, hogy a hova hangzik, hova esik a hangsúly,
0: igen.
1: Pontosan oda teszi az Úr Jézus az imádkozásban a hangsúlyt, ahová a halálával is tette a másoknak a javára.
0: Igen, igen.
1: És ebből lehet, hogy legalább az egyik egyszerű, de fontos tanulság az, hogy mi is, amikor imádkozunk, lehet, hogy többet kellene imádkozni másokért, mint általában szoktunk.
0: Igen. Tehát a kereszten tanulhatunk Jézusnak minden egyes szavából. A Golgota hegyén történt események minden egyes részlete számunkra egy üzenet. Itt látjuk azt, hogy mikor Jézus imádkozik, akkor mások irányába azt mondja, hogy bocsáss meg nekik. Az önmaga irányába mondhatnánk, hogy szintén imádkozik, vagy felemeli az ő szavát, amikor azt mondja, hogy éli, éli, lamak szabaktáni, én Istenem, miért hagytál el engem?
1: Igen.
0: Tehát ez is egyfajta, ez is egy imádság, egy fohász. Valóban elhagyta Isten, az Atya Jézus?
1: Hát talán inkább csak így érzékelte, és ez egy nagyon érdekes kiábrázolódása annak, hogy sokszor az embereknél a tudat és a felfogás egymásnak feszül, mert ő Jézus tudta. Hát nem sokkal azelőtt Lázár feltámasztásánál azt mondta, hogy tudom, hogy te mindig meghallgatsz engem, igen, te mindig igen. velem vagy. Itt mégis, tehát Jézus tudott bizonyos dolgokat, de azok az érzések, amelyek ránehezettek, próbáltak valami mást sugallni. Úgy, ahogy mi is tudunk az eszünkkel dolgokat, de az érzéseink ezzel néha ellenkeznek. És ezzel kapcsolatban egy másik dolog, amit kiemelnék, nagyon fontosnak látom, hogy amikor Jézus felkiáltott erre a kérdésére, hogy miért, nem kapott választ, de néhány percen belül mégis el tudta mondani, hogy a te kezedbe teszem le az én életemet, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy elhagytál. Mert ennél jobb hely nincs, mint ahova te kezeid.
0: Tehát egy olyan hatalmas teher nehezedik Jézusra az emberiség bűne miatt, hiszen ő magára vett az egész emberiség bűnét, hogy a bűn terhe, a bűn átka...
1: Terhének az érzi, érzete.
0: Az érzete, tehát teljesen elvált, tehát mint egy válaszfal, mint egy hatalmas fal, úgy érezte, hogy elválasztotta az Istentől. Ellen White leírja, hogy Jézus gyakorlatilag azt a szenvedést éli át, amit azok szenvednek majd el, akik elkárhoznak. Tehát ez az a kárhozatnak a szenvedése, ami az Istentől való elszakadás, elszakításnak az érzése. És oda kapcsolnám a gondolatodhoz azt, hogy valóban itt a János evangéliumában Jézus mondja is a tanítványoknak, hogy ő tudja, hogy mindenkor az Atya vele van. Az ő szenvedésének a kezdeténél, ugye? Amikor a tanítványok fogadkoznak, hogy mellette maradnak meg.
1: Minden úgy, körülmények között.
0: És Jézus, tehát ő mondja, és tudom, hogy az Atya mindenkor vele van. Tehát a szenvedésben is, tehát tudta, de mégis a bűn az egy szakadékot képezett. És pont a Getsemáné kertben nem halljuk az Atya válaszát arra, hogy ha lehetséges, múljék el ez a pohár, és ne úgy legyen, én akarom, legyen meg a te akaratod. Pont ugyanígy hangzik el itt is, hogy miért hagytál el engem, de a te kezedbe teszem le az életemet. És ez minden emberrel kellene jusson arra, hogy legyen meg a te akaratod, és a te kezedbe teszem le az életemet, mert akkor elkerülhetem azt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Mert ezt Jézus elszenvedte helyettem a keresztem. Tehát azon kívül, hogy Jézus imádkozik, látjuk azt, hogy ígéretet is tesz a keresztem. Mert kétfelől még két bűnözőt is megfeszítettek. És az egyik, az a csúfolódók mellé áll, de a másik, az rájön arra, hogy Jézus nem egy közönséges ember. Rádöbben arra, hogy Jézus az az Isten fia. És könyörög, és azt mondja, hogy amikor eljössz a te országoddal, akkor emlékezzél meg én rólam. És itt elhangzik egy csodálatos ígéret, mert Krisztus megígéri számára, hogy valóban, amikor eljön az ő országával, akkor vele lesz a paradicsomba. Ugye itt van egy ilyen, ezt így zárójelben egy ilyen megtévesztő gondolat, hogy a vesző, vagy kettős pont hova van helyezve. Jézus azt mondja, hogy ma megígérem neked, hogy velem leszel a paradicsomban. Ugye a magyar fordításban és nagyon sok fordításban ez egy picit másképp van értelmezve az írásjelek miatt, viszont tudjuk, hogy Jézus nem ment se aznap.
1: Hát onnan tudjuk, hogy ő maga mondta.
0: Mert
1: hogy
0: ő maga mondja. János evangéliumával, ugye,
1: Mária feltámadáskor még nem járt.
0: Így van.
1: Utána viszont feltételezhető, hogy a következő hét nap alatt járt, mert amikor később egy hét múlva megjelent a tanítványoknak, köztük Tamásnak, azt mondja, jöjj, érincs meg. Tehát ebből már feltételezhető, hogy közben már járt, és most már megérintették.
0: Igen.
1: És fontos, hogy ahelyett, ami mondjuk így kívülről magyarázna meg a Biblia jelentését, kulturális vagy hagyományos dolgok, keressük a Bibliában a hiányzó részletnek a magyarázatát. Pontosan. Igen. Hát itt még lehetne sokat gondolkozni, és sokat részletezni ezeket a dolgokat, de következő 2-3 percben megkérlek, hogy világítsd meg egy kicsit, milyen jelentőséggel bírt Jézusnak az a szava, amikor azt mondta a hegyen, hogy elvégeztetett.
0: Talán ez az egyik legfontosabb kijelentése az Úr Jézus Krisztusnak. Ha valaki az egész Biblia kontextusába gondolkodik, akkor a Biblia olvasó ember tudja azt, hogy ez a kifejezés nagyon hangsúlyos, és a Bibliában 4-szer is Isten kijelenti ezt, hogy elvégeztetett. Mindig, amikor Isten egy nagy munkának a szakaszához ér, akkor megjelenik ez a kijelentés, ez a kifejezés. Először magánál a teremtésnél, amikor azt mondja Isten, hogy elvégeztetett a föld, a menny és a földnek a megteremtése.
1: Ez rögzíti a végeredményt.
0: Rögzíti azt, hogy egy nagy eseménynek a befejezése elvégeztetett. Aztán látjuk itt a kereszten. Jézus gyakorlatilag arra, amire vállalkozott, mint önkéntes áldozat, elvégezte itt a Golgotai kereszten. Tehát a megváltás tervének a csúcspontja volt Jézus kereszthalála. És itt a kereszthalálakor, Jézus mikor kijelenti, hogy elvégeztetett, akkor ez a fontos esemény végeztetett el, beteljesedett az, amit Isten eltervezett az ember megmentésével kapcsolatosan. És aztán azért, hogy lássuk a kapcsolódási pontokat, ott van a Jelenések 16-ban is, Jézus eljövetele előtt, amikor Jézus az ő közbenjárói szolgálatát, feladatát végezte el. Ugye kijön a Szentek Szentjéből, mint főpap, és elmondja, hogy meglett. Ugye attól kezdve eldőlt minden embernek a sorsa, örök életre vagy örök kárhozatra. És ez jelzi a Jézus főpapi szolgálatának a lezárását. És végül az újjáteremtésnél is, a Jelenések könyvében, a 21. fejezetben megint elhangzik ugyanez a kifejezés, hogy elvégeztetett. Tehát így látjuk egybe az egész tervét az Istennek. A teremtés, újjáteremtés, Jézus második eljövetele, és az ő kereszthalála. És a csúcsponton, tehát maga a kereszthalál van. Hiszen csak ezzel nyer értelmet az egész esemény. Tehát a Golgota hegyének ez a jelentősége. Ez a jelentőség az elvégeztetett kijelentésnek. És a fontos az lenne, hogy mi Krisztussal együtt tudjunk felmenni minden nap a Golgotára. Ellen White kiemeli, hogy naponta töltsünk időt a kereszt lábánál, ami bennünket ösztönözön arra, hogy tartsunk bűnbánatot, adjuk át teljesen magunkat Istennek, és kövessük mindenben az ő akaratát. Nem ilyen szépen Pál is kifejezi, hogy vele együtt megfeszítetem a mi énünk, a mi büszkeségünk, a mi ő emberünk meg kell, hogy
1: Krisztussal együtt megfeszítettem, többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Tehát így válhat az Úr Jézus golgotai tapasztalata a saját tapasztalatunká. De ennek van egy szép folytatás, egy másik igeversben, most szó szerint nem tudom talán hajszál pontosan idézni azt, mondja, de ha vele együtt megfeszítettünk, akkor éljünk is vele együtt. Nagyon szépek ezek a tanulságok, hálásak vagyunk azért a magam és a nézők, a hallgatók nevében is ezekért a tanulságokért, és én remélem, hogyha csak annyi marad meg, hogyha naponta töltünk időt Jézus Krisztus szenvedésének és halálának a tanulmányozásával, akkor az életünk meg fog változni. Köszönjük szépen a sok áldást, kívánunk a szolgálatodra és az előtted álló teendőkre nézve is. Isten áldjon meg a mai beszélgetésért.
0: Köszönöm szépen, viszont kívánok.
1: Kedves nézőink, ma jártunk talán a legmagasabb hegyen, nem a földgolyó legmagasabb hegyén, hanem a világtörténelem, mi több, a megváltás történetének legmagasabb hegyén, ahol mindenek fölé emelkedve és mindent felülmúlva láthatóvá, megtapasztalhatóvá vált Isten szeretete az emberek iránt. Hogyha kiürülve érezzük magunkat, hogyha elcsüggedve, ha bánkódunk, ha bizonytalanok vagyunk, vagy kilátástalannak tűnik az élet, nézzünk a hegyre, amelyiken Jézus életünk adta az életét, és ahogy egy régi ének mondja, aki Jézus keresztjére hittel néz fel, az megtalálja az üdvösségét. Eddig tartott mai beszélgetésünk, de a témakör folytatódik jövő héten is, úgyhogy sok szeretettel várjuk Önöket mához egy hét múlva is. Addig is ne feledjék, hogy Isten igéje mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az Önöké. Mához egy hétre, a viszontlátásra.
2: 9. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Mutlabbén szerint Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultabb kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: reménység hangja.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Miről beszéltünk az elmúlt alkalommal? Kicsit arról, hogy milyen történeti utat járt végig a szombat. Ezt fogjuk ma is tovább folytatni, sőt még a következő alkalmon is. És utána még két előadásban levonunk néhány gyakorlati tanulságot a megtett útból, ebből a 13 alkalomból. Nézzük, miről is volt szó. A kereszténységnek a Bibliája az Ószövetség volt az első két században, vagy az első század végéig biztos, a második század 30-as éveikig is biztos. Közben az első században megszülettek az újszövetségi könyvek. Ezek az újszövetségi könyvek bizonyára több volt, mint ahány a kánonban fennmaradt, de egy szigorú szűrőn mentek keresztül. Ezek a Szentlélektől ihletett könyvek úgy lettek az egyháznak a tanítói, hogy a gyülekezet szigorúan összevetette az Ószövetséggel. És mindenféle ellentmondás, ha volt egy iratban, az zűrzavart okozott. Sőt, ha jött egy hamis tanítás, ami egy már elfogadott újszövetségi iratra vonatkozott, akkor is meggyengült annak az újszövetségi iratnak a tekintélye. Példát is tudok erre mondani. A Jelenések könyvét a második század elején már nagyon buzgón olvasták szerte a világon, Istentől ihletett, nagyszerű könyvnek tartották. A második század legvégén, harmadik század elején jött egy eretnek mozgalom, amelyik azt mondta, hogy 1000 év a teremtéstől, és ez az 1000 év után majd eljön Jézus Krisztus és a földi Isten országa. És a kereszténység többség azt mondta, de nem ezt mondták az apostolok, ért az apostoli hagyomány. És elkezdtek gyanakodni, mert ezek az emberek mindig szigorúan hivatkoztak a Jelenések könyvére egy félremagyarázott formában, és a kereszténység elkezdett gyanakodni a Jelenések könyvére. Úgy mondjuk ezt, hogy megingott a kánoni tekintélye a Jelenések könyvének, és amikor kiderült minden, hogy hoppá, ez a hivatkozás helytelen, akkor a Jelenések könyvének visszaállt a tekintélye. Mi történt a szombattal? Soha nem merték az ókorban kimondani azt, hogy a szombat az nem szent, az nem ünnep, hanem próbálták valahogy helyettesíteni, átinterpretálni, ma ezt így szoktuk mondani teológiai szóval, átmagyarázni valami másra. És a szombat történetének a nagy tragédiája, amiről a múlt alkalommal volt szó, az pontosan az volt, hogy a hatalmi érdek, az más volt, mint amit a Biblia mondott. A Biblia szövegéhez nem lehetett hozzányúlni. Ez egy külön téma lenne, a kánon szövegének a kialakulása és őrzése. Ma is azt lehet mondani, hogy nagyon biztosan, mindig jönnek ilyen új elméletek, hogy biztos kijavították, meg átcserélték, meg minden. Kérem szépen. Ez olyan lehetetlen, mint zsebkendőm négy sarkába a Gellért hegyet elhordani. Megmondom miért. Az ókortól kezdve egy olyan kézirat másoló mechanizmus épült ki, hogy el tudunk számolni minden jótával és pontocskával. Én magam otthon nyugodtan előveszem a görög bibliámat, az új szövetség minden jótával, pontocskával 1000 éves távlatba el tudok számolni, de hát nálam csak a kisipari szerszámok vannak. Hogyha a komputeremet kinyitom, és megnézek bizonyos szövegkritikai kiadásokat, amik a e-mailen elérhetők, akkor minden vesszőnek a pontos dolgát tudom. 2400 szövegünk maradt az első 1000 évből, a Bibliából, és annak minden szövegének minden pontjával el lehet számolni. Szóval itt, ha valaki azt mondja, kérem, hogy hamisítás, ez nem megy. A hamisítás az máshogy jön. Hamisítás az mindig bennünk van emberekben. Egy ember mindig szeretne valamit meghallani. És a saját ízlése szerint válogat a valóságból, és a saját ízlése szerint próbálja azt magyarázni. És ebben van a veszély. A mai alkalommal egy kicsit a középkor és a reformáció problémáival szeretnénk beszélni. Ugye elmondtam a múlt alkalommal, hogy a Vasárnap kérdés éppen a Barkokba féle lázadás miatt, úgy 130-as években, Rómában és Alexandriában lett problémás, mert Rómában és Alexandriában ütközött a zsidóság érdekével a kereszténység érdeke. Azt is elmondtam, hogy államvallás lett Nagy Konstantin alatt a kereszténység, egy emberöltő alatt pogányüldöző lett, a keresztényeket üldöző pogányokból pogányokat üldöző keresztények lettek, és ebben a nagy-nagy változásban az a cél lebegett a császárok előtt, hogy egy szilárd, masszív, ideológiai rendszerezett kereszténység megmentheti a birodalmat. 100 évig ment is ez. Az 5. században összeroppant a birodalom határa. A barbárok áttörték a Duna erődvonalát, és az egész Európát, az egész európai történelmet újraírták. Ezek a barbárok nem pogányok voltak már, hanem egy eretnek, szentháromság tagadó irányzat, az arianizmus misszionálta ezeket, és ők ariánus keresztényekként írtották az ortodox, igazhitű keresztényeket, és kialakult egy nagyon érdekes helyzet. Az uralkodók azok elmenekültek Rómába, aztán Rómát is elérte a vandálpusztítás, de a nép maradt. És a nép számára az egyetlen biztos támaszpont az a papja volt. És a papnak a gazdája az Róma volt, a római püspök. Itt nem volt más keresztény központ, csak Róma. És innen indulunk. A barbárból keresztényé szelidülő népek számára Róma lett a minta, és ezzel természetesen a kötelező ünnep a vasárnap lett. Így volt ez minden népnél. Most azt gondolná az ember, hogy ezek után, hogy Róma lett a minta, ez azt jelenti, hogy a szombat kérdés az előse jön az egész történelem során. Nem így van ez. Mert bár Róma lett a minta, de a kereszténység alapja mindig is a Biblia volt és maradt. A Biblia az nem nemzeti nyelvű könyv volt. Az első Biblia fordítások azok a 14. századtól kezdődnek el Európában, nálunk ugye a 15. század az, amikor jobban elindult 15. századból, mert csomó magyar fordítás részlet van, a 16. században lesz anyanyelvű könyvé a Biblia szerte Európában. A Biblia latinul van, mégis a Biblia hat. Nagyon érdekes példát hadd mondjak. A mi atyánknak a magyar szövege az biztos 11. századi. Erről én egyszer írtam egy tanulmányt. Tudnilik, van ez a kifejezés, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Ez csak latinul van így, mert ez a mindennapi kenyér, ez egy nagyon vitatott nyelvtanilag, és a szó értelme nagyon vitatott valami. És ezért az első fordítások ezt úgy fordították le, hogy a kenyerünk mindennapiát ad meg nékünk ma. És az az érdekes, hogy a néprajzkutatók még az 1960-as években a magyarság peremterületén, a csángók között például, és Jugoszláviában többször feljegyezték azt, hogy így mondják a nénik, a mi atyánkot, a kenyerünk mindennapiát ad meg nékünk ma. És ezek a nénik nem tudták, hogy a müncheni kódexben, a huszita biblia fordításban is így van. De a huszita biblia fordításban is azért kerül bele, mert ez egy 11. századi fordulat, ezt sok mindenből ki tudjuk mutatni. És ebben a nagyon érdekes Európában mi is történt. Menjünk csak tovább. Szombatünt ünneplő csoportok eleinte csak a római birodalom határain kívül vannak. Ilyen római birodalom határain kívül lévő területek, ahol nagyon ősi kereszténység van, például az örményeknél voltak szombatünneplő csoportok. Sőt, etiópok között, tehát az Abesziniában, hogy régen mondták, az etiópok között, az kopt etióp egyház egészen a legújabb korig őrizte a szombatünneplés hagyományát. Vagy Indiában és Perzsiában a nesztóriánus keresztények őrizték a szombatünneplés hagyományát. Ők kívül voltak a római birodalmon, és az az egységesítő politikai nyomás, ami Nagy Konstantintól elindult, ez nem érte őket. De vajon mi történt Európában? Menjünk csak tovább. Ha most a teológusokat hallgatjuk meg, akkor a szombat dilemmáját a teológusok körülbelül úgy kezelték, mint a Szevillai Izidor. Ez a Szevillai Izidor egy nagyon híres 6. századi, 7. századba átnyúló egyházatja volt a spanyol egyházban, Szevillában élt, onnan kapta a Szevillai Izidor nevet. És a spanyol kultúra ebben az időben nagyon érdekes volt, mert ugye a spanyolok tovább értették egy kicsikét, az ott megtelepedő germánok tovább értették a római kultúrát, hiszen a kereszténység humanizálása az azt jelentette, hogy ezeket a barbárokat fokozatosan a keresztények tanították meg a római kultúra alapjaira, ezért lett latin, az internacionális nyelv az egész középkorban. A térítő szerzetesek, főként a bencések tanították meg a malomiparra, például az egész Európát a földművelésre. Magyarországon a Pannonhalmi, akkor még Szent Márton hegynek hívták, Pannonhalm az egy új név, a nyelvújításkori név. Akkor a Szent Márton hegyi szerzetesek tanították meg a magyarokat a szőlőművelésre, minden belterjes gazdálkodásra, és a Bibliára is. Nos, ez a Szevillai Izidor és az egész középkor arra törekedett, hogy a Bibliát valahogyan értelmezni kell az ünnep szempontjából is. És ugye a Bibliában benne van, hogy a szombat az a teremtésre emlékeztet, hiszen ott van a szombatünneplés a Biblia elején, és ezeket a történeteket el kellett mondani, enélkül nincsen Biblia ismeret, és ezeket tanították a szerzetesek, a megtérő új népeknek. Valamit kellett mondani a vasárnapra is. Szevillai Izidor azt találja, hogy a vasárnapot, mint a feltámadás és az újjáteremtés napját kellene bevezetni, és ugyanúgy kellene ünnepeltetni, mint ahogyan a Biblia mondja a szombatünneplés módját. Ez a gondolkodási mód az egész középkorban nagyon élesen megmutatkozott, és ez volt a középkornak a válasza arra, ha valaki netántán a szombatünneplést emlegette. Ugyancsak ezt erősíti az egyik leghíresebb pápa, Nagy Gergely, Nagy Szent Gergely, aki az egyik munkájában azt írja, a 7. nap a jelenlegi életet mutatja be, míg a 8. az örök élet jele, amelyet az Úr a feltámadás által nyilatkoztatott ki. Elővették azt a régi érvet, hogy hát nem is annyira a 7., mint a 8. napra kellene figyelni. És ez az ókorban már meglévő tanítás a középkori skolasztikus teológiának az egyik fontos eleme volt, amikor a szombatnapról volt szó. Rendszerint azt mondták, hogy szombatnap igen, ami alatt vasárnapot kell érteni. És ez a gondolkodási mód egészen a legutóbbi időkig megmaradt. És ez azért volt, mert a szombat gyakorlatát a római keresztények, tehát a római gyülekezet, pontosabban a Rómában élő keresztények, ezek már nagyon hamar a második század közepén átcserélték vasárnapra, úgyhogy még ünnepelték a szombatot hosszú évszázadokon keresztül, akkor ugye a bibliai normák szerinti ünneplés megvolt, csak hogy az istentisztelet napja vasárnap volt, és fokozatosan a vasárnap ünneplés lett az az elfogadott ünnepnap, amit a keresztények gyakoroltak. Ha most tovább megyünk, akkor azt kell mondani, hogy a szombat ünneplő keresztényekről csak az egyház perifériális részéről jöttek hírek. És ez így van, de ezek a perifériális részek nagyon érdekesek. Hol vannak ezek? Ugye a kereszténység az úgy terjedt Európában, és ez a középkornak a titka, hogy a szerzetesek a hittérítők. De kik voltak a szerzetesek? Ugye a nagykonstantini fordulat után jelenik meg a szerzetesség a keresztény egyházban. Miért? Ennek egy nagyon egyszerű oka van. Felhígul, ezt múltkor is mondtam, felhígul a kereszténység, és akik azt mondják, hogy én komolyan akarom Jézust követni, az egész életemet rá akarom tenni, kénytelenek kivonulni a kereszténység közül, és egy szerzetet alapítani. Először úgy, hogy elmennek remetének, utána pedig összeállnak szerzetesi közösségekbe, és közösen imádkoznak, kutatják a Bibliát, és ezek a szerzetesi közösségek voltak azok, akik Európa misszionálásába részt vettek. Nagyon sokszor úgy is, hogy politikai érdek húzódott meg közöttük, ez a germán törzseknél általános volt. Tudnélik, a germánság életében egy nagyon érdekes dolog történt. A frank birodalomról most elég sok szó esik újabban, hogy miért nem, azt most én nem mondom el, de a frank birodalom egy nagyon kis törzsből indult el, a frankokból. Mi volt a frank birodalom megalakulásának a titka? Gondoljuk el, itt átvonult a Kárpát-medencén egy csomó ariánus germán törzs. Először raboltak, pusztítottak. Mit csináltak akkor az itt lévő őslakosok, akik kelta gyökerű rómaiak voltak? Elmenekültek az erdőbe, a mocsaras részre, megvárták, míg elmennek a népvándorlók. És akkor kijöttek, összekapargatták a maradékot, köveket egymásra rakták, újraépítették a kicsi templomokat, de az egyetlen értelmiségi az a pap volt. És Klodvig, ez a frank vezér, rájött valamire. Ezek a germán törzsek egymással is állandóan háborúztak. Nagyon gyorsan változtak a területek, szinte a korai középkorról nem lehet térképet készíteni, mert ki tudja, hogy hol uralkodtak. Ezek nem nagy népek voltak. Gondoljunk, mi is egy utolsó ilyen, de nem germán honfoglaló nép vagyunk, a magyarok. A magyarok azok elenyésző kisebbségben voltak itt, amikor uralkodtak a honfoglalás idején. Azt szokták mondani ma, hogy sokkal több kínai és kelet-ázsiai van ma Magyarországon, mint ahány honfoglaló volt a honfoglalás idején. Hát akkor hogy volt ez a birodalom? Úgyhogy ezeket a népeket, akik itt voltak, megpróbálták adófizetővé tenni. És amíg tartott a katonai hatalom, addig volt hatalom, és amikor elkényelmesedtek a

Ez az ötlet olyan jól sikerült, hogy a frank birodalom két emberöltő alatt a legerősebb birodalom lett, és a kora középkornak egy hatalmas nagy erejévé lett. És a császárság így jött létre. Mert a római pápa azt mondta, hogy van két kard, ugye Lukács evangéliumából, hogy Péternek azt mondja Jézus, Jézusnak azt mondja Péter, van két kard, erre Jézus azt mondja, hogy elég. Ebből azt mondták, azt magyarázták a középkorban, hogy van a politikai hatalom kardja, az egyházi hatalom kardja, és ez összefogva létrehozza a császárságot, amiben az egyház a lelkiekért felel, Róma a lelkiekért felel, és a császár pedig a politikai rendért felel. És ebben a nagyszerűen kialakuló középkori világban keresztényé kellett tenni az embereket. Ezt már nem a hatalom tette. Jöttek a bencés szerzetesek. Orando et laborando, mondták. Óra et labora, így szokták mondani. Imádkozz és dolgozz. Kezdték Európát, hogy így mondjam, humanizálni. És ők a Bibliát tanulmányozták. És az az érdekes, hogy minél messzebb kerültek Rómától, annál inkább találunk köztük szombatünneplő csoportokat. Ha most tovább megyünk, akkor egy nagyon érdekes dolgot láthatunk. Szent Kolumbánról van szó, aki a 7. század végén él, és a kelta egyháznak az egyik nagyon illusztris, szerzetes vezetője volt. Szent Kolumbán szombatot ünneplő kelta csoportot vezetett, és ezek a kelta misszionáriusok azok, akik a germán törzseket, nem csak a németeket, hanem szerte, hogy így mondjam, Közép-Európát misszionálták a 7.-től 10. századig. És Szent Kolumbán életrajzából tudjuk, hogy ő mindig a Szent Szombatról beszélt, ez a 7. nap, és ezt a Szent Szombatot ünnepelte és tanította szerte Európában. Úgy Spanyolországban, mint ahogy tanította ezt a németek között, és kialakultak szombatünneplő keresztény csoportok szerte Európában. Ez viszont más volt, mint amit Róma mondott. Csak egy szerzetes a mai napig is viszonylag nagy áttételekkel függ Rómától, ezért Kolumbán ezt megengedhette, különösen az ír szigeteken, ugye Írország nagyon kiesett Rómától, ugye nagyon messze volt, gondoljuk a középkori közlekedési szabályokra, vagy lehetőségekre, ez nagyon messze volt. Ezért az újonnan megtért barbár népek között is népszerű lett az Ószövetség, és itt is kialakultak szombatünneplő csoportok. Hogy miért? Az Ószövetségben rengeteg történet van. És ez minden nép úgy vette, mint egy kicsit a saját múltjának az előtörténetét. Az ószövetségi történeteknek a nagy népszerűségét mutatja például az, hogy a középkori fennmaradt névanyagunk, nem csak a magyar, hanem szerte Európában a névanyag, nagyrészt ószövetségi eredetű nevekből származik. Az Ószövetség az nagyon könnyen emlékelhető volt, könnyen elmesélhető volt. És az istentisztelet az akkor nem úgy volt, hogy felolvassuk a textust, hanem az istentisztelet egy nagyon egyszerű szertartásra épülő, és egy hosszabb prédikációból álló valami volt, ami mindig tanítás volt. És ennek a tanításnak mindig az Ószövetség volt. Az Ószövetség történetei voltak az alapjai, nem csak az újszövetségi evangéliumi történetek, természetesen az is. Éppen ezért az Ószövetségnek az ismerete Európa szerte meglehetősen nagy volt. És az Ószövetségből sehol nem lehet semmiféle vasárnap ünneplést bizonyítani, az újból se, kivéve azt, amit tud, mondták, hogy hát ezen a napon támadt fel Jézus. Ez volt az egyetlen érve, ami újra és újra előjött a középkorban. Na most, ha tovább megyünk, akkor a Karolin korban ugye a császárság, ahogy mondtam, Karolin kor ugye a frankoknak az uralkodása, a császárság és a pápai hatalom összefogott, és valahogyan az egységes keresztény hitet kellett ápolni, mert ebben az időben nagyon sok olyan zsinati határozat születik, ami félti a kereszténység egységét. Tudnék, ezek a szerzetesi közösségek nem nagyon voltak hajlandók arra, hogy mindenben a római iránymutatást kövessék, nem inkább engedetlenségből, hanem

a távolságuk miatt és a kommunikációs hírszolgálatnak a gyengesége miatt. És éppen ezért a karolingok azt mondták, hogy na jó, most akkor csináljunk rendet a birodalomban. És ez a rendcsinálás úgy ment, hogy a vasárnapot is tessék úgy ünnepelni, mint a szombatot. És azt olvassuk, hogy szombat, akkor azt vasárnapra értjük, naplementétől naplementéig tartjuk, az istentiszteleti rendet is így tesszük, és éppen úgy előírjuk a munkatilalmát, mint ahogyan a tíz parancsolat is előírja, és a vasárnapot kezdjük szombatszerűen ünnepelni, naplementétől naplementéig. És valóban ez a rend alakult ki szerte Európában. Ha most tovább megyünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ugyanígy volt ez a hazánkban is. Szent Istvánnak a törvényei előírják a vasárnap ünneplést. Szigorúan elrendelik, hogy vasárnapot kell ünnepelni, és hogy hogyan, olvassuk el a törvényt. Ha valamelyik pap, vagy ispán, avagy valamely más hívő személy valakit vasárnap ökrökkel lát dolgozni, vegyék el tőle az ökröt, és adják a várnépnek elfogyasztásra. Ha pedig lovakkal dolgozik, vegyék el tőle a lovat, amit gazdája, ha akarja ökrökkel, megválthat, és az ökröt egyék meg, ahogyan mondottuk. Ha pedig valaki más szerszámokkal dolgozik, vegyék el tőle a szerszámokat és ruháit, amelyeket, ha akarja, bőrével megválthat. És így tovább. A papok pedig, és az ispánok, hagyják meg az összes falusi bírónak, hogy ezek parancsára vasárnap mindenki menjen templomba, öregek és fiatalok, férfiak és nők, kivéve azok, akik a tüzet őrzik, ha pedig valaki amazok hanyagsága folytán nem tűzőrzés véget marad otthon, az ilyet verjék meg és nyírják le. Ez a Szent Istváni törvény. Most ebben mi az érdekes? Az egész Európában így van. Most a korábbi vasárnap ünneplésben ez a szigorú munkatilalom nem volt. Ez úgy jött létre, hogy a karolin korban éppen ezért a feszültség miatt, hogy a Bibliában állandóan az van, hogy szombat, és mi meg vasárnapot ünneplünk. Ezt úgy akarták áthidalni, hogy na jó, akkor a vasárnapot is szombatszerűen ünnepeljük. És a szombat ünneplést így vasárnapra áthelyezve, aminek ugye semmi bibliai alapja nincsen, ezt már láttuk, szombatünneplést így vasárnapra áthelyezve állami törvényekkel rendszabályozták meg. És ezért magyar elejénknek is meg kellett tanulni a mórest, ez a törvény egész részletesen beszél róla, hogy el kellett menni a templomba, nem volt szabad dolgozni. Holott korábban, hát a vasárnap az abból kapta a nevét, hogy vásárnap volt, nem? Ez volt a vasárnapnak a lényege. Most nincs szó semmiféle vásárlásról, templomba menetelről van szó, mert aki dolgozik, attól elvették az ökröt, és hogy ez működjön, ez egy nagyon okos törvény volt, ezt az úgynevezett várnépnek, vagyis mindig a fejedelmi szálláshelyeknek a katonái kapták meg, hogy ebből legyen az ennivalójuk, mert akkor az elkobzott ökröket levágták, és ennek a húsát osztották szét a várnép között. Ezért a várnép árgus szemekkel leste, hogy kitől lehet elvenni az ökröt. Ez így működött. Menjünk csak tovább. A késői középkorban viszont valami történt. Ugye a középkorban van egy latin kultúra. Latinul tudtak írni, olvasni az emberek, a klérikusok, tehát az egyházi alkalmazottak, akár szerzetesek, akár papok voltak, a latin nyelvet használták, ez lett az írásbeliségnek a nyelve, és történt valami a késői középkorban. Ez az egységes latin kultúra, és minden globalizálódó társadalomban ez bekövetkezik, ez az egységes latin kultúra kezd felbomlani részeire. Kicsit más volt a magyar latin, kicsit más volt a német latin, és egyre jobban jöttek olyan törekvések, hogy nézzük meg csak jobban a forrásokat. A pápasággal is egyre nagyobb baj lett, a császárság és a pápaság közötti küzdelem, az kiéleződött, mert ugye két dudás egy csárdába az nem igen fér meg, ahogy szokták ezt közmondásilag mondani.
Azután sok baj lett abból is, hogy ugye a különböző egyházi központok különbözőképpen fejlődtek. A 15. századtól kezdve ugye beáll egy olyan válság, hogy egyszerre csak ellenpápákat kezdenek választani, jön a pápáknak az avignoni fogsága, ugye a franciák elviszik a pápaságot Avignonba. Aztán jönnek a zsinatok, például a konstanci zsinat, ahol le akarják tenni a két pápát, és egyet akarnak helyébe, hogy ne legyen megosztás a kereszténységben. Erre leteszik a két pápát, aki nem hajlandó lemondani, de választanak egy harmadik pápát, ebben lesz most már három pápa egyszerre. És akkor ez egy nagyszerű dolog volt, mert az egyes országok, kisebb országok, így a magyarok is, azt mondták, hogy ha ez a pápa többet ígér, akkor oda állok abba a csapatba, ha meg a másik, akkor visszaállok majd ebbe a csapatba, és szóval kialakul egy anarchia. És ebben az anarchiában az emberek felteszik a nagy kérdést, hogy vissza kell menni a forráshoz. És ezek az előreformációs mozgalmak, akik azt mondják, hogy nézzük csak meg, hogy a Bibliában miről van szó. És abban a pillanatban nyilvánvaló lesz, hiszen ezt tudja a nép is valahogy, hogy Jézus nem úgy élt, Jézus nem pompás palotákba lakott. Az evangéliumok más Jézus képet mutatnak. És ezek a mozgalmak azt mondták, akkor lesz rend a kereszténységben, ha visszatérünk a forráshoz, visszatérünk a Bibliához. A legjelentősebbek a valdensek voltak. A valdensek az nem egy egységes felekezet. Ezért nagyon sok baj van a valdensekkel az egyháztörténészeknél. Két baj van velük. Az egyik az, hogy tőlük nem maradt szinte semmilyen írásbeli munka, mert elpusztította az üldöző egyház. És mindig csak róluk beszélnek, és a róluk beszélő források nem objektívek. Ez az egyik baj. A másik az, hogy a valdensek is többfélék voltak. Nem egy egységes szervezet volt, ez egy irányzat volt. És ebben az irányzatban nagyon sok olyan ember van, aki szombatot ünnepel. Egész valdens csoportokról tudunk, akik szombatünneplők voltak. Magyarország területén is voltak valdensek, például Sopron területén tudunk egy valdens csoportról, ezekről nem tudjuk, hogy szombatünneplők voltak-e vagy nem. Ugyancsak egy ilyen mozgalom volt a Lollárdok mozgalma, akik erősen misszió munkát végeztek, az emberekkel elkezdtek beszélni, és azt mondták, hogy vissza kell térni az egyszerű élethez. De ez az egyházon belül is, a szerzetesek rendeken belül is megtörtént, a ferencesek például, és az úgynevezett kolduló rendek, a 13. századtól kezdve mind-mind ezt tűzték ki célul. Vissza kell térni az evangéliumi életalapokhoz. És amelyik pillanatban elkezdték az evangéliumi életalapokat vizsgálni, akkor rátaláltak mindig a szombatra. És mivel ezek mozgalmak voltak, bennük mindig megjelentek újabb és újabb szombatünneplő csoportok. Nagyon sok mindent tudunk ezekről. Ha most tovább megyünk, akkor azt mondhatjuk, hogy például ilyen furcsa adataink vannak, hogy Skandináviában 1443-ban Bergenben egy tartományi zsinat elítéli nagyon keményen a szombatünneplőket. Na most, hogyha nem lettek volna szombatünneplők Skandinávia területén, Dániában, Dél-Svédországban, Dél-Norvégiában, déli finországi településeken, akik frissen vették fel a kereszténységet akkor, hiszen ez a 11. századtól kezdve misszionálják ezt a területet a szerzetesek, akkor ilyen zsinati határozatot nem hoztak volna. És így érkezünk el egy nagyon érdekes problémához. Megint a régi római birodalom határán kívül vagyunk. Vajon a keleti egyházban mi történik? Ugye Bizánc egy óriási nagy nyomás alatt van, mert az iszlám nyomás az fokozatosan szorítja vissza a kelet-római birodalmat. Kelet-római birodalom, ugye ez ezer éves nagy kultúra, bizánci kultúra, rendkívül kifinomult egyházi és világi kormányzási módszerekkel. Azt lehet mondani, hogy egyre jobban visszaszorulva egy egészen más típusú kereszténységet alkot. De vajon ebben nem jelentkezik a szombat? Éme az orosz egyházban, Novgorodban és Litvániában is találunk szombatünneplőket. A forrás az egy, az alapvető gondolat egy, vissza kell térni a forráshoz, és ezért újra és újra a szombatünneplő csoportok kezdenek alakulni. Vissza a forráshoz.
Ezt nagyon hosszú ideig fontolgatja Európa. Az egész 15. században reformációról van szó. Nehogy azt gondoljuk, hogy a reformáció Luther találmánya. A reformációról egészen a Szent Ferenc óta, a Ferences rend óta beszél Európa. De a 15. században minden egyetemen erről tanítanak. Reformálni kell, reformálni kell. És különböző utakon indulnak el. Van, aki azt mondja, hogy a szervezetet kell rendbehozni. Van, aki azt mondja, hogy a központi hatalmat kell megerősíteni. Van, aki azt mondja, hogy nem, spirituális oldalon kell elindulni, lelkiekben kell megerősödni. Van, aki azt mondja, hogy nem, hanem a szervezet erősítése az, ami célhoz vezet. Mert mindig úgy van, hogyha az egyház életében betör a világ, tehát a mindennapi élet gondja, ez egy szükségszerű folyamat, mert hogyha ez nem történik meg, akkor az egyház bezárkózik, és a bezárkózott egyház az egy célja vesztett egyház. A világidegen egyháznál szörnyűbb nincsen. Elveszti a küldetését. Ez éppen olyan, Jézus azt mondta, hogy mi vagyunk a só, nem? Nem ér semmit a sótartóba, nem? Hanem lehet belekeverni a levesbe. Akkor sótlan lesz a leves, és a sótartóba is megízetlenül a só. Ez Jézus példázatának a lényege. Na most, hogyha betör a mindennapi élet a világba, ma is így van ez, három oldalon fogalmazódnak meg a kérdések. Az első az, hogy hogy tanítunk? Vajon a mai ember mai kérdésére mai válasz a tanítás? Ez az első kérdés. A másik, hogy járja át a kereszténység, ami mindennapi életünket, hiszen a kereszténység az Krisztus követés. Az emelmélet az egy praxis. És a harmadik, ennek milyen organizációs, vagyis szervezeti következménye van. Ez mindig így működik. Most Rotterdami Erasmus volt az, aki nagy hatással a 16. század elején kimondta ezt a nagy-nagy igét, hogy vissza kell menni a forráshoz. Nem lehet megoldani így vagy úgy, egyik vagy másik irányzatban, tehát se spirituálisan, se organizációsan, se teológiailag. Nem lehet megoldani az egyház problémáit. Csak úgy, hogyha az egész egyház visszamegy a forráshoz. De mi a forrás? Ez nem volt kérdés, egyértelmű. A forrás a Biblia. Vissza kell menni a Bibliához, az Új Szövetséghez, az Ószövetséghez. Ezért villámgyorsan megtörténik az, hogy ahogyan a nyomtatást feltalálják, ugye nem véletlenül, hogy a Gutenberg galaxis, ugye úgy szokták ma mondani, elkezdődik úgy, hogy a Bibliát nyomtatják ki először, nem? Nagyon gyorsan megindulnak a nemzeti nyelvű Bibliák fordításai. Miért? Mert a forráshoz kell visszamenni, valami baj van, nem működik az egyház, valahol működési zavar van, vissza a forráshoz. És ebből jön a reformáció. A reformáció nem Luther találmánya, hanem a reformáció annak a nagy-nagy dilemmának az egyetlen megoldás, ami legalább 150 évig előtte Európát foglalkoztatja. Mi lesz veled, kereszténység? Csak úgy lehet megoldani minden kérdést, ha visszamegyek a forráshoz. És ezt én azért hangsúlyozom ennyire, mert a mai kereszténységnek sincsen más problémája. Most egy kereszténység utáni világban élünk, formálisan van kereszténység, lényegében Krisztus követése az gyakorlatban nem igen működik, sehol a világon. Mi a megoldás? Ad font ez. Vissza a forráshoz. Menjünk csak, hogy mi lett ebből. Ha a reformáció jegyében nézzük, akkor a reformáció az pontosan a középkornak a szőrszálhasogató, kazuisztikus tiltásai ellen harcolt. Tudnélik, előtte, a reformáció előtt az egyház úgy próbált rendet teremteni a maga portán, hogy szabályokat hozott. És kialakult egy új farizeizmus. Mindenre volt egy szabály, mindenre volt egy egyházi határozat, zsinati határozat, pápai dekrétum, és ez kötelező volt. És a kazuisztus a túlzásokkal és kötelezésekkel körülbástrázott kereszténység értelmét és célját veszítette. Erre jött rá az egyház, hogy hoppá, nem lehet szabályokkal tovább kormányozni. Na most, ő mit látott? Látott egy egyházi gyakorlatot, amiben ilyen Szent Istvánhoz hasonló törvények voltak, hogy mit kötelező vasárnap csinálni. A Bibliában nem ezt találta ugyan, de a Bibliában ott találta azt, hogy a farizeusok pontosan úgy viselkedtek, mint ahogyan a középkor végi egyház viselkedett. A zsidóság végsőkig szabályozott szombatünneplése, ami jelen volt Európában,
az nem vonzotta a kereszténységet, azokat, akik változtatni akartak ezen. Mi lett ezután? Menjünk tovább. Arra jöttek rá, hogy csak a hit szabadságában lehet találkozni Jézussal. És ez a reformáció döntő felismerése. De hogy függ össze vajon a hit szabadsága a szombattal? Mert ez a nagy kérdés. Menjünk csak tovább. A hit megújításának, az evangélium újrafeltvezetésének lázában a szombat így a perifériára szorult. Nem nagyon értették azt, hogy hol van itt a szombatnak a helye. Ezt a reformáció kora nem fedezi fel, Lutherék nem fedezik fel. De ha tovább megyünk, akkor például Luther a 10 parancsolat 7. napját vasárnap akarta megünnepelni, ez egy középkori hagyomány volt. Azt írja, hogy Isten a 7. napot az Ótestamentumban elkülönítette, ünnepül rendelte, és megparancsolta azt, hogy minden más napnál szentebbnek tekintsék. És akkor úgy folytatja ezt tovább. Éppen ezért, mivel a zsidók ezt igaként kapták, nyükként kapták, meg is érdemlik, hogy ezzel ugye megbénítja őket minden, és Luther úgy gondolta, elismerte, hogy a nyugalom napra szüksége van az embernek, majd így érvelt, ugye, hogy viszont az értelmiségnek nem, a teológusoknak nem kell nyugodni. Ez azonban, mondom, mondja Luther, nincs időhöz kötve úgy, ahogyan a zsidóknál, hogy éppen ennek vagy annak a napnak kell lennie, hiszen magában egyik sem különb a másiknál, sőt, ennek minden nap kell, hogy kellene történnie. Tehát minden napnak, szombatnak kellene lenni. Ezt írja a Nagy Kátéba Luther. Ez tulajdonképpen nem más, mint a középkor tanítása. De a Bibliát tanulmányozó körök ebben nem nagyon nyugodtak bele. Lutherrel szemben például ott volt András Karstadt. András Karstadt egy nagyon jelentős reformátor volt, Luther egyik követője, aki nagyon kemoly harcba kezdett Luthernek ezzel a gondolkodásával, és Luther sok mindenben vissza is vonta ezt a gondolkodását, mert 1524-ben írt egy vitairatot a szombat ünneplése mellett, és nagyon sok követője volt. Nagyon érdekes, hogy Morvaországban, Ausztriában, de felvidéken is, voltak olyan reformációt követő csoportok, akik szombatot ünnepeltek. Karstadt észrevette azt, hogy valami itt nincs rendben, szóval ezt a középkori gondolkodást nem lehet követni. De nem csak ő volt, hanem az anabaptisták is. Az anabaptisták rájöttek arra, hogy hoppá, hogyha én azt akarom, hogy a hit uralkodjon az én életemben, ahhoz ehhez hozzá kell tennem, hogy újra kell születnem. Az újjászületést gondolatát kezdték hangsúlyozni. Az újjászületés gondolatában pedig az is benne van, hogy hívő keresztséget kell gyakorolni. Nem lehet beleszületni a kereszténységbe. Az, hogy gyermekkeresztség, ez elég régi hagyományra ment vissza, de a középkor derekáig általában az emberek felnőtt keresztséget gyakoroltak. Ha eltetszenek menni mondjuk Olaszországba valahova, mondjuk Firenzébe valaki elmegy, Pizába elmegy valaki. Pizába ne csak a Ferdetornyot tessenek megnézni, hanem a Dommal szemben ott van a battisztérió, a keresztelő kápolna. Most ha betetszenek menni a keresztelő kápolnába, akkor a közepén mi van? Egy medence, tele vízzel. Mit gondolnak, miért? Nem azért, hogy szökőkút legyen az aranyhalaknak, hanem azért, mert abba kereszteltek alámerítéssel, középkorba végig. Kereszteltek gyerekeket is, de nagyrészt felnőtteket. És jönnek az anabaptisták, azt mondják, hogy ez vissza kell menni, mert ez a bibliai hagyomány. De nagyon sok anabaptista azt mondta, hogy igen ám, de akkor menjünk csak, nézzük meg, világítsuk át az egész keresztény tanítást, mit nem csinálunk úgy, mint a Biblia mondja. És például ez az Oswald Blét nevezetű anabaptista azt tanította, hogy a szombat a teremtés emlékünnepe, ezt mondta Luther is, és nem tekinthető a körülmetélés vele egyenrangú zsidó nyelnek, hiszen az utóbbi csak Ábrahámnak és leszármazottainak rendelte az Isten, a szombat pedig a teremtés jogán az egész emberiségre érvényes. Ez az alapvető bibliai igazságot kimondta Oswald Leit. Most egy spanyolt is nézzünk. Mario Velozo, aki viszont érdekes módon nem volt protestáns, hanem katolikus volt. Csak a reformációban nem önálló felekezetek alakultak. Luther élete végéig úgy tudta, hogy ő az egyház tagja. Ő nem akart elszakadni a római katolikus egyháztól.
Az, hogy evangélikus egyház, vagy luteránus egyház, ez nonsens, amikor feltámad majd Luther, ez ellen nagyon fog tiltakozni. Ő az egyházhoz tartozott. És éppen ezért ezek a reform gondolatok a római katolikus oldalon is megmutatkoztak. Ez a Mario Veloso nevezető 1560-ban halt meg Sevillában, azt mondja, a 10 parancsolatot megünneplése ma is időszerű. És senkinek, még a császároknak sincs joga arra, hogy Istent megváltoztassák. Ez a Veloso szombatünneplő volt. Elég sok kellemetlensége volt éppen emiatt. Ha most tovább megyünk, akkor Magyarországon is, hogy ne csak a távoli tájakon járunk, ez a gondolat megtörtént. Itt van Dávid Ferenc. Dávid Ferenc egy nagyon érdekes utat járt be. Római katolikusból evangélikus, evangélikusból református, reformátusból unitárius, és unitáriusból szombatünneplő lett élete végén. De ez a vallásváltoztatás volt? Hát ezek nem vallások voltak, ezek irányzatok voltak. A 16. században nem lehet a klasszikus felekezeti átiratkozást, vagy mit tudom én, most belépett egy város, mondjuk a reformátusok között, nem. Pap egyszerűen irányba kezdett prédikálni, és akkor attól protestáns lett az a város. Aztán az ellenreformáció ugyanezt visszafele megcsinálta, küldtek oda egy katolikus papot, és mindenki katolikus lett. Ez durván így ment ez a folyamat. De nézzük Dávid Ferencet. Dávid Ferenc azt mondta, nincs nagyobb esztelenség, sőt lehetetlenség, mint külső erővel kényszeríteni a lelkiismeretet és a lelket, aki felett hatalommal csak a teremtője bír. Vizsgáljátok meg, ha Istentől van-e a ma lélek, a jövendőléseket megnevesétek, a lelket ki ne oltsátok. És ezzel elindult egy irányzat. Nagyon hamar megjelent itt is szombatünneplő csoport. Ha most tovább megyünk, akkor van egy feljegyzésünk, ez a Nagyszabó Ferencről, a Ferenctől feljegyzett feljegyzés, egy krónika, aki azt mondja, hogy Erdélyben, Szent Erzsébeten lakik vala egy főember, akinek Ősi András vala a neve, addig olvassa a Bibliát, hogy szépen kitalálá belőle a szombatos vallást, és nagy sokakat elhitetett vala, Szentírásnak világos lókuszait mutogatván nagy együgyű közösségnek. Ugye nyilvánvalóan Nagyszabó Ferenc az református lelkipásztor, nem fog neki tapsolni, de ki ez az Ősi András? Ez az Ősi András Pádovába egyetemet végzett nemes ember. Megint Padova ugye egy római katolikus teológia. És Padovába a Szentírás tanulmányozása során rájött arra, hogy ad fontes, vissza kell térni a forráshoz. Szombatot kell ünnepelni. Hazajött, és a birtokán egy szombatünneplő csoport indult el. De mi lett ebből a csoportból? Menjünk csak tovább. Ennek a csoportnak lett egy támasza. Egy nagyon titokzatos személy ez a Mattiás Grillius, V.E. Grillius, aki valószínűleg holland származású, és megjelent Erdélyben, ahol viszonylag nagyobb volt a vallásszabadság, hiszen köztudott, hogy az első vallásszabadsági törvényt 1563-ban ugye Erdélyben mondták ki a világon. Szóval Grillius megjelent Kolozsváron, és ő volt az, aki először a szombat ünneplést, mint kötelező ünnepet kezdte a 16. századba ünnepelni. Ezt a Grilliust egy Dán Róbert nevezető, velem egyidős kutató találta meg, csak szegény Robi barátom, nagyon jó barátok voltunk, ugye 15 éve már meghalt, de magyarul is megvan a Grillius könyv, még lefordította, és Mattiás Grilliusék kimondták, hogy az Isten törvényéből kiírt parancsolatok szerint kívánnak élni, amelyeket minden nemzedékből való embereknek meg kell tartaniuk, akik üdvözülni akartak. Ezért tartózkodtak a tisztátalan ételektől, megünnepelték a többi ótestamentum ünnepet, köztük a szombatot is. Óriási támadás érte ezért ezt a csoportot. Viszont nagyon érdekes, hogy nem tudta ez a támadás elfojtani ezt a csoportot, ha tovább megyünk. A felekezet Udvarhely, Marosszék falvain túl, a városokban is tobozott híveket, így Marosvásárhelyt. Például Marosvásárhelyen van egy Borsos Tamás utca. Tetszenek tudni, hogy hol van? Elmondom, hogy hol. Van sok Marosvásárhely. Azon mondom, hogy Borsos Tamás egy szombatos volt. Szombatos főbírója volt Marosvásárhelynek. Tordán, Kolozsvárott is voltak kisebb-nagyobb szombatos szigetek, sőt, Erdély határán kívül egészen Makóig terjedt a szombatosoknak a hatása,
és a legszerényebb számítások szerint is a 16. században egy 20 000-es nagyságrendű felekezetté lett a szombatos közösség. És ezek csak a felnőtt, önálló, úgy mondják, adófizető tagok voltak. Na de, mi történt ezzel a szombatos közösséggel? És ez egy nagyon érdekes tanulság, és itt már a végén járok. És ezt a tanulságot hadd mondjam el, és elnézést kérek, hogy ez az előadás egy kicsit más, mint a többi volt. Nagyon sok a történelem, nagyon kell rohanni a történelembe. Viszont a történelem az élet tanító mestere. És most jön a tanulság. Ugye mindenki ezt a felekezetet mivel támadja? Azzal, hogy nem szombat. A felekezet mivel veszik? De szombat. És kialakul egy harc. A hitvita az sosem kedvez a hitnek. Ezt tanuljuk meg. Ha elkezdek vitatkozni valamilyen bibliai igazságon, akkor én is, de a másik is mindig ellenkező irányba húzok. Az igazság az mindig középen van, és az hitvitával sose lehet kideríteni. Ez egy alapvető dolog. Szombatosokat is állandóan kalapálták, és ez a nagy tehetségű Pécsi Simon, aki kancellár is volt, Erdély fejedelmeknek a kancellárja, nagyon gazdag ember lett, az ősinek a fogadott fia volt. Ugye ebben a nagy-nagy vitában valami segítségre vágyott, és éppen ezért azt mondta, hogy jó, akkor vessük el az egész új szövetséget, avval ne foglalkozzunk. Lehet vele foglalkozni, mert volt Jézus, meg minden, mi keresztények vagyunk ugyan, de az Ószövetséget gyakoroljuk csak. És ezért a szombatosok hite teljesen a zsidóság irányába tolódott el. Szentkönyvén csak az Ószövetséget fogadták el. Hídgyakorlatukban csak az ószövetségi szertartások maradtak meg. Hűségesen kitartottak a szombatünneplés mellett, de a többi zsidó ünnep mellett is. De és nem értették meg Jézus szombatreformációjának a lényegét. Ez a ló másik oldala. És ebből a szombatos csoportból 1869-ben Bözödújfalui megmaradt kis csoport, az átért zsidónak. Szegényeket a holokauszt idején egytől egyig lemészárolták, mint zsidókat, elvitték a koncentrációs táborba a magyarok. Hírmondójuk is alig maradt, de egészen napjainkig élnek. Ez egy nagyon érdekes történet. Mindent összevetve, tilalmakra és a kötelezvényekre épülő szombatünneplést eltakarja a reformáció korának kutató, hitre találó hősei előtt a szombat krisztusi lényegét. Egy új kornak kellett jönni, és ez a 17. század, amikor valami új elindult. És erről a 17. századról a következő alkalommal szeretnék néhány adatot elmondani csak, és egy kicsikét elmondani azt, hogy ma, máig érve, miért kerül elő újra a szombat kérdés? És miért izgalmas az, hogy a 21. században a szombatról beszélünk? Csak azért, mert ez van a Bibliában megírva, vagy pedig van ennek a napnak vonete? Ez csak egy régi-régi hagyomány, amit befedett az idő homokja, és ezt ki szeretnénk ásni, vagy valami mondandója van ennek a napnak. Ezzel szeretném, hogyha foglalkoznánk a következő alkalommal. Úgy gondolom, hogy sok történelem volt, próbáltam folyamatokat érzékeltetni, kevés adattal, sokkal többet lehetne mondani, de a tanulságot vigyük el. Vissza a forráshoz, ad fontes. Mert a kereszténység nem tan, nem szervezet, nem is egy lelki irányzat, hanem gyakorlati Krisztus követés. És minden tanításnak, minden szervezeti formának, minden lelkiségi mozgalomnak annyi a haszna, amennyire ezt a gyakorlati Krisztus követést segíti. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm a figyelmet.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazz meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon fejére.

73. Zsoltár, Asszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden

Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Isten végtelen szeretetéből, hozzánk való nagy kegyelméből és irgalmasságból ímé ismét együnk vagyunk. A Biblia Isten ígéjének, a menny üzenetének tanulmányozásában. Miután láttuk felelősségünket a környező világért, egymásért, fele barátainkért, önmagunkért, miután láttuk, milyen veszedelmes következményekkel jár az Isten elől való menekülés bűne. Amikor Isten egy irányba küld minket, mi pedig más irányba megyünk, emberi meggondolásokból, saját megfontolásból. Most figyeljünk, kedves testvéreim, egy a Biblia által elénk vetített másik bűnre, kísértésre. A mai elmélkedésünk témáját ezzel a címmel látnám el. A gondatlan álom veszedelme. A Bibliában találunk ilyen gondatlan, bűnös elalvásokat. Mindahányat Isten elítéli, megítéli, sőt, meg is bünteti. Az Új Testamentumban is, amikor Jézus beszél az ő eljövetelének jeleiről, többek között egy nagyon mély értelmű példázatot is mond tanítványainak, a 10 szűz példázatát. Őnékük is, bűnük, tragédiájuk abban rejlett, hogy elaludtak felkészületlenül. Az 5 balga szűznek bűne és bűnének tragikus következménye abból fakadt, hogy gondatlanul aludtak el, olaj tartalék nélkül. A mai ígeszolgálatunk alapgondolatát olvassuk Jónás próféta könyvének első fejezetéből a 4. és 5. vers. Az Úr pedig nagy szelet bocsáta a tengerre, és nagy vihar lőn a tengeren, és a hajó már-már töredezik vala. Megfélemlének azért,